0: show. Pardon. I'm serving to the word. In the back.
1: Damn.

vágott, húsz, húsz, fá. Az is kötött ki, eddig nem mentek el előre, de húsz, húsz, béré vágott, húsz, húsz, sár. Előbb utó puttázunk majd itt a temetőbe. Yeah, mind a nemet odaadtam.

0: kavicsot mozga. Húsz, Pili vágod, húsz, húsz, csá. Húsz, lány, illet a kering a levegőbe. Húsz, vágod épül, húsz, húsz, vár. Szop ki, prósz, ki, engem teszem legelőre.
1: De húsz, húsz,

Mindenki azt mutatja, hogy mennyire jó ez az élet. Kedves hippopa, meghalok egyszer. Magammal együtt a sírba kísérlek, sírnak is érted. Kiket nem veszel észre, bennük rejlik az érték. A faszom se kezdje.

0: Módom a jóna, vidd el a kortyolok órokozókat, ringa, éjjel a busznál a hátsüldését. Korbeli jó pofa csóda, ólom a szóma, én álom a népviselésed, éles minden, aki és a mérti a cinket, és átalakít kivetésed.
1: Listen, yo!

up the world nation. Shut up the world.

Nincs szabad akarat, a szakadék vele halad ember, míg adja lakol álló madarakat ismerünk. Elvesztettük, kitűnt, a zene lett az Isten.

realitást minden. A repülőgép hangos és nincset, nincs. Ez absztrakt faszfej és éjfél a napszak. Nincsen rá.

éjszaka klapodat, éjszaka klapodat, éjszaka klapodat, éjszaka klapodat, éjszaka klapodat, éjszaka klapodat.

0: Csavart tűzindító.
1: A most következő műsor a nyugalom megzavarására alkalmas.
0: Ó, látom kacsa fia uráját. Ez fáj. Tök jó.

nem alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetsége,

0: Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas.
1: Ez volt már a Felkelők, Tilos Rádió, FM 90,3, lemezjátszók mögött DJ Szefi volt.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Elindult a félszkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok félszkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással összenem tévesztő hangját keresünk. Ha hallottunk, vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
2: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science Bank közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok. Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Tényleg, hova tűnt az, hogy a jótékonysági felhívás meg az adó, már nem kell mondani, jó, oké? Okay.
4: Nem kell mondani.
3: Ja, ott van, igen. Jótékonysági felhívás következik. Légy szíves, adjad már nekünk a személyi jövedelem az 100%-et, nagyon szépen megköszönnénk a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. 18, Balázs?
4: 0-0.
3: Béni?
5: 24-54 kötőjel, 2 kötőjel, 41.
3: Ennyi. És tudjátok, hogy mondta? Behúny szemmel fejből. Csak mondom. És ami ennél még sokkal, ez egy jótékonyság felhívás.

szervezett bűnözés megjelenése az mindenütt jelentősen rontja a közbiztonságot, lehetetlen állapotokat teremt, bárhol megjelenik, ott a lecsúszás és a gettósodás az, ami bekövetkezik. A kábítószer jelenlétével nem csak az egyének károsodnak, hanem a közösség, a környezet, és megjelenik a félelem és az erőszak.

0: like that swing better.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig egyelőre velem Melyik Ferivel, 7 óra 18 perc van, és akkor belevágunk ebbe a gyönyörű hétbe. Big up DJ Ocku Peppinónak, aki összekavarta nekem ezt a tracket, most jelenleg éppen lábadozik, úgyhogy innen kívánok jó egészséget neki a Tilos Rádió stúdiójából. És hát azok, akik kerékpárral indulnak el a mai napon, arra számítsanak, hogy most még rendkívül jó idő van, tehát egy trikó, póló, egy kis pamut felső simán elegendő az elinduláshoz, de nagyjából 3-4 óra magasságában tetemes mennyiségű eső várható, hála legyen a magasságosban történő meteorológiai eseményeknek, úgyhogy végre lesz egy ilyen igazán kiadós eső. Ez nem fog minket megmenteni az előttünk tornyosuló aszály problémától, de legalábbis azért valamennyire pillanatnyi esélyt kapunk arra, hogy kicsit felélegezzünk, kicsit elverje a városi port, úgyhogy mindenki azzal készüljön, és akkor ennek megfelelően a hőmérséklet is visszaesik majd, de mindez csak holnap van, és akkor holnaptól egy picit enyhébb hőmérséklet értékekkel megyünk tovább, és akkor péntektől aztán újra tiszta erőből nyár. Hála legyen a magasságosnak, egyre inkább kezdjük élvezni a magyar demokrácia előszelét. Az elmúlt héten tulajdonképpen egymást értik a jobbnál jobb események, amelyek végül pénteken, szombaton, vasárnap torkoltak bele örömünnepélyekbe, népünnepélyekbe. Tulajdonképpen, hogyha felülről nézzük a magyar társadalmat, és kicsi hangyaként tekintünk önmagunkra, akkor azt látjuk, hogy a bolyban óriási mozgások, kavarodások vannak. Mi magyarok elkezdtünk egymással érintkezni, megindult egy nagy dirzsi-dörzsi, föntről úgy tűnik, hogy ölelgetjük egymást, és hogyha ilyen légi felvételeket nézünk, akár koncertekről, akár a parlament előtti területen, akkor azt látjuk, hogy tényleg ilyen boldogságban vagyunk együtt, és az, ahogyan a zsarnokságok és a diktatúrák kiépülnek, és nagy előszeretettel használják a különböző tömegrendezvényeket arra, hogy közösen teritorokból gyűlöljünk valakit, vagy közösen teritorokból szurkoljunk valakinek a győzelméhez, vagy teritorokkal ünnepeljük adott esetben valamelyik vezetőnket. Ugyanígy nagy tömegben, hogyha megöleljük egymást, hogyha együtt vagyunk zenére, hogyha együtt mozgunk, hogyha együtt pogózunk, akkor ezek gyógyító energiává válnak, és ezek a gyógyító energiák lesznek majd az alapjai annak az új társadalmi szerződésnek, amelyet épp

0: megkötni igyekszünk, és hát úgy tűnik, hogy a megválasztott kormány partner lesz abban, hogy ezt a társadalmi szerződést ezt elmélyítsük, ezt megerősítsük. És hát ennek az egyik nagyon szép példája volt az internetben már oly sokak által méltatott, átbeszélt Zöld az erdő, zöld a hegy is című dalnak a megjelenése, amit a gyerekek adtak elő a parlamentben, roma gyerekek, magyar gyerekek együtt, és hát mivel ezt valamennyire ugyan cigány himnuszként tekintenek erre, bár azért ugye a picit ez a cigány himnusz dolog, ez talán kevésbé adja magát, hiszen a himnusz az inkább így államokhoz kötődik, de hogy a roma emberek számára egy rendkívül, hozzájuk rendkívül közelálló, mindenki által ismert, elfogadott, validált dal, a zöld az erdő, zöld a hegy is, és az, hogy végre ez a parlamentben a kormány beiktatásokor elhangzott, ennek ugyanúgy egy nagyon-nagyon fontos gyógyító ereje van. Én megkönnyeztem, megmondom az őszintét, háromszor néztem meg, és mind a háromszor sikerült megkönnyeznem. Harmadszor már azért néztem meg, mert olyan kis gyógyító könnyek csordultak ki a szememből, hogy nagyon jó volt látni ezeket a gyerekeket, a jövő Magyarországnak az építőit, és persze egy halom ilyen politikai gics mondható rá, meg mindenféle dolog, de egyszerűen szükségünk van ezekre a gyógyító helyzetekre, és hogy egy picit érezzük a gyűlöletbeszéd alóli felszabadulásunkat. Persze közben látjuk, hogy a leköszönő kormánytagok, illetve hát maga az egész zsarnokságnak az építő elemei, építő kockái a terveknek megfelelően vagy egymást dobják föl, vagy elnézést kéregetnek, vagy megpróbálnak ledobbantani, de hát ők is a törvény szerint, vagy inkább az okság szerint teszik a dolgukat, és hát lesznek olyanok, akik majd többet csicseregnek, lesznek, akik kevesebbet. Ez a Balázsi Gyula nem tudta volna kivárni egyébként, vagy nem tudott volna kicsit hamarabb bemenni, mert akkor legalább hétfőn át tudtuk volna beszélni egyből, de most mire ideértünk, hogy beszéljünk egy kicsit erről a karakterről, már úgy nagyjából mindenki átbeszélte. Én nem néztem meg ezt a nem tudom, videóanyagot, vagy minek nevezzem, ezt a videóanyagot nem néztem meg, mert viszolygást éreztem. Lehet, hogy eltelik majd egy pár nap, pár hét, és akkor megnézem ilyen szakmai szempontok mentén, hogy akkor hogyan volt felépítve a kommunikációja, de egyszerűen annyira rossz érzéseim voltak, hogy inkább csak az erről szóló képeket és híreket olvastam el, illetve hát az öltözete, az nekem is azért szemet szúrt, a deszkás tornacipő, a Casio számológépes óra, a egyszerű ruházata, ami talán még gusztustalanabbá teszi ezt a helyzetet, hiszen annyira kilóg a lóláb, és annyira látszik ez a színdarab jellege, hogy mit akarok mutatni magamról, nem azt, ami én vagyok, hanem valami teljesen más, hogy talán ez az, ami számomra leggyomorforgatóbb. Persze azok is gyomorforgató részek, amikor az reklámipar egykori dolgozói feltárják, hogy mi is történt itt tulajdonképpen a háttérben, és hogy hogyan tett tönkre egzisztenciákat, cégeket, embereket, szakembereket, hogyan vágta haza ez a működés a reklámipart. Úgyhogy, ha valaki esetleg a Holdon volt, vagy nem foglalkozik ezzel az üggyel, akkor ez a Balázsi Gyula nevű férfi végül úgy gazdagodott meg, hogy az állam saját hatáskörébe vonta az államhoz köthető állami szerveknek, szervezeteknek a kommunikációját, és megmondta nekik, hogy csak is ettől a Balázsi Gyulától lehet akkor most már rendelni, senki más a piacról nem vásárolhat senkitől, és akkor felnyomták ilyen 4-5-6-szoros szorzóra az árakat, és akkor ebből volt a lóvé. Tulajdonképpen végtelenség egyszerű ostoba lopási módszer az, amit csináltak, végig a szemünk láttára, de hát általában véve egy ilyen nagyon ócska, egyszerű, olcsó lopási technika jellemezte az elmúlt 16 évet, amelyet szépen lassan majd föl fognak göngyöríteni azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Persze ez nem egyik napról a másikra fog megtörténni, tehát jó sokáig lesz majd látnivalunk, jó sokáig tudunk majd ezzel foglalkozni. Én bízom benne azért, hogy nem méregként foghatni ránk, hanem inkább érzünk majd valamilyen fajta elégtételt, vagy érzünk majd megújulást. Mint ahogyan elégtételt érezhettek azok is, akik meghallgatták Magyar Péter vádbeszédét Súlyog Tamás köztársasági elnökhöz, amit szintén legalább háromszor néztem meg, és nem csak azért, hogy Súlyog Tamásnak az ábrázatát figyeljem, hanem azért is, mert vártam erre a pillanatra, nagyon tudatosan készült szerintem, bár ezt a típusú csicskítást én azt gondoltam, hogy Orbán Viktor kapja majd, és talán úgy lett volna teljes a népmesei történet, hogyha végül a saját magát királynak tekintő félnótás férfit fogja becsicskítani majd a parlamentben, de végül nagyon jó arányérzékkel végül nem ment be a parlamentbe, és gyáva módon hátrahagyta embereit, hogy ők zsebeljék be ezt a vádbeszédet. Szükség volt erre, szerintem nagyon fontos beszéd volt, és nagyon fontos lenne, hogy Súlyog Tamás értsen ebből a szóból, és értse azt, hogy most pontosan mi történik körülötte. Őre mindenképpen ráégett ez a gyáva szerepkör, méltó utódja a szintén rendkívül gyáva Horthy Miklósnak, úgyhogy ha nem is egy ideológiai platformon voltak, de a gyávaságuk összeköti őket így ebből a történelmi távlatból is, és hát hogyha lesz annyi benne, hogy lemondjon, akkor a csicskítást közvetlenül fogadja el, és illeszkedik ebbe a szerepbe, ha pedig nem, akkor még mélyebb pontról kell majd megtennie ezt. Ez mindenképpen bukó sztori. És mindenképpen bukó sztori mindazoknak, akik végül bennmaradtak a parlamentben, akik egykori Fidesz-KDNP frakcióból újráznak, és elfoglalták helyeiket, és vállalták azt, hogy végignézik mindazt, ami a szemük látára történik. Ez is egy nagyon komoly elégtétel. 24 óra alatt elvesztett korlátlan hatalmat nem lehet pszichésen feldolgozni érdemben, tehát mindenképpen óriási érzelmi hullámokkal néznek szembe, és ez így van jól. Semmilyen olyan részvétet nem érzek az irányukba, amelyiknek ne lenne egyébként helye ebben a folyamatban. És hát picit azt is gondolom, hogy azért maradtak bent, hogy vamzerkodjanak, azért lettek így összeválogatva, hogy tudjanak majd súgni azt illetően, hogy milyen folyamatok indultak el, hol tartanak a büntetőügyek. Én szinte biztos vagyok abban, és ez a saját véleményemet formálom meg, hogy Szentkirályi Alexandra azért maradt hátra az ülésteremben, hogy férjével kapcsolatban a büntetőeljáráshoz vezető utakat egy kicsit talán tisztában lássa, piszkálgassa, vamzerkodjon. Ezért kellett ezeket az embereket betenni, akik tudták ezt, ezért kellett Radics Bélát szerintem, ezért kellett a többieket, és hát a maga egyszerű módján a hétre csökkent hatfős Mi Hazánk különítmény is végül belesétált önmaga csapdájába, és hát mint oly sokszor végül ugyanabban a szarban navigálták magukat, amiben mindig fogják. Ez a kis Disney szagú magyar hungarizmus, amit ők képviselnek a maguk egyszerű mesekönyv ledarálós formájában. Ez tényleg számtalan alkalommal fogja még nevetségessé tenni őket. Most jelenleg éppen az egész ország rajtuk röhög, ha csak éppen nem szánalmat érez, amiatt, hogy végül sikerült a beiktatási ceremónia látványosan a gyerekek elől kivonulniuk. Tényleg azt gondolom, hogy a mesekönyv ledarálását követően talán az legszebb képi forma az, amit itt elénk tárnak. Szóval ezen a héten biztos vagyok benne, hogy számtalan olyan esemény várható, amelyek törvényalkotáshoz, törvényhozáshoz, törvények elmúlásához vezetnek, és ebből talán az egyik legszebb az a ellehetetlenítési törvénynek nevezett mocsok, amelyik végül egy erős támadás lett volna irányunkba, a szabad nyilvánosság ellen, a civil társadalom ellen, de mintha nem vertük volna vissza ezt is, vagy ne tudtuk volna túlélni ezt is, de azért így lényegesen könnyebb lesz visszatalálni önmagunkhoz, és hát az, hogy most jó érzés magyarnak lenni, hogy jó érzés önmagunkra gondolni, ez egy olyan talaja, olyan magja lehet a jövőnek, amelyben valóban esélyünk van egy aranykorra. Én nem hiszek a mézes heteket követő romlásban, egy jó házasságban a mézes heteket követően még csodálatosabb, még fontosabb és még jobb dolgok történnek, hiszen a közös építkezésben megtalált öröm, a közös problémákban megtalált öröm, és ezeknek a leküzdésében megtalált öröm az egy rendkívül fontos építő eleme ennek a kapcsolatnak, és hát ezek a társadalmi kapcsolataink fognak most szárba szökkenni majd. Egy kicsit hátrébb jövök a mikrofontól, hogy legyen lehetőségem előkészíteni egy zenét, amíg meg nem érkeznek majd a műsorkészítő társaim, és akkor közösen átbeszéljük majd, hogy nekik milyen programok voltak a hétvégén. Én Pogány induló koncerten voltam. Hála legyen a jó Istennek, hogy eljutottam az MVM Dómba a Pogány induló koncertre, úgyhogy hamarosan akkor majd erről is beszámolom. Most 7 óra 31 perc van, és a Tibas Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok egészen 9 óráig. Na, és akkor ilyenkor természetesen nem sikerül mindig minden esetben, hogy egyszerűen valamiért nem indul el, és nem tudom elképzelni, hogy mi az, ami miatt nem, de majd mindjárt Ozi bejön, és akkor megmondja. Nem tudom, nem tudom, Ozi, nem tudom. Nézd meg, nem tudom. Föl van tolva minden, és egyszerűen nem szólal meg. Közben bejön Ozi, és ő is nézi. És mindenki. Egyszerűen én nem tudom, hogy nem maradtak-e még olyan bamzerok, tudod, akik nem a rádióban, nem távolról. Akkor végig szólt, csak nekem nem szólt.
1: Szólt
0: kifelé. Szólt kifelé is, emberek. Jó reggelt!
1: Köszönöm, nem

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, egészen 9 óráig, és most meg a fülesben nem hallom, szét van nyomkodva az egész pult, de mindegy most már, úgyhogy amint megérkeznek majd a többiek, meg elmondom, hogy megvárom Ozit, mert most meg már a fülesemből tűnt el, és ne haragudjál Mozikám, de teljesen szét van nyomkodva, és akkor most meg ebben nem szól végül, annyi minden van megnyomva, továbbra sincsen a fülesben semmi, mindenkit egy kis elnézést kérünk, és megfogjuk. Csak egy ilyen kis zúgás található benne. Köszönöm, most ezek visszajöttek, szuper, nagyszerű. Köszönöm. Szétvettek nyomba, de most már mindenki itt van. Halló, jó reggelt kívánok! Halló?
1: Jó reggelt kívánok! Ja.
0: Na most meg a telefon nincsen, de majd akkor ezt újraindítjuk. Halló, halló! Micsoda?
2: Itt az alsókat.
0: Az alsókat. Jó, akkor most ez is lesz. Ki nyomkodta ki ezeket az alsó gombokat? Köszönöm szépen a segítséget, és azok, akik kinyomkodják az alsó gombokat, a kék sort kérjük, hogy ne tegyék ezt. Régen, amíg a Studer volt, addig ennyi gomb azért nem volt, de Isten segítségével megküzdünk ezzel. Kérlek, hogy hívjál vissza, és akkor most már minden gomb a helyén van, és addig megpróbálom akkor picit összeszedni gondolatomat a Pogány Indul koncerttel kapcsolatban, ami fantasztikus volt, az MVM Dómban volt, és 17 ezer ember hallgatta. Halló? Halló?
1: Halló, a Forcia. Hallasz?
0: Most már beszélhet?
1: Beszélek is. Szervusz, szervusz, szervusz. Halló, halló, halló.
0: Hát igen, most már beszélhetni, csak most már nem lehet hallani. Pedig a háttérből nagyon-nagyon halkan hallok. Ne haragudjál már. Ne haragudjál már. Most meg a telefon visszajön Ozi. Megmondom őszintén, hogy lehet, hogy van valaki, aki lehúzom. Lehúzom ezt? Mármint, hogy a műsort húzzam le, és akkor úgy nem.
2: Ha föltolod, akkor kikapcsolja magát, miután visszahúztad. De most ő hallatszódott, ugye
0: nem hallott. Tehát akkor, amikor fölvennek, így...
2: Látod,
0: lekapcsolja. Aha, és ez még kapcsolja le magát?
2: Nem tudom.
0: Jó. Akkor mostantól később, akik ma jönnek műsorkészítő társai, meg figyeljenek rá, hogyha föltolják a telefont, akkor a kis kék gomb elalszik, és utána újra be kell kapcsolni. Most hívjál vissza, kérlek, és elnézést kérek azért, hogy ez a rettenetesen idegesítő közjáték jellemzi a ma reggeli műsort, de nem tudunk ezzel mit csinálni. Bizonyos esetekben az ilyen közösségi rádióknál ez előfordul. Ezzel együtt várjuk a kedves felajánlásaitokat, mind a Tilos Rádió Maratonra, mind pedig a hamarosan bekövetkező 100%-os esőre, amellyel kapcsolatban számtalan információt megtaláltok az interneten a Tilos Rádió oldalán. Na, most megint villog, és akkor megpróbálom fölvenni, fölhúzom. Halló? Halló? Most a halló! Na, ennyi volt. Hallak, persze. Rendesen, figyelj, föltoltam mindent. Ne írd meg SMS-be, várjál! Még egy gombot föl kell nyomni, mind a kettőt. Fú, ezért valami óriási galátság történik. Nem, nem, azzal nincsen köze ahhoz, hogy itt ezek itt, ezt mutatja, mert egyébként ez is itt egy ilyen furcsa.
2: Újra lett indítva, és nem az van, aminek.
0: Aha, nem az lett betöltve. Jól van, írd meg Ford SMS-be. Na szóval azt akarom mondani, hogy Pogány Induló koncert csodás volt, nagyjából 17 ezer ember volt ott, amiből szerintem 16 ezer volt 20 év alatt. Itt csodálatos volt látni, ahogyan végül a magyar hip-hop tulajdonképpen úgy szökken szárba a magyar kultúrában, amire még igazából nem volt példa, hogy ekkora tömegek éljenezzenek. Halló? Most hallasz? Most minden föl van tolva. Tesám, ami gomb van, be van nyomva. Ami gomb van, be van nyomva. Oké, nem működik, ne telefonáljatok, nem fog sikerülni, megcsinálunk, lezárjuk a mai napra a telefont, és akkor bízom benne, hogy majd egyszer csak ez megoldódik. Szóval fantasztikus volt a Pogány Induló koncert, és hogy ami nagyon nagy szeretettel öntött el a szívemet, hogy magyar fiatalok tömegei üvöltöttek a magyar rap szövegeken kívül magyar népdalokat, romákhoz köthető népdalokat, és tényleg egy olyan egységet mutattak a kavargó tömegben, amit én nagyon jó volt, nagyon feltöltött. Azok, akik esetleg járnak ilyen repkoncertekre, én nem vagyok egyébként ez a típus, én pont azért talán így kevésbé megyek ilyen élő fellépésekre, mert hogy nagyon sokat hallgatok magyar repet lemezekről, mert mint úgy, hogy amik stúdióban készülnek. És ehhez képest azért nagyon sok esetben, az esetek túlnyomó többségében fülmikrofon ide vagy oda, igazából nagy távolság van az előadott stílusban, minőségben. Nem lehet úgy érteni, kicsit rekettesebb, és Pogány esetében ez ugyanígy megvolt. Nagyon jó előadó, tényleg fantasztikus volt a koncert. Persze én, aki kezdetektől nyomon követem ennek a fiúnak a sorsát, a szövegeit, megveszem az összes lemezét, nekem persze nem tud rossz lenni, hiszen egymás után Pogány trekkek vannak, óriási vizuál közepette, de jó volt látni, hogy amúgy szerintem így egyben van, tehát nem romon volt az egész szereplés, meg az egész fellépés, hanem nagyon szépen felépítve, nagyon jó néz ki, gyúrt az elmúlt időszakban, egyértelműen látszik, hogy gyúrt, ki van pattintva, tényleg nagyon bátran bevállalta azokat a számokat is, amelyek egy picit így mélyebbek, vagy mondjuk nem pont az ember azt gondolná, hogy koncertre írták, készítették őket. Előtte Planet Malcolm zené jött, meg Czadik, mi csak a Malcolmra értünk ott, az tényleg fantasztikus volt. Feleségem folyamatosan sazamozta a trekkeket, ugye szerencsére begyűjtöttem én is, és hát nagyon jó volt látni, ahogyan lent pogúznak, örjöngenek a magyar fiatalok, és az egész Pogány induló, maga a koncert is, meg az egész csávó hihet végtelenségig magyar, minden elemében a zenekarral, a hegedűkkel, tényleg nagyon jó volt látni vérem, és nagyon jó volt látni, ahogyan végül megkérdezte szokásos kérdését a tömegtől, hogy szívtatok-e rendesen, és hogy itt nem is az a kérdés, hogy szívtatok-e rendesen, vagy ennek a valódi eleme, hanem inkább az, hogy meg lehet-e kérdezni, hogy megmerje kérdezni, és hogy hol van Horváth Laci. És hogy Horváth Laci már nincsen sehol, mert Horváth Laci beült még a parlamentbe, mert gondolom kell majd vamzerkodni, meg kell valaki, aki kihozza majd az információkat, de elveszítette a 10 fős tábját, elveszítette a közel 4 milliós fizetését, havi közel 3,5-4 millió forintot számolok így nagyjából, amint ez a rohadt senkiházi háborúért, ez utóbbiak a háború vonatkoztak, háborúért kap, azt a drogháborút, amit a magyar fiatalok ellen indított, és azt a mocskot, amit ránk öntött ebben a röpke egy másfél évben, óriási károkat okozva a magyar parti kultúrának, óriási károkat okozva a magyar társadalom mentális állapotában. Amíg egyik kezével szórta a jóságos drogprevenciós port az emberekre, addig a másik kezével. Ugyanez a hatalom pedig tucat adott azoknak, akiknek a szavazatára számított. Kevés álszentebb és hazugabb drogháború volt a drogtörténetben, mint ez a kis magyar drogháború. Na de hál' legyen a jóisten az egyik hallgatónknak, nem akarom őt bajba keverni, ezért most csak Zorikának fogom mondani, ne lehessen beazonosítani. Zorika vérem végül megszerezte nektek minden idők leges-leges legkomolyabb plakátját, és elhozta nekünk Horváth Laci választási plakátját a tombola sors. Úgyhogy ki fogjuk sorsolni ezeket az embereket, azok, akik egy évvel ezelőtt még az életünkre törtek, most egyszerű tombola ajándékként fogják majd folytatni a sorsukat. Persze egy pici változtatás azért lehet, hogy rákerül majd ezekre a pakátokra, de egy másik vérem, most nevezzük Daninak, ő például elhozott nekünk egy vitályos Eszter plakátot, de vannak Tisza plakátjaink is, és ennek örömére megpróbáljuk most ezt a telefont is újra. Halló! Halló, halló. Hallasz? Akkor csak beszélj. Akkor a telefonálók csak beszéljenek. Tudom, nem fogsz hallani. Hogy csak beszélj egyszerűen. Szóval úgy fogjuk csinálni, hagyjad Ozi, úgy fogjuk csinálni, hogy aki betelefonál, csak fölveszem, beadom, meg volt nyomva, mind a kettő. Ez a PFL is. Úgy fogjuk csinálni, hogy aki betelefonál, csak mondja el, jó? Mint hogy ilyen CB lenne. Szóval hallunk. Mondjad. Hallasz most? Na, akkor beszélj, kérlek. Akkor csak beszélj, kérlek. De nem érted, hogy nem kell hallani? Csak mondd el. Már mondja.
3: A hálásabb téma.
0: Ugye nem hallom.
3: Te nem hallasz engem?
4: Így viszont szól.
3: Jelezd vissza, Fecó.
0: akkor csak... akkor úgy csináljuk, hogy leteszem, és akkor aki beszélni akar telefonon, az csak kezdje el mondani. Tehát ne várjon rám, amikor fölveszem, jó lesz így, Ozi? Amikor így fölveszem, akkor csak most próbálja ki, valaki hívjon, telefonáljon, és én csak egyszerűen fölveszem, és ha már úgy hallott, hogy fölvettem, akkor kezd el mondani. És akkor így egy picit úgy fogunk működni, mint egy ilyen tilos rádió hangposta. Na tessék, a sípszó után mondja üzenetét. Tessék.
3: Zavar van az erőben? Nem, annyit hallottam, hogy tessék.
0: Hát annyi az egész, hogy viszont én nem adom, tehát nem tudom, mikor van vége az üzenetnek.
3: Jó van, akkor hagyjuk. Akkor hagyjuk, majd legközelebb.
0: Na. Már vége? Elmondta?
2: Kérdezte, nem hallod úgy.
0: De nekem nem kell hallanom, csak ő mondja el, mint egy ilyen hangpostára. Leteszem! Na. Hívták a rendőröket? Hova hívták ki?
2: Érdekel, nem tudom,
4: csak a lisztet csinálják.
0: Ja, a lift miatt. De...
2: Ez azt nem tudom, hogy nem vágom, hogy mi. Miért?
0: Megpróbáljuk még egyszer a telefont. Nézed csak? Na. Várjál. Halló? Mert így, ez a PFL, így halljuk. Te hallasz minket? Természetesen nem.
4: Várjál. Még meg kell kapcsolnod engem.
0: És akkor őt nem halljuk.
4: Én téged hallak.
0: Jó van, nyugodtan, szét van kapcsolgatva. Te mi vagy, kék
2: azt
0: vagy?
2: Azt kell mondani, hogy...
0: Ezekből már hallani kell.
4: Nem, a zöld vagy piros.
0: Most mondjad? Olvasd be!
2: Piros.
0: Olvasd be!
2: Hát de mi nem halljuk.
0: Ilyen CB-szerűen működik. Olvasd be, vétel!
4: Most hallok valamit.
2: Hát ez kevés lesz így.
0: Szuper, köszönjük!
2: Én sem hallottam semmit.
0: Na, én elmondom, a Laci csinálta a cigány ellenes koncepciót, amit a Covid söpört el. Horváth Laciról van szó, és most ő visszajött a parlament. Köszönjük, Iván, ez eljutott hozzánk. Az a kérdés, hogy ez eljutott-e Ivánhoz. Na, de a lényeg, hogy el tudtam mondani. Látjátok? Így.
4: Én nem hallottam.
2: Én sem hallottam.
0: Jaj, gyerekek, ne csináltam, nyomkodjátok meg a gombjaitokat.
2: Nem, meg minden. Téged hallottak, csak a betelfonáltam. De mindegy, nem érdekes.
0: Igye?
2: De most, hát most amire nincs betelefonálás.
0: De engem hallottok?
2: Igen, engem is hallottok.
0: Ja, nagyon jó. A betelefonálót elmondom végig. Akkor itt. Azt, amit elmondtam, azt mondta, hogy a Horváth Laci csinálta, most lesz egy kis redundancia, a Horváth Laci csinálta a cigányellenes koncepciót, amit a Covid mosott el. Ez a lényeg.
4: Ne, de egész koncepciót csinált.
0: Láttátok az Andort abba is, amikor a kommal kommunikálnak, akkor is csak néha egyirányú. Most végül ez a message, ez át tudott jönni. Ennyi. Hol voltatok eddig? 7 óra 48 perc.
4: Én megmondom, hogy óriási szerencsé, hogy bejöttem, mert a...
0: Azt sem tudtad, hogy hétfőben.
4: Nem, hanem a klasszikus hiba volt, hogy a, tudod, a szundin állítasz egyet, majd utána semmi, és aztán kinyílik a szemmel.
0: És mit fog elmondani, hogy Csoki a szundis, hát azt ő szokta mondani.
2: Nem, de én mindig igazat mondok, én beteg voltam egész hétvégén, és...
4: És szundi.
2: Nem, hanem, hogy reggel még nem tudtam eldönteni.
0: De be van kapcsolva a mikrofonnál, ugye? Mert...
2: Be van. Vagy itt nekem mind.
0: De itt nem hallak téged, beszélj.
4: Engem hallasz.
2: Szóval beteg voltam a hétvégén, és reggel döntöttem el, hogy jövök.
0: Jó, van. Na. Kifelé működik, tudom, arról van szó, most már én elkezdem átlátni, Ozi, hogy bármilyen potméter mozdulatra azonnal nullázza az alsó PFL sort. Igen, és akkor utána újból és újból szétszi vagy.
4: De ez micsoda?
0: Teljesen más dolgokat hív ki.
2: Ez egy modern technológia.
4: Papu azt mondta. Vagy pedig egyszerűen most van az adózási időszak, kérjük, ajánljátok fel,
0: de minek? Ezt most vettük. De papu azt mondta, hogy ez a Studerhoz képest, azt mondta, hogy egy ilyen NDK-s telefonpanel.
2: Hát
0: akkor,
2: de hát most igaza van.
0: Hát ja, persze, maga is lehetett látni.
4: Ja, egyébként nagyon jól szól.
0: Jó, engem amúgy nem érdekel, az a lényeg, hogy az a kimozogjuk. Tehát mi, akik pop-up rádiós évekkel rendelkezünk, azt gondolom, hogy az, hogy ezeket kimozogni, hogy valami nem működik, ez a teljesen az alapkivitel.
4: Hát nem tudom, nekem múltkor volt az, amikor a, van egy hátul egy kábel, ami hogyha világít, akkor működik, és különben...
0: Itt a Iselink?
4: Nem, hanem itt hátul a keverőpultban egy kábel, hogyha villog, akkor van adás, hogyha nem villog, akkor több csönd van.
0: Büszke vagyok rád, miket tudsz.
4: De ez mindezt ott, hogyha a pult mögött vagy, ez csak onnan tudod, hogyha vannak itt kollégáid, akik egyébként jelzik, hogy most tök felesleges, amit csinál.
2: És te most látod, hogy...
4: Most nem villog.
0: Várja, Ozi, hogy beszéljen.
2: Aztán megoldottuk a havassal, és az ki van kötve az a rész, és analógan be van kötve, így, hogy ez a probléma már ki van védve. Nagyon az, ami jó, most történik, azon nem tudom.
4: Nagyon jó, azt hozzá kell tennem, hogy amikor ez problémát okozott a műsorba, akkor előtte havas bejött, hogy most minden rendben van.
2: Igen,
4: úgyhogy tudtuk, hogy baj lesz.
0: Ez, hogy... Hát ez majd a havasra megbeszélni.
4: De nem, amikor bejön valaki, és azt mondja, hogy figyelj, mindent kicserítünk.
0: Ja, az összeomlás előtt utolsó pillanat mindig. Minden nyugodtan felszállhatok, nem lesz semmi baj. Akkor amikor érdemes elbúcsúzni, akkor... Na, szóval... hol tartottam előtte?
2: Egy horvát Charlie.
0: És akkor Zolika bedobta a horvát lacis plakátot, már nálam van. Mindenképpen szeretném majd egy picit közelebb húzni magamhoz, egy-két dolgot elvégezni rajta a biztonság kedvéért, mielőtt elrepül.
2: Én nem tudom, milyen az a Covid-i törvény, Covid előtti, vagy mit csinált?
0: Hát kavartatott valamit, az
4: nem,
0: volt.
4: Az, ő egyébként, én ennyire részletesen én sem tudom, csak engem az száborított föl annak idején, hogy ő volt az a kormánybiztos, aki a valamelyik ilyen romák kárpótlási pénzét kellett, hogy visszanyerje, akiket valamilyen...
0: Ne kellett beszélni őket, vagy valami ilyesmi.
4: Igen, tehát nem jó ez nektek.
0: Lovakkal foglalkozik egyébként, és ugye neki...
2: Egyébként jó ember.
0: Hát nem jó ember, nem szerintem.
4: Nem. Tehát, hogy ő...
2: Tehát is gondolta, hogy jó ember, csak úgy kezdted el, hogy amúgy lovakkal foglalkozik.
0: Ő egy tolvonással megszüntette a magyarországi és budapesti parti kultúrát, hogy képes volt ráküldni a magyar fiatalokra a rendőrséget, teljes meddő hülyeségeket beszélt a drogokkal kapcsolatban.
4: De ezért küldték őt. Tehát pont azért, amit előtt a romáktól visszaszerzett pénzek kapcsán.
0: De hagyjuk is a bukott embereket.
2: Ezért van most megint bent a parlament.
0: Azért van bent.
4: Nem, a Szécsi Zoltán.
0: Utolsó percben. Mondom, nem volt, nem hallgattátok a műsort. Én szerintem azokat válogatták össze, akik majd vamzerkodnak, mert közelebb vannak egy kicsit a tűzhöz, hogy jobban rálátnak arra, hogy milyen folyamatok vannak, bizottságok üléseken keresztül látják, hogy hol tartanak a felgöngyölítések. Figyelj, mindenképpen a bent vagy a házban, akkor több infót tudsz szerezni. Az, hogy Szent Király Alexandrának a kedves férje, az egykori honvédelmi miniszter Bölibe megy, ez Tóziher. Tehát ott aztán tényleg a különböző vásárlások tényleg, kapcsán ott...
4: Most
0: ott,
4: már nagyon sokan van az, hogy Hódziher börtönbe bennek, de majd ezt azért meglátjuk.
0: De meglepődnék Roli, hogyha nem. Tehát ezek olyan típusú bűncselekmények, olyan hivatali visszaélések, amelyeket nem lesz nehéz felgöngyölíteni. Ezek közül rámutatni a 60 puszta épület együttes, és megkérdezni, hogy elnézést, van egy valaki, megmondja, hogy ez kié?
4: Felteszi a kezét.
0: Megmondaná valaki, hogy honnan van erre a pénz, és akkor azon a vonalon ott az így dominószerűen fognak majd dűlögetni az emberek, az, hogy milyen mélyre megy ez el, mennyire lesz.
4: Hát én nem tudom, de állítólag a Rogán Cecília sarkakatáiknak is eltűntek az olvasói.
0: Igen, és hogy nekik sem lesz egyszerű az életük. Hát nem véletlen, hogy Varga Judit azonnal a podcastet csinál fél évre előre, meg vannak az adások, mert hogy mindenki látható szeretne maradni. Hogyha nem vagy látható, akkor a kert végében sokkal hamarabb fellúgatnak, úgyhogy mindenki szeretné, hogyha látható lenne, mert egy látható pozícióból az lehet a megélésed, hogy talán nehezebben vagy elmozdítható. A rossz hírem mindenki számára, hogy eddig, amit látunk a kormány összetételéből, arra lehet következtetni viszonylag jó fogadási occokkal, hogy bukta. De hogy akkora bukta, mint egy ház.
4: Nem, nagyon nem várjuk tűnik. Már.
0: Tehát,
4: régen vártam ennyire valamit.
0: Fikarszni kétségem nincsen ezt illetően, és hát látod, hogy amiről beszéltünk, és talán engem is meglepve korán következik be az egymás felnyomása. Tehát még el sem indult a kormánygépezet, de már egymást nyomogatják föl. Hát ugye Balázsi Gyulának ezt a kontrollos izéjét, amit elkövetett, ezt én nem tudom hova tenni.
4: Fú, ez nekem teljesen értetetlen.
0: De szerintem az van mögötte, én azon gondolkodtam, hogy szerintem megmondták neki, hogy meghalol kutya, vagy legalábbis nagy bajban vagy. Úgyhogy próbálj meg kussolni, és ő meg azt gondolta,
4: Sírok.
0: Hogy igen, hogy egyébként, hogyha kijövök a fényre, akkor talán nem fognak elkaparni valahol. Tehát, hogy az a típusú ember, aki nem mindenkinek jó, hogyha ő beszédképes állapotban van, és mielőtt még összevart szája ébredne valahol kerepes külsőn, előtte még úgy döntött, hogy inkább kijön a fényre, és inkább mindenét visszaadja, hogy hitvány életét mentse, de az, hogy Balázsi Gyula végül a Markó utcai gyűjtőben fogja sorsa jobbra fordulását
4: várni. Hogy a végén, ez az utolsó hetekben már végig Nancy-nek szólították.
0: Na, szóval arra nagyon kell majd vigyáznunk, hogy ne ragadtassuk el magunkat, és mindig mutassunk irgalmat azok irányába, akik buktak, de a büntetés viszont hagyjuk a büntetőbíróságokat.
4: Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy igen, amit mondasz, az teljesen jogos, és hogy ennek részeként vissza kell engedni a civileket a börtönbe.
0: Igen. Kellenek jó körülmények, mert akkor lehet számukra is megújulás, hogyha jó zárkában vannak, igen. És nem kell minden nap verekedni, vagy nem kell megküzdeni,
4: igen,
0: mondjuk az alsó ágyért.
4: Igen, legyen jó az ellátás.
0: Igen, mert amúgy egy Balázsi Gyula karakternek a börtönben, hogy nagyon nehéz lesz fölvenni
5: hát,
0: majd
5: sajnálom.
0: Azt a ritmust, de hogy közben meg azok, akiknek konkrétan tönkretette az egzisztenciáját, vagy egyébként azért kellett adott esetben állásváltoztatniuk, vagy azért kellett elhalasztaniuk az előrelépésüket, és tényleg veszítették el a bevételék jelentős részét, hogy ő 87 milliárd forinttal gyarapítsa. Magyarországon most röpködnek a milliárdok. De szeretném minden sarka aláhúzni, hogy az 1 milliárd az 1000 millió forintot jelent. Bármennyire is elképzelhetetlen számunkra az 1 milliárd forintnak az elérése.
4: Fú, olvastam a Facebook világában, hogy jó, nagyon nem csak élem, ez az 1000 milliárd.
0: Hogy az utolsó szerződésig, az utolsó 1 milliós állami megbízásig el fognak menni, és meg fogják nézni, hogy mindenki, aki vissza adott, hogy mindenki, akinek szerződése volt, és mindenki, aki azért kapott szerződést, mert közel volt a tűzhöz, és visszadobott, azt mindenkit húzzanak ki a fényre. És nagyon szeretném, hogyha nem hangozna az el, hogy mindenki visszaadott, azok érdekében, akik nem adtak vissza. Folytasd, Roli, kérlek.
4: Adjatok vissza mindent. Legyen ez a mondat. Na jó, voltam, beszéltem már a hétvégéről? Tudom, a Csabi,
0: pogányindulóról?
4: Csabi beteg volt. Hát nem volt a pogányinduló, volt az a kusutéri buli.
0: A pogányinduló zseniális volt. A pogányinduló úgy reppel a színpadon, ahogyan a rapperek nagy része Magyarországon színpadon reppel, tehát nagy hézag van benne, sajnos, de mellette...
5: Mi az, hogy nagy hézag?
0: Az, amit hallgatsz lemezen stúdióban, meg amit hallasz a koncerten. Abban...
4: Ott nagy a gap.
0: Igen, de ez általában véve nagy a gap.
5: Én már ezt akkor semmi, én csak amikor szembesültem vele, amikor például látom amerikai rappert színpadon, és ők viszont úgy rappelnek, mint ahogy a lemezen.
0: És Magyarországon is van olyan, aki úgy rappel, mint a lemezen, egy bizonyos pontján a koncertnek leereszkedtek a tekesek, de kajak tekes, tehát a hivatalos tekes ruhában leereszkedtek a tekesek fönnzül ilyen drótkötélen, nagyon meg volt csinálva a show, és elrabolták végül Pogányt, ha már nem vitte a tek, akkor elvitette magát, óriási volt, és akkor rá volt egy ilyen testkamera a tévé, és mutatták, ahogyan tudod, kiviszik őt, és abból a perspektívából a kivetítőn. Majd utána, ugye nagyon ügyesen összekapcsolták azzal a videóval, amit felvettek előre, mint hogyha vinnék ki a kocsihoz, tudod, kiviszik hátra minden, és akkor előjött, tudod, visszajött a színpadra, jöttek utána a tekesek, és az egyik tekes végül levette a maszkot, és Betonhofi volt, vérem, na és Betonhofi úgy reppel a koncerten, mint ahogyan reppel a lemezet, és ez nagyon-nagyon jó volt látni. Óriási volt a koncert, nekem, akinek magyar rap folyik a véremben, annyira szeretem, minden másodpercét élveztem, zseniális volt, nagyon jó volt az egésznek a felépítése, az, hogy látni 17 ezer embert, aki hozzám hasonlóan pörög erre a dologra, látni ezt a 20 éves srácot, ahogyan megcsinálta magát, ahogyan elhozta a vendégeit, ahogyan föllépnek, ahogyan ezt a szuperprodukciót tudhatja maga mögött, tényleg a magyar rapnek egy olyan olyan kicsúcsosodása, amire mi, akik ezt szeretjük, nagyon-nagyon régóta vártunk, nagyon egyben volt, tehát nagyon szépen jó, ki van pattintva, gyúrt az elmúlt időszakban láthatóan, és hát látszik, hogy egy új alkotói pálya van kibontakozóban, és hát a sok filmesztelen fiatalt, akik lent örjöntek és élvezték ezt az egészet, az meg különösen jó volt. Szóval nekem nagyon felemelő élmény volt.
5: Az volt felemelő?
0: Jó volt látni, hogyha én is 18 éves lennék, akkor valószínűleg ott örjöntem
4: volna. Ott ülnék. De én csak oldalról.
5: De félvesztelő ültél.
0: Igen. Feleségemmel filmesztelően néztük az oldalpáholyból. Tényleg nagyon jó helyet választottunk, úgyhogy végig tudtam nézni az egész show-t, úgyhogy csodálatos volt, mindannak ellenére mondom, hogy igen, oké. Okay. Te merre voltál?
4: Én Presser Gáboron voltam a Kossuth téren.
0: Hát végül akkor, hát mindenki, ki mit szeret.
5: Tényleg az volt? Presser pici volt?
4: Volt, persze. Az van, hogy azt szerintem még most is az van kint egyébként, mint a fővárosnál, mind a Kossuth téri bulinál, hogy a program hamarosan.
0: Tényleg, mi volt a fővárosnak a line-up?
4: Szerintem, mi mondom, hamarosan megtudjuk mi.
0: Fú, azért akkor nem volt annyira szép dolog.
4: Még nincs kint. Figyelj, hát az van, hogy tehát elmész, megnézed, nagy tömeg, örjöngés, tehát hogy volt egy ilyen, tehát sikerült amúgy szerintem így megcsinálni másodjára is azt a hangulatot, tehát van az első felszabaduló hangulatot a választás éjszakáján, amelyik egy ilyen teljesen spontán, és hogy igazából ez a hangulat, ez nem múlt el. Ez még továbbra is ott van, és ez megtöltötte iszonyúan.
0: A gyönyörű volt, a videókat nem néztem.
4: A teret, tehát hogy ez... Nem...
5: Presserre? Igen. Váratlan utazás?
4: Nem sírsz, de hogy amúgy van egy csomószor, amúgy az elmúlt egy-két hétben többször ilyen állapot, amikor így rájössz arra, hogy amúgy úristen. Tehát, hogy sokkal nagyobb a felszabadulás, mint azt, amit egyébként így elsőre gyomorból érzel, mert hogy annyira benne voltál az elmúlt 16 évben, annyira személyesen is, és hogy hívják is, a környezetemet is érintette, hogy azt is kucs megtanultunk, vagy legalábbis ebben élni. Tehát, hogy különböző módon, de hogy benne voltunk, és része voltunk, és újra és újra van ennek a felismerés érzése, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy juthattunk ide? Hogy lehetséges mindez? Nem beszélve arról, hogy amúgy az mostanra ez az előző rendszer, vagy kormány is által kialakított rendszer, Orbán rendszer, ez napról napra látványosan omlik össze, aminek egyértelműen, amit te is azt mondasz, a vége az kell lenni, hogy látni kell embereket, hogy a jog mentén és törvényesen és teljesen normálisan elítélhető, és hogy ez nem, tehát hogy ezt nem szabad, és aztán a másik nagy feladat, hogy ezt muszáj megcsinálni, hogy ez soha többet ne lehessen így.
0: Ez az, hogy ez megtörtént, ez a szembenézés és ez a következmény, ez a garanciája annak, hogy ugyanígy nem történik meg. Azért történt meg újra és újra a magyar történelemben a 30-as évek óta az, hogy kialakulnak a zsarnokságok viszonylag gyorsan, mert egyszerűen semmilyen következménye nem volt. És most én azt látom, hogy ezt ismerte fel a Tisza párt, és hogy ebben egységes, és nagyon egységes, és amennyire sokszínű a Tisza, mint mozgalom, annyira egységes, mint párt. Ez a párt, ez nagyon kockára van fölépítve. Tehát, hogy tényleg úgy van fölépítve, hogy ez a párt, ez képes legyen továbbvinni.
4: Meglátjuk, tehát, hogy ez a dolguk, meg minden.
0: És még egy gondolat, hogy ha csak kiveszed a rendszerből a rendszert fékező NER elitet, amelyik folyamatosan fékezte, raburejtette az államgépezetet, akkor már ez a nyomaték maga. Ez az egyszerű adminisztrátor, akinek eddig fogták a kezét, a felette lévő osztályvezető, meg a felette lévő osztályvezető, ha nincsenek ezek a fékek, akkor a jelentős részét a melónak már ezt el fogja végezni.
4: Hát igen, az egyébként, tehát mondjuk így az elmúlt egy hétnek újra egy ilyen megdöbbentő dolga, de ez már az előző héten kezdett, hogy azok a állami intézmények és szervek, amelyek most váratlanul elkezdtek dolgozni, hogy ezek még senki nem cserélődött ki. Tehát még egyetlen egy ember nem cserélődött ki.
5: Hát jó, a főügyész is elkezdett ennyi.
4: De a rendőrség, a NAV...
6: hogy becsicskította a súlyokat? Az jó volt, ezt megnéztétek?
4: Megnéztem a súlyokat.
5: Én nem néztem meg semmit.
4: A súlyokat egyszerűen láttam engem abba az, hogy ez... Értem, neki is jár, de hogy ez igazából Orbán Viktornak járt, aki olyan kis erős gerincű volt, hogy erre nem volt hajlandó.
6: Igen, én is erre várt. Ez lett volna ugye az utolsó felvonás a népmesei részben, az elégtétel. Hát így is, a súlyok megkapta, ő is megérdezett.
4: Köszönte!
6: Ez a nőbántalmazós, vállalhatatlan székely vicc, amikor a kis Sámit eldobja, és akkor az inasát akarja eltalálni.
4: Ja, a Sámit is így se rossz.
6: Igen. Tehát, hogy egy picit, amikor a súlyok kapja végül azt, ami az Orbán Viktornak járt volna, így is célba ér valamennyire, neked csak ki akkor elmondom, hogy úgy lassan, ahogyan beszél, így, miközben végignézett a súlyok Tamásra a parlamentben, így mondta el neki, hogy gyáva, hazug vagy, úgy, ahogyan vagy, mondjon le, csapatával együtt. És akkor így végül elmondta neki, ez a súlyok, ez meg vigyorgott a
4: cigát. Megköszönte,
6: mit csinált volna? Azt mondta volna, hogy lemondok, akkor ember maradt, felállt, és azt mondta volna, hogy akkor tessék, lemondok, igazatok van,
4: Török Gábor is azt mondja, hogy nincs jó választás.
6: De a lemondás. Most
4: csak rossz és rossz közül választod, de hogy...
6: De a másik az miért?
4: Az miért?
6: Hogy akkor még több fülest fog kapni.
5: Érte. De szerintem meg annyira tényleg ilyen súlytalan, hogy igazából, hogyha lemondana, egy hét után ő megkapná a lóvét élete végig, és utána már egy hét után senkit nem érdekel.
6: Egyébként... Remélem, ez a lóvét megkapom egy életen, hát ez is megváltozott.
4: Hát én ezt pont egyébként a Súlyog Tamásnál is, de én a Horváth Lacinál, hogy még egy kicsit visszatérünk, ott idegesítesz, hogy amúgy el tudom képzelni, hogy ez a szerencsétlen csávó végig csinálja 4 évet.
6: Ha ott is találnak valami hivatali visszaélést, nagyobbik részt a nereseknél egyébként nem messze olyan nehéz, a hivatali visszaélésekre épülő rendszerben volt.
5: Hát nála is lehet, mert ő is nem tudom melyik megyében, ő is egy ilyen kis király volt éve.
6: Igen, meg kell nézni, meg kell kapirgálni. Figyelj, tehát itt ebben a rendszerben, aki a NER-hez dörgölőzött, mindenki osztott vissza. Ez volt a lényege.
4: Ja, Pucs János, gondolom, hogy ezért ültették
6: az
4: be.
6: Az összes állami cégnél az összes szerződést meg kell nézni, hogy hogyan működött, és ki kapta meg. Csak el tudod mondani.
4: Halló?
6: Csak el tudod mondani.
4: Én továbbra sem hallok senkit.
5: Én is.
7: Legjobban összefoglalja. Tehát, hogy valaki most már szélne kereszhetni ezt a pingot a szatyorból. Hello.
4: Köszi.
6: Mit mondod?
5: Hogy szélne kereszhetni a fingot a szatyor. Én ezt hallottam.
4: Nem hallottunk semmit. Az utolsó egy mondatot hallotta, hogy égnek kéne ereszteni. Szélnek kéne ereszteni ezt a pingot a szatyorból.
6: Jó, hát ez oké.
5: Egyetért.
4: Jó, figyelj!
6: Aki egyetért, ez egyetért.
4: Én például még a szombathoz visszatérve, tehát nekem az tökre tetszett, hogy a kis tamburinosok kihajtották a nácikat.
6: Azt megsirattam. Tényleg ennél gyengébb bagás, mint amúgy ez a hat, ez végig fog minket szórakoztatni.
4: Én remélem, hogy minden nap lóval mennek be. Illetve, hogy a tamburinosok egymást váltják reggelent, ezt ott játszanak nekik.
5: Én fényképet láttam, az a lovas az igazi fénykép? Vagy ilyen? Az igazi?
4: Remélem, ahogy hívják, a kövér adta kölcsön őket.
6: Mivel ők a parlamentnek voltak a házi hungaristái, ezért igazából, tehát hogy mint minden exkluzív körben elszakadt a valóságtól, és egyszerűen nem fejlődsz, nem járod le azokat az utakat, amiket le kell. Mivel ők ilyen házi hungaristák voltak, és tulajdonképpen így hungaristáskodhattak egy alapvetően szélső jobboldali nagypárt mellett, így igazából nem lógott ki a lóláb. Tehát a fideszesek az, hogy egyébként ők ilyen lovasnak öltöznek, meg ilyesmi, azt úgy elnézték, ezzel nem
4: de ez ilyen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club benne költöztek azzal a sejem mentébe.
6: Most más a színpad. Te ugyanabban jelentőzben érted. Na nézzük. Halló?
1: Ki hallak? Ha valaki engem?
4: Én hallok.
1: Na, szuper, a lovaskép az AI, szerintem, mert kis kosztümben nem lehet úgy lovon ülni.
4: De ő egyik se kis kosztümben volt, hanem abba a mentébe.
1: Nem, hogy nem, az úrodóra kis kosztümben van. Nézd meg, hogy szoknyában van, és a szoknyája úgy áll a lábán, mintha állna. Pedig az, abban, ebben a terpezben annak egészen...
4: Ne, a kis kosztümben nem tudsz fölülni a lóra.
1: Hát azért mondom, hogy nézd meg, hogy abban a ruhában van, amiben elviekben ugye állnak csak a...
4: Lehet, hogy igazad van, hál' Istennek most már ott vagyunk a mesterséges intelligenciánál, hogy ez egy ilyen kérdőjel.
1: Ugye van egy pár kép, amit viszont ilyen nagyon durván csináltak AI-jal, hogy macskán ülnek, meg unikornison, meg...
4: Tudom, meg bejönnek a tamburinosok, és elvágtatnak a lóval, tehát hogy hogyan van, én is láttam ennek olyan változatát, ami egyértelmű volt, de amúgy akkora bohócok, hogy amúgy meg simán elképzeled, hogy odarángatnak hat lovat, mert összesen hatan jutottak be.
1: Ja, de simán csak az úrodóra biztos, hogy nem ült föl így lóra. Mert már maga a fölülésnél is mindent lehetne látni, ugye, de így ül a lovon, azt a szoknyájának a nyakába kéne, hogy legyen valószínű.
4: Nézd, azt tudjuk, hogy a mi hazánk amúgy tényleg a lófasznak az egyik végére valók, ezt tudjuk.
6: Ezt te tudod.
1: Nem tudom, hogy tudod-e tolmácsolni a morgást. Azt szeretném morogni, hogy megnéztem a Tilos Maratonra a belépő árakat, és így ki fogjuk hagyni a Tilos Maraton.
6: Itt pont.
4: Hogy Tilos Maratonon nagyon-nagyon drága a belépő, és ki fogják hagyni a...
5: És ez morogva mondja.
6: Ó, nem áll.
1: Így van. 5000 forint, tehát számoljátok...
4: 5000 forint a belépő lő?
6: 3, nem tudom.
1: Kötelezően 5000 forint.
4: Kötelezően 5000 forint.
6: 3.
4: Az mondjuk egy családnál elég húzós.
1: Így van, hát számoljátok ki, mi négyen mennénk.
5: Egy napra vagy egy hétre.
1: Semmit, ha nem költenénk el egy 20-as tombolára, mert azért tudod, hogy Ford vagyok, tehát hogy ott azért...
4: Ford, hogy a tombolára elköltötte volna ezt a lóvét, de hogy így, hogy 20-asat belépő csak azért, hogy a családja bejusson, így nem fognak menni.
6: Jaj.
1: Így van. Tehát, hogy azért ezt egy kicsit át kéne azért gondolni, mert lehet, hogy magánemberként egy ötössel bemegy valaki, de aki menne, mit tudom én.
4: Családosan.
1: Nagyobb gyerekeivel azért az ott szerintem kell. Na ennyit akartam morogni, köszönöm, sziasztok!
4: Köszi, érezzel azt, hogy morogsz, és hogy így alakul, ez nem jó, persze.
5: Nem, már végig.
4: Most te nem hallottad? De olyan nincs, hogy hárman egyszerre halljuk.
6: Nem, most ti halljátok csak, mit mondott?
4: Hát...
5: hogy AI volt, szerintem.
6: Az AI volt.
5: Igen, mert hogy a kis nő nem tud volt. Így ülni a kis szoknyában a lovon.
6: Dúrodóra tud.
4: Összeszorítja a lovát. Ő összeszorítja a lovat a kis kosztümbe.
6: Nem a tonnak 5000, nem 3000.
4: Azt mondta, hogy 5000 forint a belépő, és hogy ez egy családosként azért egészen odavett, és hogy ő egyébként teljes joggal minden évben ott volt családostul, és hogy a tombolára elköltik, tehát hogy amúgy ez a pénz ez bejött volna.
6: És akkor most hogy lesz?
4: Hát most a...
5: Azt mondta, hogy nem jön.
6: Behozza a 20 ezeret?
4: Nem, hanem elmennek együtt a családdal az akvaparkba. Nem, ez nem.
5: De azt mondta, hogy így nem jön. Sajnos.
4: Ez nem jó hír.
6: Ez nem jó hír. Az eleve az egész...
5: Mindig. Mondjuk én nem néztem utána, de eddig úgy volt, hogy 1000-2000, és most írtál 5000 lett.
4: Hát az 5000 az tényleg már nem az,
6: az egész,
4: az már nem az, hogy csak úgy beszaladsz.
6: Nézzétek, a belépővel átléptünk egy másik pályára. Azzal, hogy belépőt szedünk, azzal kiléptünk a fesztivál biznisznek a területére, ahol más szabályok működnek, ahol más módon lehet, mint minden szintéren, ahol megjelenik a belépő, és megjelenik a pénz, az elkezd átalakulni. Ezt nem kell minden esetben negatívként értékelnünk, de azt tudnunk kell, hogy átléptünk egy másik térbe, és hogy más módon működnek, és onnantól kezdve ez határozza meg a működést. Ehhez kötik a fellépők, az, hogy mennyit kérnek, ehhez kötik az emberek az elvárásaikat. Az a fajta ártatlanság, amelyik a Tilos Rádió maratont jellemezte, az, hogy csak gyere el, ha nincsen lóvéd, akkor se baj, csak gyere el, mindent ingyen adunk neked, és arra kérünk mindenkit, hogy ingyen jöjjön el. Ez a fajta szövetség, ez a fajta ártatlanság, ez eltűnt, és ez nem fog visszajönni. A kérdés az, hogy ebből mit tudunk kihozni, és hogyan tudjuk megtartani a támogatóinkat, akik nélkül ez a rádió egyébként
4: sem. A családi napon erős, nem? Az 5000 forintos belépő fejenként.
6: Persze, úgyhogy ráadásul ennek a rádiónak az egyik erős támogatói köre az gazdag emberekből áll, és van egy legalább ekkora támogatói köre, aki nem a pénzét adja, hanem a spiritet, aki hozzáadja az érzéseit, aki hozzáadja az elköteleződését, és aki, hogyha kell, a vérét adja azért, hogy a rádió működjön, aki, hogyha kell, akkor csatába jön értünk, és hogyha őket kizárjuk a tilossági maratonból azért, mert nincsen pénzük, az a nagyon komoly problémát veszünk a nyakunkba, és elveszíthetjük azt, amit összegubiztunk az elmúlt 3 évtizedben. Viszont, hogy jót is mondjak, becsületünk visszatérni látszik, hiszen az akadálymentesítés utolsó szakaszába ért, és itt elkezdődött a lift fizikai megvalósítása. Még nem jár a lift, még nem jött fel.
4: Én nekem úgy tűnik, hogy ilyen rugós fellövős lesz, nem?
6: De a felszálló pálya az már ki van alakítva, az is lehet, hogy a maratonra ismét felvehetem, nem tudom, vagy 4 vagy hány év után ismét tilos rádiós póló lehet rajtam, hiszen megszűnt.
4: Eszembe jutott múltkor ez a... Ugyanis én nem nagyon szoktam hordani tilosos cuccot, és múltkor a mosodai és egyéb több helyen lakás eredményeként kint nem volt

0: Van a kocsiba pulóver, adok, hogyha kajám is van.
1: Látom, hogy itt bolyogsz.
2: Rajta szokott venni csoki azért ilyen krúpuló néha.
0: Persze.
2: Na, oké, most van. Nem tudom, hány óra van, mert az órát is elkapcsolta valaki.
1: Ott a nagy óra.
2: 8 óra, 10 óra.
1: Nem látod a monitoroktól.
2: És akkor azonnal folytatódik a Divas Rádióban a Hittirítő című műsor. Ébredjetek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Folyamatosan megtréfál minket a PFL, de ennek ellenére, hogy emellett azért egész jól tudunk. De melyik szín vagy, Roli, ne arra gudjál.
1: Sárga.
0: Kék. Ja. Kék a szeme.
1: Jó, én ezt néztem így.
2: Az viszont mindenkinek.
1: Jó.
0: Na, szóval gyorsan elnézek a jegyzeteimről, hogy miről akartam mindenképpen beszélni. Az nagyon fontos, hogy a Tilos Rádió maraton közeledik, és akkor ennek okán...
2: Na most kihallgassa.
0: Az a fontos, hogy most meghallgatjátok ti, és összefoglaljátok majd nekem. Tessék.
1: Hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia, Eri. Szer.
3: Szerintem...
1: Ő nem hallja.
3: Azért ma...
2: Most én se.
3: Régyelni. Hogy azért olyan boldogok ne legyünk.
0: De neki nem kell hallani a ti haját?
1: Most igen, az elejét nem hallottuk.
2: Erik, az van, hogy Feri nem hallja, csak Csabi meg én halljuk.
0: Nem hallja.
1: Mi? De akkor viszont te ne állítgass, mert én hallottam az elejét, utána nem hallottam, most megint nem hallani.
0: Ne állítgass magától, ahogy a potvéderhez hozzányúltam.
1: Akkor most nem hallani. Egyáltalán.
0: Mit?
1: Az Erik. Se.
2: Ja, Erik, várjál vissza!
0: Mi mondod? A Roli hallottam.
2: De akkor, mert csöndben volt és beleszólt éppen.
1: Akkor ő hall.
0: Ezt mondom.
2: Figyelj, Erik, ez nem személyes.
0: Fölhúzom, és abban a percben ti meghallgatjátok, majd utána elmondjátok nekem.
1: Oké, okay, de most úgy volt, hogy beszélt, és egyszer csak nem hallottuk.
0: Az most mindegy.
1: Hát akkor hogyha...
0: Mert okay, közben okay. Megmozdult a potméter, és akkor erre az a rúzsaszín.
1: Akkor Erik még egyszer telefonálj be.
0: Na, addig közben megnézem a jegyzeteimet, amíg... hogy akkor miről akartam mindenki... Na igen.

0: Szóval maratonon drogokkal kapcsolatos, pápával kapcsolatos és politikával kapcsolatos dolgokat fogunk sorsolni szombaton. Azokat, akik a múltkor még az életünkre törtek, most egyszerűen kisorsoljuk őket. Szent Király Alexandra, hogy hívják azt a nőt, aki az kamerszóvívő volt?
1: Vitályos
0: Eszter, meg van már három Tisza plakát. Na, fölveszem, és akkor kezdj el beszélni. És akkor most kell elkezdeni öppelni. Tessék.
2: Halló.
1: Na, hallunk.
0: De én nem hallt titeket, mit idegen?
2: Ja, csak azt akartam mondani, hogy azért kell a mi hazánk a parlamentben, hogy mindig valaki föl tudjon minket adni agyilag.
1: Azt mondja, hogy a mi hazánk azért kell a parlamentben, hogy minket fölcsesszen agyilag.
0: Jó teszik akkor, csak drága.
1: Drága azt mulatság, igen. Tehát, hogy amúgy az, hogy Novák előtt egy ilyen kamuflázsos kis ötjek fecskébe szivárványszínű zászlókat lopjon civil szervezetektől. Ez nagyon sokba kerül azért így.
3: Hogy ketten hazavisznek 8-10 milliót azért
2: az zavar. El kell mondanom, hogy a lovas dolog az igaz volt.
1: Lovas dolog igaz volt.
2: És már csinálják a hatónak a parkolót a parlament.
1: Jó, hogy csinálják a parkolót a...
2: Igen.
1: A lovatnak.
2: Lesz ott nekik mindig zab, csak attól félnek, hogy a izé fogja megenni a... Hogy mi? Hívják azt a csaj?
1: Az előd.
2: Nem, a csajt, a fideszes, nem mint az eszembe.
1: A sok van.
3: Alexandra.
2: Alexandra. Félnek, hogy rá fog menni a... Szabra az
1: Alexa. Jó, Erik, hát ha most itt lenne Feri, és hallaná, akkor azt mondaná, hogy... Jó, köszönjük, lefordítjuk most a Ferinek, mert úgy van, hogy hárman nem tudunk egyszerre hallani.
0: Jó, szia, Erik!
1: Várj, ne! Ne, de mit nem beszél? Azt hiszem, hogy a rádiózás egy új nyelvszint. Majd ezt szerintem műsoron kívül. Elég egyszer a műsorban.
0: Ja. Akkor szóval... ezekért még nem hallottam, ezekért ti viszitek el a felelősséget.
3: Jó.
1: Az, amit te nem hallottál és más mondott, ezért mi visszük el a felelősséget. Szerintem ez a régi jó rendszernek az egyik ilyen klasszikus.
0: Mit mondott?
1: Annyit, hogy a Alexandra miatt kell a sok zabba, hogy hívják a parlamentbe a lovakhoz.
0: Ez súlya dolog volt, Erik.
1: Köszönöm. Ezt mondtuk.
0: Ez súlya dolog volt. Igen, még van ennyit, ezt mondta ilyen sokáig.
3: De az, hogy a ló nem AI, de amúgy az AI.
1: Hogy a mi cseszegetésünk miatt van bent a...
0: Azért vannak bent, mert összeszedtek annyit, hogy bejussanak. Nem tudt mit csinálni, ennyi volt. Az, hogy egyébként bohúcot csinálnak magukból, hát ez van, majd végignézzük. Eleve nálunk ugye ez a Bércsi Viktória volt. Azért tudom, mert gyermekem számon tartotta a plakátokat
3: már hiszen iskolában.
0: Igen, és
1: a zuglóban.
0: Igen, és számon tartotta, hogy kikinek a jelöltje, hiszen egész nap ezt néztük egy hónapon keresztül iskolában.
3: De hogy benne. Ő tudja, én nem tudta, hogy vagy.
0: Meg tudta mondani, hogy melyik kerületben, amerre járunk kocsival, kik a fideszes képviselők.
1: Körzethatárokat meg tudta mondani, hogy átléptük a körzethatárt, apu.
0: És akkor így, mivel számtalanszor kell nekem is elmagyarázni és kontextusba helyezni, hogy mi az, amit látunk, és hogy ami rá van írva, az nem minden esetben jelenti a valós célokat, ezért végül... Valaki sütél?
3: Igen, akár? Én is valami még egyszer.
0: Alatt rendesen valaki rákormolt.
3: Ja.
1: Nem, ez még lehet
0: rendesen. Tojás süt egyébként, jó teszi, az fontos fejre forrás. Igen. Na,
1: és akkor... Mindjárt nem látjuk Ferit. Lentolálkodik
0: majd. Születesen, Olivával csináld, megkóstoltam. És egy messze meg az, amit csinálsz.
3: Miért nem raktad be előtt?
0: Na, és akkor kitette ez a Viktória, hogy akkor kik az emberei, és csinált egy ilyen fényképfelvételt, hogy akkor a magyar ifjúsággal átgondolták a jövőt. Hát és akkor az ember nem akar ilyen képről beszélni, vagy esetleg így kép alapján megítélni a harcostársakat, de hogy nem ez a válogatott SS, amit annak idején a nácik így villantottak, és arra gondoltam, hogy az ebből olyan nagyon nagy baj azért nem lesz. Tehát, hogy itt én mindig azt hangsúlyoztam, hogy a magyar szélső jobb oldal annak úgy általában ugye picit nagyobb a füstje, mint a láng, és arról van szó, hogy gyertek ki, nácik, akkor nézzük meg, hogy mennyien vagytok. Nem nagyon bújnak úgy elő igazából ütőképes csávó, egy-két ilyen bede típusú srác, akinek inkább így a pofáján nagyobb, mint a tenyere. De
1: ja, jó, az, de nem az, az, az, az, az, az, az, az, az, az
0: a súlyos. Nem vadhajtások, Orbán Viktor vadhajtások.
1: Ja, tényleg arról lehetne beszélni.
0: Főnök azért nagyon csúszik.
3: De azért az, fú. Az viszont engem zavar ezekbe a, mi az ánkos, hogy a Novák házaspár tényleg hazavisz 10 millió, vagy 8-10 millió forintot, és azt szerintem, érdemtelenül.
0: Hamar elcsattan az a pénz, ha nagyba vagy. Meg gondolom,
3: tök nekik mindegy, hogy, de hogy ő...
0: Nem ér annyit a meló, szerintem.
1: Hallod, a mesterséges AI lóra töltöttem, nagyon sok fog.
0: Így van, kitalálva, ráadásul látod, nem, a laptopján ott van a lapának lenni dzsuker.
3: És akkor tényleg ott van, igazából ilyenkor mindig a gyerekeit sajnálom, hogy tényleg most ez, hogyha látta a gyereke, hogy mi történt, hogy kivonultak, mikor bejöttek a srácok zenére, és akkor mit mondoljon kor, hogy miért mentetek ki?
0: Ott ők olyan szinten navigálták bele a kulába magukat ezzel a kivonulással, hogy az egyszerűen elképzel. Én utána Mi Hazánknak megnéztem, sem is pervers vagyok, megnéztem a Facebook oldalukon, hogy hogyan kommunikálnak, és akkor ott, tudod, ez az igazi, hosszú, másfél oldalas magyarázó poszt, amiből tudod, próbáld kivakarni magad valahogyan belül, mert valószínűleg megmérted, és azt láttad, hogy a magyar lakosság jelentős része az leköpt téged.
1: Illetve én merem remélni azt,
3: hogy... Lehet, hogy Token megszólalt, hogy kész hamburger is pont egyszerűen.
1: Hogy tényleg megszivatták őket, és hogy úgy rakták össze a műsort, hogy ezek csak hülyén tudjanak kiberohangászni. Mert ugye volt egy pont, amikor a Torockai beszaladt a Szózat felénél.
0: Tényleg ez a Disney bungarizmus, amit csinálnak, ez
1: tényleg az volt, szerintem ez így jó, szaladgáljon, ahol Szózatot hallott, álljon meg, szaladjon be.
3: Ez nélküled nem volt akkor most.
1: Nem, azt a Magyar Péter DJ-zte.
0: Most meghallgatom, és elmondom nektek.
1: Jó, akkor én kimentem, sziasztok.
0: Halló? Persze, Mi Hazánkos dologhoz. Hallgatunk.
1: Nem, mi nem.
0: Mondjátok, hogy hallgatunk.
1: Most hallgatunk.
2: A Tasi Róbert Lászlónak volt még egy érdekes.
1: Tasi Róbert László.
0: Hallgassátok ti.
2: Azt írt a gyerekkivonulós történetnek a végére. Most én nem olvastam fel az egészet, mert unalmas, de ez az egy mondat, ez erős. Ennyi erővel jöhetett volna egy csapat fűszoknyás néger is, előadhatott volna bármilyen táncot. Pont. Csak ezt az egy mondatot olvastam.
1: Azt mondja, hogy a Tasi Róbert?
3: László, igen.
1: Igen, hogy azt írta erre a kivonulós dologra, hogy az utolsó mondata az az volt, hogy lehettek volna akár fűszoknyás néger lányok is.
0: Jaj, de szép, ezt kimondta.
3: Ezt a Róbert.
2: Tasi Róbert László.
1: Tasi Róbert László.
0: Fűszoknyás néger lányok is.
1: Pont.
0: Mekkora rasszisták a
1: tényleg? Meglepődtél? Köszi, szia! Meghúzhatod!
0: Ez igen, ez volt, ez tényleg.
3: Nem, ez,
0: te Jézus! És megközött a sík.
3: Amúgy ki ez, igen, azt akartam. Lehet,
1: a Vitár Robert jutott eszembe az a fekete fiú viszi a labdát, fekete viszi a fiú a labdát, ezt az Afrika kupán bírtani.
3: Hát jó, de nem jutott eszébe a neve, szerintem ez így jól.
0: Szóval azt akarom mondani, hogy a...
1: Tényleg újra Vitár Robert bent van a parlamentben.
0: Nem tudom, mennyire volt ez ilyen politikai hurok, amiben beleléptek, de az biztos, hogy a Tisza pár tűzben fogant, óriási nyomás alatt, titkosszolgálati keresőmotorok, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy a politikai játszmázás és a stratégiai gondolkodás a születésétől együtt jár ennek a pártnak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mind a Fidesz-KDNP, mind a Mi Hazánk annyira ostoba és buta politikusoknak a gyülevész tömege, pont amiatt, hogy a lojalitás miatt lettek kiválasztva, hogy játszik könnyedséggel lehet háttal, lábbal gólt rúgni nekik, dekázgatni, mert hogy tényleg amúgy... ostoba kapzsi emberek gyülevés tömege.
1: Igen, eszembe jutott még egy dolog, hogy tényleg, hogy mibe sikerült az elmúlt 16 év alatt szocializálódni, hogy ez ugye két nagy ilyen fölismerés van, és mind a kettő egy kicsit valahogy zavaró, hogy úgy nem akarod elhinni. Az egyik, amit már az előbb elkezdtünk, hogy tényleg Orbán Viktor egy ekkora bukta után, tehát hogy Én mindig is, hogyha megvetettem azt a korábbi ilyen működését, amikor nem ment be a parlamentbe, és hogy ezt most is azt hiszem valahol elmondta, hogy egyébként nem érezte úgy, hogy ott neki vitáznia kellene az előző ilyen bukta után. Most nem csinál ilyet, és hogy amúgy lehet, hogy jobb lenne, ha mégis inkább ezt csinálná, mert hogy fogja magát úgy, hogy amúgy nem sok duma van meg egymás a részéről, és egyszer csak elmegy Dopmanhez.
0: De hova menni? Nem tudsz hova menni.
1: Hát azt mondom, fél Magyarország sajtóját megvették, tehát hogy a Kesma az út tények utolsó adásába búcsúztató.
3: De mi is, ha elmenne a Hír TV, vagy a Patrióta, vagy mit tudom én, hova, már még visszakérdezné?
1: Úgy, hogy a Dopman majd magában meg...
0: Az van, hogy az világosan látszik, hogy vele kapcsolatban, tehát az ő belső politikai tőkéje a jégnél gyorsabban olvad. Nem tudsz elmenni már olyan helyre, ahol ne kérdezzenek föl. Egyszerűen van egy-két olyan csicska, mint amilyen a Dopman, akivel megteheted még azt, hogy alát kérdez, de már egy Bencsik, akkor... vagy egy Bayer, vagy bármelyik mocsok gazember most már úgy kérdezne föl, hogy amúgy hogy jutottunk ide főnek.
1: Ez oké, na jó, de ezért elmész a Dopmanhez, de igen, hogy ott, hát ott majd fogod magadat is.
0: Magadra rántod a szarba Dopment.
1: Az oké, de hogy azt mondod, hogy ez, és akkor azt mondod, hogy még mindig nincs elég messzire rúgva a pöttyös, hanem hogy nincs elég lerakva a léc a padlóra, vagy lejjebb, és akkor megmondod, hogy a magyar nem, vagy mi a nemzeti sport után a második az
3: igen, forrásod.
0: Igen, de gondold el, az, ami de gondold el róla, hogyha egy picit elszakadunk most a saját érzésvilágunktól, és ha nem is empatizálni, de valami módon megért, hogy mi történik ennek az embernek a pszichében. Gondold el, hogy 24 óra leforgása alatt veszíted el azt a világpolitikai szempontból is mérhető pozíciót és hatalmat, amivel rendelkezel. Nem két hét alatt, nem egy év alatt, hanem 24 óra alatt elveszíted. Ezt nem tudod feldolgozni. Valamilyen választ kell magadnak arra adni, ki vagyok én, mi történik.
1: Ez a része, ez oké.
0: Okay. Ennek a vergődését látod szétgyógyszerezni.
3: De amúgy azt, amit a Juhi podcastjában hallottam, hogy egy ember nyilván a fideszes belső köréből, aki hallotta, hogy amikor lejött a választási vereséget, vagy választási vereség beszéd elmondás után, akkor a Rogánnak oda mondta, hogy elárultatok. És ez azért volt érdekes, mert akkor viszont számomra, vagy nem tudom, így azon gondolkodtam, akkor viszont az volt, hogy ő oké, tudta, hogy mi a helyzet, de hogy akkor ő úgy volt megbeszélve, vagy az volt a terv, hogy csalnak. Valahogy elcsalják a választásokat. De mivel gondolom, ez valaki, akiknek meg kellett volna tenni, nem csinálták meg, mert gondolom az utolsó pillanatban visszakoztak, mert hogy féltek a nem tudom, a néparaktól, vagy bármi, de ő abban a tudatban volt egészen, akkor ő is abban volt a választásokig, hogy nyernek, mert az volt a terv, hát, hogy ezt elcsaljuk.
1: De ezt nem kellett
0: hozzá szerintem az elcsalást bevillantani. Minden zsarnoki rendszerben a zsarnok izolálódik. Senki sem mert oda menni Sztálin elvtárshoz megmondani, hogy Leningrádban nem állnak annyira jól a dolgok. Mert abban a pillanatban kaptál egy fegyvert, mert le kellett magadat lőni. Ugyanígy simán benne van az, hogy egyszerűen nem a teljes igazságot tárták fel, és senki nem mondta meg neki azt, hogy főnök vége van. És ő értelmezhette úgy, hogy elárultatok, hogy nem volt senki, aki megmondja. Az ő szemszögéből...
1: De ebből a szempontból a nemzeti sport és a vadhajtások az egy teljesen jó továbbvitele a dolognak, hiszen ezen a vonalon tovább menne...
3: De akkor ő szerintem nem tudta azt, hogy a török áramláthoz lerakott robbanószer az nem kamu?
0: Nem, szerintem...
1: Azt az a szerbek csinálják. Ez a baj, amit soha nem fogunk megtudni például.
0: Azt nem mondta meg senki... neki már hosszú idő óta, hogy nem vagy normális, hogy tökkel ütött vagy, hogy hülyét csinálsz magadból.
3: Hát hallgatott volna, én mondtam egy pár szót.
0: Igen, de hogy ezt
3: oké, okay, igen. Ezt igen,
1: nem értel a nemzeti igen, sportba.
3: Igen.
0: Jó. És ugyanígy, figyelj, mindig emlékezzünk, véssük az agyunkba a képét a Ceausescu házas párnak, ahogy a félrecsúszott kucsmával ülnek a bírósági tárgyalásnak nevezett izében, vagy lássuk, ahogyan a híd alul Saddam Hussein szakállasan kihúzzák. Tehát ezek az emberek a hatalmuk erejük tejében teljesen izolálódva élnek, és a talpnyalók seregei nem mondják meg nekik, hogy ócska hazudozó vagy, na, aki egy perce van a bukás.
3: És akkor és az az érdeke, már bocs, hogy a... Hogy, eddig, vagy nem tudom hány hét telt el, vagy egy hónap a választások óta, de hogy eddig tökre érdekelt, meg így én is így, én így úszkáltam benne, hogy szeretem nézni, ahogy így vergődnek. De most ennél az interjúnál, nem láttam az interjút, mert egyszerűen már nem érdekel, de láttam belőle részleteket, és az van, hogy eddig, ha megláttam Orbánt, akkor tökre idegesített, és felhúztam. Most meg már az van, hogy egyszerűen nem érdekel. Szóval tényleg egy szám... Az van, hogy így... hogy így tényleg így az, amit mondtál, hogy az van, aki a híd alatt szakállasan vergődik.
0: Érdekes nekem, mert pont ellenkező. Én eddig kerültem és idegesített, én meg most kezdtem el. Vagy most eddig, tehát eddig az volt, hogy így nem idegesített, meg így nem...
1: Eddig nem. Fog... Engem nagyon hát, idegesített, nem hallgattam.
0: Tudtam, hogy milyen karakter, meg így persze haragudtam rá, de engem most dühít. Tehát most, amikor azt látom,
3: engem
0: hogy...
3: Engem már nem, mert egyszerűen szánalmas.
0: És ami a legérdekesebb, hogy ugyanúgy, mint amikor meghalunk, akkor egy, ahogy Woody Allen mondta, egy picit még tovább nő a köröm, hajunk meg a körmünk, de a telefonhívások már elmaradoznak. Itt is a bukás után még egy picit a Szentkirály Alexandra videói, amik ki voltak fizetve a Facebookon, azok nem álltak le, úgyhogy azok még jönnek, és mi fölhívja a választópolgárokat győzködni, még de elmondja, hogy egy centire vagyunk a győzelemtől, hogy mindenki.
1: Most kell beállni.
3: Nekem azóta folyamatosan jönnek ezek a videók, és mindig megnézem a dátumot, hogy ez most ez így most mondja, vagy ez már volt, és tényleg így ezzel van elárasztó nekem is.
0: Igen. Sajnos is lehet is látni, ahogyan sajnos Alexandrának tényleg a, mint hogy mindenkinek, akit átjár a hatalom, megváltoznak az arcvonásai. De ez mindenkire vonatkozik, ahogyan Theoden királyra is, úgy mindenki másra is, hogy egyszerűen a legeslegvége ennek az afrikai diktátorok vérben forgó szembe. Biztos láttatok már ilyet, aki kiírtja a fél ország, és aztán készül egy interjú, és így vérben forgó szemmel. Mert ugyanígy lehet látni, ahogyan Orbán Viktornak teljesen elmegy az esze, a maradék esze a szemünk láttára, hát elvették a drágaságot.
1: Ez biztos.
0: Gondolj, de hogy ezt feldolgozni ember, úgyhogy utána most elzavarnak mindenhonnan.
3: Ja,
0: fölépítetted a karmelitát, tényleg a saját szád íze szerint.
1: Amúgy, ebből, aki szerintem ilyen legnapra készebb, az az kettő közül az egyik lengyel csávó, aki
0: ő a beiktatás előtt egy nappal, vagy azon a napon.
1: Azon a napon.
0: Csávó!
1: Na jó, ennyi volt!
0: Ez az ország ennyi, szarország ennyi volt.
1: Magyar papírral ment.
0: Magyar menekült papírral.
1: Magyar papírral ment. Az Egyesült Államokra.
0: Magyar papírokkal... Nem is kezdték vizsgálni egyből, hogy ez nem olyan jó ötlet.
1: Meg kellett, tehát az azt jelenti, hogy azért neki ott beutazó vízumot kellett kapni a magyar papírjaival. Igen. És menekültként nem nagyon szoktak adni.
0: Amerikában. Tehát amúgy egyébként tényleg térdenek
1: kell az esztáért,
0: hogy remegül kézzel töltött ki az esztát, hogy egyáltalán jó válaszokat adj, és akkor erre ő meg menekült.
3: Jó, de legalább akkor elrepül odáig, aztán vissza, tehát addig is nyer két napot.
1: Hát ilyenkor eszembe jutott még, mondjuk ez már jó 20 éve volt, mikor a latin-amerikai országok között az igazán szegények, például ez konkrétan Mexikó és Kuba között, hogy a kiutasítottakat oda-vissza küldik, mert hogy majd a repülőtársaság érteti, már arra sincsen pénz. No, és még akkor figyelj, akkor viszont ugorjunk egy másik ilyen dologra, ami szintén ugyanez, hogy csak egy, azért a másik oldala, hogy nem hiszed el, hogy ez így létezhet, ez pedig a igazságügyminiszter jelölt, az a milyen Melitei Barna Márton.
0: Igen. Az gyönyörű, csodás sztori.
1: Na, és akkor ott vagy az, hogy ő az, aki ugye közben a Tiszának a mi az
0: Magyar
1: ő?
0: Magyar Péter Súgora.
1: Jogi képviselője, ja. Ő azzal kezdte, de aztán utána 25 év után ismét találkozott Magyar Péter Hugával, aki azt hiszem bíró szintén.
3: Volt. Igen.
0: Szerelem.
1: Romantikus szál. Összejönnek, gyerekük is születik.
0: Fiatalok vak szerelme.
1: Az nem tudom, hogy annyira fiatalok-e.
0: Hozzánk képes mindenki.
1: Az biztos.
3: Hozzánk képes.
0: Jaj, Csoki, most mit vered magad arra a két évre vagy háromra? Hát összeleszel
1: idén, hogy most ezt az ízsizmus, a lényeg az, hogy meríteim...
0: Aj, Csoki, ez ennyi.
1: Hogy,
3: most megnézem.
1: Ő bizony... Magyar Péter sógora, és úgy, hogy igazságügyi miniszternek jelölték, ennek volt egy nem túl szerencsés optikája.
0: Hát ez így van.
1: És akkor egyszer csak, nem telik el egy hét, visszalép a jelölt, tehát még ugye ez hogy mindenek az eskütétel előtt történik, tehát még a magyar, mert hogy most hétfőtől kezdődnek ugye a meghallgatások a bizottságokban, a miniszterjelölteknél, tehát még ez előtt ki, hát ki
3: visszamondja.
1: Igen.
0: Szerintem ez...
1: És az van, csak azt akartam mondani, hogy ott ülök, és hogy amúgy ez egy tök normális lépés lenne, meg ez egy tök átlagos dolog, úgyhogy egyébként a fordítottja is igaz, hogy egyébként egy normális világban ennek nem feltétlenül kell.
0: Jó lett volna, hogy megbízható ember az igazságügyi miniszter. Most azért tudod, hogy egy ilyen érzékeny pozíció.
1: De az, hogy egyébként tud ebben a felfokozott állapotban és helyzetben, és ezután a 16 év után egyébként lépni, és szóval hogy ezt is még meg kell szokni egyébként újra.
0: Szerintem ez csodálatos dolog, és az, amit ezzel kapcsolatban kommunikál, az még inkább, és ez nagyon fontos, hogy lemondani, nagyon sok esetben pont, hogy erőt jelent, nem pedig gyávaságot. Lemondani a hatalomról, letenni a gyűrűt azért, mert azt mondod, hogy ezekkel az opciókkal én nem szeretném vinni, ez a legnagyszerűbb érzések egyike. Én magam is saját élményből mondhatom, volt olyan, hogy olyan pozíciót tettem le, ami számomra fontos volt, és egyébként mindenképpen hatalmi kisködmön hordását jelentette, és fájt, amikor letettem, mert mindenképpen fáj, amikor leteszel valamit, ami lehetőség, felelősség és kiváltság is egyben, de le kell tenni, hogyha úgy érzed, hogy ehhez a pozícióhoz nincs megfelelő kontextus, hogyha nem jó a fénytörés, nem jó az optikája, és így most egy nő került pozícióba, ami szerintem meg megint csak azt jelenti, hogy egy picit a gender arány megint billen, és ráadásul egy nagyon komoly jogász. Sajnos nem fogom tudni megmondani,
1: Görög valami, Márta vagy.
0: Igen, elnézést kérünk, hogy nem tudjuk a nevét,
1: most
0: a Csoki megnézni.
3: De amúgy meg én nem is baj, hogy nem tudjuk a nevét, mert tényleg én azt vallom, hogy nem kell tudnunk a politikusok, vagy a miniszterek nevét.
0: Egy rádió műsorban nem árt egyébként, de kétségkívül egyszerű információ.
3: Görög Márta, elnézést
0: kérünk. Ennyi végig tudtam, Görög Mártáról van szó, akit ugye mindenki ismer.
3: Szegedi,
0: ráadásul szegedi vérünk, mint pogány, úgyhogy csak jó lehet. Én így válogatnék, Já, vérem, suhog meg van, játszodok ki a partra, Tisza partra, de nagy király vagy
1: pogány. Botka, micsoda a neved?
0: Nagyon jó, föl van véve a szegedi asszony, Na, és akkor, szóval szerintem ez mind-mind azt mutatja, hogy Magyarországon egy nagyon komoly demokratikus működés van kialakulóban, jó ezt látni, és amúgy meg olyan jó magyarnak lenni. Nem győzöm,
1: és csak erre akarom mondani, hogy ennek már egy ilyen kisebb szelete vagy egyébek, hogy a Tar Zoltán, ugye ő lesz a belügyminiszter.
0: Nem mondjunk neveket, csak mondjad.
1: Jó. A lényeg az, hogy ő elismerte azt, hogy ezt a Rubovszki, vagy kicsoda...
0: Hogy nyomásra változtatták meg.
1: Igen, és hogy amúgy hogy annyira jó, hogy egyébként ilyet be lehet ismerni.
0: Igen, meg az, hogy egyébként amúgy az embereknek, amit mondanak, hogy amúgy ők azért vannak ott, hogy az emberek által képviselt dolgokat.
3: És amúgy azt sem, nem is értem, hogy mi ebbe, nekem a másik oldal nézése a perverzióm, hogy ők ott azt mondják, hogy úris,
0: hát a másik oldal.
3: Hát a sötét oldal, a volt Fidesz, vagy Fidesz.
0: Já, igen? Az a kis izé?
3: Nem, hát inkább akkor a Fidesznek a médiája, vagy nem tudom, tehát a Hír TV meg ilyenek.
0: Ilyeneket nézel?
1: Még most is.
3: Most is nézem, de sokkal kevesebbet. Na, de ott meg azt mondják, hogy...
0: Dohogsz közben ez a köcsög gajjuség.
3: Nem, hanem így vigyorgok. De mondom, hát most már nem tudom őket úgy nézni, hogy idegesítenek, mert egyszerűen már nevetségesek.
1: Vége van.
3: Nem, de ott meg azt mondják, hogy úristen, milyen kormányzás lesz, hogyha ilyen külső nyomás elleni, vagy külső nyomásra visz... De miért nem ismerik föl, hogy ez a jó benne? Tehát, hogy ez kellett volna nekik, és nincs benne semmi, hogyha van valakinek önreflexiója, inkább az az öröm, vagy nem tudom, az a elégedettség. Na, mindegy, szóval.
0: Na, és hogyan látjátok, mikor lesz kiadva a elfogadó parancs Mészárosra? Mennyi idő van? 2 hete? 3 hete? 1 hónap? Első kihallgatás mikor lesz?
1: Hát szerintem már... az állam mindenkinek a legrosszabb, már mint a régi csapatban, ha eljutnak a kihallgatás.
0: De az nagyon, ez gyorsan lesz, az első meghallgatás, az első
1: hete. Szerintem Andi megeszi a papírokat.
3: De lehet, hogy ki... De
0: ki mit vagy, ezt kívánunk, Andi. Sajnos,
3: hát ez sok lesz.
0: Ez a digitalizáció, ez azért...
1: Hát megeszi a merev lemezeket is.
3: Hát kint volt most még bevásárolt a Hermész, vagy mi a boltban.
0: Attól tovább mennek a dolgok, tehát attól még ugyanúgy bevész az ABC-be, te is, érted.
1: Hogy tényleg a... Hermész a börtön van? Tehát, hogy... hát tudod, adnak hozzá, hogy
0: szerintem az nem baj, hogyha amúgy jók, tehát ez nem az fontos, hogy ne ilyen kenyéren, vizen kizárt. Ki hallgatja, ti vagy én? Hallgassátok ti. Na akkor most fölveszem, nem tudok beszélni, majd csak ja. Kezdjen egyből reppelni.
3: Halló.
0: Tessék.
3: Ciao. Halló.
1: Ő hallja most.
3: Ja.
0: De akkor mondjad.
1: Halló?
0: Nem hallottam. Nagyon jó.
1: Kösz, te beszélsz?
0: Van egy ellentetet. És mi az a kis csomag?
1: Kis csomag. Feje alapján valami jó.
0: Nem, cici bögre vírem!
3: Ez tombola.
2: De van hozzá egy kulacs is, nagyon szép fekete kulacs, azon is az van, hogy MCC.
1: Fekete kulacs, MCC felirattal.
0: Ú, de komoly, ti most tudtok neki mondani valamit?
2: Pendrive.
0: Nagyon köszönjük.
1: Pendrive, nagyon köszönjük.
0: És a 024 a technikusiba.
1: 024 a technikusiba a Tilos Rádió. És hogy nagyon köszi.
0: Köszönjük szépen, óriási.
2: És még van egy kulcs nyakba akasztó kis.
1: Kulcs nyakba akasztó, az is nagyon
0: jó. Minden, MCC.
3: És a pendrive-on van valami olyan anyag, amit esetleg föl lehet használni, mondjuk Orbán Balázs ellen?
1: Pendrive-ra valami kompromitálót, ha fel tudnál rakni.
2: Az legyen meglepetés.
1: Oh, jó, köszönjük. Meglepetés kompromitáló anyag a pendrive-on.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Okay,
0: köszönjük szépen. Fantasztikus. Mondjátok, amik vannak benne még?
1: Van nyakbakasztó, belépőkártya, hogyek, All Access kártya.
0: Zseniális. Ezeket fogjuk sorsolni.
3: Nem olyan.
0: Hozzánk minden bukott politikai mörcsöt. Já, de az, csak jöjjön. Fölveszem, hallgassátok.
1: Halló?
2: Sziasztok!
1: Ciao. Szia! Szia.
2: Vagyok.
0: Ki az?
2: Volt még az a téma, hogy Orbán Viktor nem tudta, és hogy...
1: Mit nem tudott?
2: Tanácsadói, ne, hát nem tudta, hogy
1: álltani. Jaj, nem tudta, hogy hogy áll Orbán Viktor, igen.
2: Ezt nem hiszem. Ő meg páran biztos tudták, csak arra játszottak, hogy vagy kicsit kapnak ki, és akkor nem lesz meg a kétharmada Tiszának, és majd visszajönnek győzelemmel, vagy valóban el tudják úgy csalni választási vásárlásokkal, hogy mégis picit nyernek.
0: Mit mond?
2: Biztos, hogy tudta, hogy nagy gáz van. Azt nem tudom elképzelni, hogy nem volt saját olyan mérés, ami igazat mutatott. Ez az egész annak szólt, hogy a hívek örüljenek, menjenek el szavazni, nem vagyunk mi gyengék. Szóval Orbán is még páran biztos tudták, de onnan lefelé már egy csomó ember nem. Szóval így igaz a kép, mert az, hogy Orbán nem tudta, hogy mi a helyzet, ez kizárt. Szóval ennyire még nem volt
0: elefántsokkolomkor.
3: Nem, így jobb, hogyha elmondja.
1: Nem, a hallgató, mert... bocs, csak közben, mivel technikai problémák vannak itt de a stúdióban, tehát hogy csak nem mindegyikünk tudja hallgatni egyszerre, úgyhogy most lefordítjuk, amit elmondtál Ferinek. Okay. Tehát, hogy a hallgató azt mondja, hogy szerinte Orbán egyértelműen kellett, hogy tudja azt, hogy egyébként mik az adatok. Adatok. Azt mondja, hogy lehet, hogy ott lefelé már nem tudták, de hogy Orbán talán arra készülhetett ezzel, hogy
3: vagy nem nyernek
1: kétharmados Tisza, és akkor ők egyébként egy kis vereséggel majd később visszatérnek,
0: tehát
1: mint győztesként.
0: Hát gondolhatta volna tanult emberként, hogy egyébként, hogyha valaki ezt megméri, akkor amúgy az. Tehát ma már nem csalnak a mérések.
1: Hát, de amiben utaztak 16 éve,
0: ja,
1: hogy mi, mindent mi mondunk meg.
0: Ja, akkor oké. Okay. Akkor amit mondtam, akkor az izolálódott.
1: Jól van, köszönjük szépen az info.
2: Nagyon jól összefoglaltak, köszönöm.
1: Köszönöm.
3: Én úgy fogácsoltam volna, hogy minden fasz.
1: Nagyon jó,
0: ült a süket, füles erőt, és akkor kérdezte a tesókon, Rogán, mi van? Minden jó.
3: Jó lesz.
1: Most nem hallok semmit.
0: Mit mondjunk Ferinek? Mondd azt, hogy minden jó.
1: Lehet, hogy náluk is így ment egyébként, mint itt a Tilosban, hogy hárman egyszerre ugyanazt nem tudták hallgatni. Na mit mondott a másik?
0: Mit mondott a nézőpont? Azt mondták, hogy buktam a Magyar Péternek, hogy senki nem lesz semmi probléma.
1: Nagyon jó. Neked mit mondták?
3: Fú. Szerintem ott is mehetett el ez a dolog, hogy az oroszok részéről erőszak nélkül ez volt a legtöbb, amit...
0: Persze, az Európai Unió, itt nem tudnak kivezényelni kis zöld embereket.
3: Így van, de...
0: Vagy igen, de akkor az egy komolyabb szint.
3: Engem csak az foglalkoztat igazából, hogy az Orbán például tovább ment volna-e. Tehát, hogy ő...
1: Szerintem ő bármiben tovább. Igen, most már nem gondolom.
3: Ez volt, csak egyszerűen igen, elárulták, hogy nem hajtották végre.
0: Meg szerintem az alapcsapda minden ilyen stratégiában, amit szerintem nagyon-nagyon nehéz kikerülni, ez a megítélni a másikat. És beleesett abba a csapdába, hogy alábecsülte az ellenfelet, de annyira becsülte alá a magyar társadalmat, ami elképzelhetetlen. Nem gondolta volna egyikőjük sem, de ez annak idején a francia forradalomban az arisztokrácia föltette maga a kérdést, hogy honnan a jó életből került elő ez a tömeg, igen, amelyik elfújt minket, mint egy porszemet királyi házastól.
3: És egyszerűen tényleg az, hogy keresik, meg hogy mondják, hogy mik, meg még kell idő, hogy mik lehetnek az okok, hát hogy egyszerűen tényleg senki ne, vagy nem tudom, hogy akkor tényleg ezeket, hogy nem tudom, hogy maguknak hazudnak, de hát az a probléma, amit csináltak 16 évig, tehát hogy nem tudják egyszerűen felfogni, hogy mi volt a baj, meg hogy a fiatalok miért szavaznak, ellenük, nem tudják
0: őket. Jöjjenek el a Pogány koncerten, nézzék meg felülről a 17 ezeres tömeget, hogy miért szavaznak ellene.
3: És mindegy.
1: És mi volt az, amit Mencer Tamás megtalálta a hibást? Az ki volt?
0: Já, Balázs. Az gyönyörű volt. Végül Mencer Tamás kiállt. Balázsi Gyula a bűnös. Ez ugyanaz, mint a tanúban. Szeretném módosítani a vallomásomat. Pelikán is ügynök volt. Tőlem kapta a fizetését. Én arra azt mondtam, hogy gyönyörű.
1: Ez az, amikor meghaltam, hogy ez így.
0: Tényleg ez a hangra,
1: mert az így... Várjál, ennek tudod ki a csúcsa? A Budai Gyula. Az, aki képes volt már pénteken, igen, vagy más
3: feljelentetni... De ebből a 12-e után nem kormányoznak.
0: Mondjátok el, hogy mit mond. Várj, én vagyok.
1: Jó.
0: Halló. Szevasz, Pistixen. Persze, hogyha hallasz.
2: Gyerek,
0: persze, mondjad.
2: Ez az osztalékként annak forint, nyilván

0: Ó, az igen. Köszönjük szépen, ez egy fontos magyarázat. Hallasz?
1: És igen, és akkor a legegyszerűbb a végkielégítéseket, meg a dolgokat. Gondolod, de 500 embernek a bére még egy ilyen közepes fizetés esetén 1 milliárd fölötti plusz járulékok.
0: Halljátok?
2: Igen.
1: Igen, hallak, úgyhogy igen, köszönöm. Csak ennyit akartam. Tehát gyakorlatilag nulla alá írhatja ki magát a cégeivel.
0: Köszi, köszönjük, ciao.
1: Köszönöm.
3: Most az én az elejét hallottam, hogy az volt benne, hogy hallották a hallgatók?
0: Az, hogy Pistix azt mondta, összefoglalom, hogy simán benne van az, hogy egyszerűen nincsen lóvé a Balázsinak, és az, hogy ki kell fizetni az embereket, hogy 500 emberről hát beszélünk, végkielégítés, minden egyszerűen nincs miből kifizetni.
4: De úgy nincs ki, hogy zárolták a számláját.
2: Zárolták a számláját. Tehát tényleg a céges pénze nincsen.
0: Ennek az embernek semmilyen nincsen. Ennek az embernek szabadsága van.
2: Ez nem igaz.
4: A Lamborghini az.
2: Lamborghini, Ferrari, ingatlanok. Van pénze, csak ahhoz képest kevesebb, mint amennyit elloptak.
0: Ő nagyon gyorsan börtönben lesz.
2: Hát
0: tehát, hogy az a típusú hivatali visszaélés, ami ennek mentén volt.
2: Dobja föl a Rogánt.
0: Na, aggódjál, fel is fogja.
2: Hát már föl kellett volna.
0: Lehet, hogy már fel is dobta.
2: Ez is milyen, hogy az Rogán nevét nem lehetett kimondani eddig.
0: A másik érdekesség még egyébként gyorsan csak egy percben a TV2 környékén felbukkanó emberek, akik ugye most a TV2 sok ugrattak ki, és mondták el egy páran, hogy...
2: Én úgy tudom, hogy a közmédia.
0: Hogy nem, a TV2-ből is volt.
4: Ja, az ugyanaz.
0: És hogy csak azt akarom mondani, hogy a TV2 egy utolsó mocsok revolver média volt, amelyikben azért hozták létre, és ez volt egyébként a Vajna bűne is, azért hozták létre, hogy embereket pusztítsanak el vele, és eközé tettek be szórakoztató műsorokat. De a cél az volt, hogy embereket pusztítsanak el, és bárki, aki a TV2-ben egyetlen billentyűgombot lenyomott, az mind része volt ennek a revolver médiának. Az egyetlen olyan hely volt egyébként, ahová, amikor meghívtak, akkor levelet írtam, és leírtam benne, hogy utolsó úrcskögecik vagytok, és hogy soha nem fogok nektek egyetlen szót se nyilatkozni. És utána még kétszer próbálkoztak, és mind a kétszer leírtam, hogy mélységesen szégyeljétek el magatokat, mert az összes csatornának volt valamennyi működése, ami hajazott valami nyomokban arra, de a TV2 az revolver média volt, ami direkt azt csinálta, hogy kire lehet lőni, és az, hogy közé teszel szórakoztató műsorokat, és abba ugrabugrálsz bohóc, azzal nem mentesített maga fel ezzel, sajnálom. Na, 8 óra 57 perc van a Tilos Rádió.
2: De akkor kérdésed, és akkor a Rogán szerinted mennyi? Hány hét?
0: Szerintem neki is megvannak számára. Tehát az egyébként, hogy behív, vagy mondjuk akár tanúként beidézzék, vagy aztán később,
2: mert nem tudják ki az a tóni
0: biztos. Hamar leszel gyanúsított, szerintem hetek, hónapok vannak az első, most össze kell gyűjteni, lassan fog indulni, össze kell gyűjteni az adatokat, meg kell nézni ki az, aki gyorsan lehet. Piti dolgokért kell gyorsan behívni. Tehát nem
2: most a Sárpáton.
4: Sárpáton már Pitiben nem tartás, ez
0: tényleg. Főispán! Na, izgalommal
2: várjuk. Nem fosztották még meg attól, vagy van még, hogy főispán?
4: Már nincsen.
2: Ja,
4: ő már nem az. Nem, bocs, de az.
2: Ugye?
4: Nem, ő az, mert az elvileg...
2: Mert az polgár, vagy a önkormányzati...
0: Na, 58 van, és akkor hamarosan rakétakilövés, űrös műsorral folytatódik, űrös műsorral is, májusi esőkkel folytatódik a Tilos Rádió műsor. A Hittétőt hallgattátok, szevasztok!
4: Sziasztok!
1: Van esőgatján, jó?
5: Ez a döntő pillanat, figyelem, rakéta teljesen önálló út a főtől, még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóz már elhajlott az űrhajótól, megnyitották a hajtóműveket, óriási bőt, mintha a rakéta...

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
2: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint, az akár 19 méter és megnőtt óriáspolipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó ősüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok. Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok alján fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértéke a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és nagy örömömre nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem Orha Zoltánt próbáljuk fölhívni telefonon. Sajnos most éppen sikerült valahogy letennünk a telefont, illetve olyan lila fényeket látok a pulton, amiket még soha, de ez nem oldja meg, ez nem akadályoz meg minket abban, hogy újra hívjuk Orha Zolit a redial gomb megnyomásával, és hamarosan beadom a stúdióba, vagyis az adásba. Na most a mai témánk Kármán Tódor élete és munkássága lesz, és megkérdezem Orha Zolit, hogy hall-e minket. Zoli, hallasz? Nem. Nem hall minket, Zoli. Ma sem. Ma sincs velünk a technika, hogy mondjam, csak a technika istene, úgyhogy itten szerencsére itt a tilosos kollégákkal próbáljuk itt helyreállítani a kommunikációt. És mindjárt fölhívjuk ismét Orha Zolit, aki a Kármán Tódorról fog beszélni. Ennek az lesz az apropója egyébként, hogy az űrhajózás és az aerospace engineering, vagyis levegő és űrmérnökség nemzetközi hírű üttörője Budapesten született, mégpedig egészen pontosan a mai napon van az ő születésnapja, és most Orha Zoli itt van velünk a vonalban, ha minden igaz. Zoli, hallasz engem?
2: Igen.
1: Nagyon jó, a hallgatók is hallanak téged. Minden a lehető legnagyobb rendben van, szerencsére. Tehát addig még egy kis közértekű közleménnyel szórakoztatom a hallgatóságot. 1%-ot a tilosnak mindenképpen, aki teheti, ajánlja fel, hiszen ez a rádió ebből működik. Társadalmi célú felhívásként mondom ezt, kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségéhez, az 1% felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 2 41. Köszönjük szépen. És még egyszer, tehát itt van Kármán Tódor témában szakértőnk Orha Zoli, akivel sok fontos alakjáról beszélgettünk a magyar tudományos életnek, de hát tökéletes az időzítése a mai adásnak, hiszen május 11-e van, ami Kármán Tódor születésnapja, ráadásul egy igen szép kerek évfordulót ünneplünk ezen a mai napon. Igaz, Zoli, hiszen Kármán Tódor Budapesten látta meg a napvilágot, de mennyi? Segíts nekem ezt kiszámítani? 145 évvel ezelőtt, bizony. Tehát... pont a mai napon. És igen, mindenképpen.
2: Hát Szőlős Kislaki Kármán Tódor, mert ugye így hívták, tehát nemesi családból származik, külföldön Theodor von Kármán, nem Karman, mert ugye arra mindig ígérte a magának, hogy ő magyar, és nem Karman, hanem Kármán. Tehát ez a két vesszőt kötelessége volt a nyomdászoknak oda tenni, lévén közölte, hogy ő magyar ember, és nem pedig Karman. Na, szóval a lényeg a következő, hogy Budapesten született, és a 8. kerületi Szentkirályi utca 22-ben lakott a család. Csoda gyerek volt, ezt bizonyította az, hogy 6 éjű számokat tudott fejben összeszorozni egymással. Hát azt tessék kipróbálni, nem lesz egyszerű eset. Mint a gimnáziumba járt, a Trefort utcába, aminek az édesapja volt, Kármán Mor volt az igazgatója. És Tódor megtanult németül, angolul, franciául és olaszul beszélni. Hát szintén erre mondom azt, hogy tessék szíves megpróbálkozni ezzel, nem lesz egyszerű feladat. Ráadásul az megnyerte az ötvös verseny matematikai részét is. A középiskolai tanulmányok befejezése után a Műszaki Egyetemen 1902-ben gépészmérnöki diplomát szerzett, és Bánki Donát professzornak lett a tanársegéde. A hitvallása a következő volt. természettudomány azt írja le, ami van. A technika azt is megcsinálja, ami még nincs. Milyen igaz? Ugye erről az jutott eszembe, hogy a Gábor Dénesnek volt egy hasonló megállapítása, hogy a jövő feltalálható. Hát igen. Csak ugye ki kell találni, hogy mit szeretnénk ebből csinálni. 1906 őszén megvált a Műegyetemtől, és az akadémia segítségével Göttingába, mai nevén Göttingen, németországi városról beszélek, ment el, ahol a neves Ludwig Prandtl professzor munkatársa lett. Hát a Prandtl nevét azért a repülési szakmában nagyon jól ismerik, akik ezt ott dolgoznak, vagy ott dolgoznak. Prandtl hidrodinamikával, áramlástannal foglalkozott, és a Kármán elsősorban ebbe az irányba folytatta az érdeklődési között, erre fordult a mindenféle érdeklődése, és ez irányította őt abban, hogy felfedezze, felismerje a róla elnevezett örvénysort, vagy örvényutat, kinek mi az, jobban tetszik. Na most, lehet-e ilyet látni? Hát persze, hogy lehet. Hát tessék szíves lenni kiballagni egy folyóhoz, amin átível egy híd. Mondjuk Pesten például célszerű a Margit hidat választani, aminek ugye több pillére is belenyúlik a Dunába, és akkor arra az oldalra kell menni, ahol elfolyik a folyó. És hogyha oda lenézünk, akkor látjuk azt, hogy milyen mértékű, iszonyatos nagy örvények szakadnak le erről a pilléről.
1: Most jöttem a stúdióba, itt átgyalogoltam a Margit hídon, és ezt meg is néztem, de a kedves nézők azt is elképzelhetik, hogy milyen, amikor, mert most az áramlás tanász szól belőlem, tehát, hogy miettől a Kármán örvénysortól lobog a zászló, egy henger alakú zászló.
2: Hát, például a
1: tokhelyen.
2: Igen,
1: tényleg
2: minden van. Ugye senkinek nem ajánlom, hogy egy ilyen helyre beúszol, mert az örvények igen nagy energiát képviselnek, és nem biztos, hogy az illető túl fogja élni. Na most ugye a levegőben is kialakulnak ilyen örvények, hát azt se érdemes kipróbálni. Nem véletlen, hogy a repülőgépek nem egymás fenekébe fognak felszállni. Kevesen tudják, hogy a Gagarin halálát egy ilyen örvénylés okozta. Annak idején, mert ugye az a kisméretű Mi-15-össel repültek, és elharadt fölöttük egy bazi nagyméretű vadászgép, ami olyan örvényeket hozott létre, ami által a Gagarinéknak a Mi-15-öse irányíthatatlaná vált, és hát tragédia lett a vége, mint tudjuk. Hát akkor nézzük még tovább Kármán Tódornak az életútját. 912-ben a Selmecbányai egyetemen lett professzor. Egy évvel később az Aachen-i Egyetemre hívták. Itt hozzáfogott egy repülés tudományi intézet megszervezéséhez és egy szélcsatorna megépítéséhez. Ugye a szélcsatorna nagyon szélszerű egy eszköz, mert arra tökéletesen megfelel, hogy bármilyen formát ideálisan lehet tenni, hogy minél kisebb legyen a közegellenállása. Ugye ilyen szélcsatornával lehet találkozni például a Műszaki Egyetemen, és nálatok is van az ELTE-n. Ugye aminek annak a labornak a neve véletlenül Kármán Tódor.
1: Igen, ezt ismerem. Ez az én laborom. Igen. Igen.
2: Na most következett ugye az első világháború, hát sajnos így alakult a történelem, ahova ugye a hadseregbe a Kármánt is besorozták, először valamilyen tűzérségi helyre került, aztán rájöttek, hogy azért ennél sokkal többet tud, és a mai magyar határtól nem messze lévő Fisamenden kezdett el dolgozni, ahol sikerült létrehozni a világ első helikopterét. Ennek a rövidítése az, hogy PKZ, ugye ez neveknek a kezdőbetűjét jelenti, Petróci Istvánról, Kármán Tódorról és Zolovetsz Vilmosról van szó. Na most, ha tessék szívesen megkapaszkodni egy kicsikét, hogy helikopter. Hát ugye úgy emlékezünk rá manapság, hogy jön valami iszonyatosan nagy zajos herkentyű a levegőben, aztán elhalad. Hát ez nem ilyen volt, hanem ez egy úgynevezett kötött helikopter volt, tehát ez azt jelenti, hogy ki volt pányvázva, és egy adott magasságra lehetett fölöleszteni, és onnantól kezdve volt rajta egy műszaki megoldás, bocsánat. Koaxiális elrendezésű szerkezetről van szó. Mit jelent ez? Két egymással ellentétes irányban forgó, óriás méretű légcsavar, aminek az volt az előnye, hogy ugye forgató nyomatékok szempontjából azt nézzük, akkor a forgató nyomatékok eredője vírus volt. Tehát magyarul a szerkezet sem jobbra, sem balra nem fordult el a tenger körül. Rászereltek erre a tengerre egy ilyen, hát ilyen hordószerű valamit, amiben két embert be tudtak ültetni, meg rátettek egy géppuskát, hát ugye világháborúról beszélünk, és ennek az ott a célja az egésznek, hogy felengedték, mit tudom én, 50 méteres magasságon nagyjából, és megfigyelték, hogy az ellenséges arcvonal hogy néz ki, ezt lerajzolták, vagy lefényképezték teljesen, és aztán visszahúzták, ugye, és akkor ebből következtettek arra, hogy hát akkor a háborúban mit kell csinálni. Sikerült kibányáztam néhány műszaki dolgot, és megint csak azt kell mondanom, hogy elképesztő, ahogy ez az egész helikopter hogyan fejlődött. 917-ben kezdték el fejleszteni, az első egy 600-650 kg tömegű szerkezet volt, kettő darab, és most nagyon fontos dolgot van, 190 lóerős elektromotor hajtotta. Tehát vigyázzat, nem dugattyús pöfögő valamiről beszélek, hanem elektromotorról. És egy
3: figyelj, lehet, hogy ez volt a legelső elektromos repülőeszköz. Még hát ez is lehet.
2: Szóval ugye? Azért tessék belegondolni, ebben micsoda műszaki újdonságokat tudtak ők kitalálni. Na most azt mondja, hogy voltak itt problémák, leégett a motor, egyik másik tűz,

0: Magyarországon következett a tanácskormány. És akkor a Kármán Tódort felkérte az akkori kormányzat, hogy viselje a magyar oktatási rendszernek a problémáit. Ő ezt elvállalta, ilyen úgynevezett ilyen kormánybiztos lett belőle, de hát ugye tudjuk jó, hogy ez a kormány elég kérészéletű volt, és akkor hát ugye ez megszűnt ez az egész, mint ahogy előbb beszéltem, és akkor azt mondja, hogy hát persze mindig voltak akkor is rossz indulatú emberek, és rögtön kikezdték a Kármát, hogy ő népbiztos volt, a kommunista, meg a stb. Sükerdumákkal támadták, hát akkor rájött arra, hogy akkor itthon neki nem jó, és le kellett innen lépni mindenféleképpen, és hát nyilvánvalóan, ugye hova ment, hát elment Németországba, mert ott normálisan tudta a kutatásait végezni. Na most azt mondja, hogy igen, na kérem szépen nézem itt tovább a jegyzeteimet.
1: Addig azt megjegyezném, hogy hát az a 130 napnyi tanácsköztársaságról ami nem sok jót lehet elmondani, de speciál az oktatás ügyben, ahhoz képest, hogy milyen rövid idő állt rendelkezésére a Kármánnak, azért hihetetlenül tiszteletre méltó önmagában az, hogy ő tényleg megszervezett egy teljes oktatási rendszert 4 hónap alatt, vagy mi, tehát hogy azért, sőt, hát kevesebb nyilván.
0: Tehát,
1: igen, tehát nyilván rögtön az elején kezdte el, szóval, hogy igen, szóval elképesztő módon értett ahhoz ő, tehát túl az, hogy zseniális tudós volt, de azon is, hogy megszervezzen egy rendszert, egy kutatócsoportot, vagy akár egy oktatási rendszert. Tehát ez ilyen, hát ma úgy mondanánk, hogy az ilyen menedzsment skilljei, azok nagyon, azok már akkor kimutkoztak.
0: Ugye egy tudós, feltaláló ember, aki ugye úgymond egy egészen más szituációba kerül, és elsősorban szervezési feladatokat kell, hogy elláson, kiválóan helytált. Visszatérve egy pillanatra a koaxiális rendszerre. Hát manapság is találkozhatunk ilyennel, ilyen helikopterrel. Ugye a Kamov 26 orosz gyártmányú helikopter, ami ilyen meghajtási rendszerrel rendelkezik, ugye ez kukacbombázónak, hát mezőgazdasági gépről van szó, szoktuk ugye emlegetni. Na most hát, miután ugye lelépett Magyarországról, akkor a turbulenciára felé fordult a figyelme, és ugye rájött arra, hogy a repülésnek ez a legnagyobb, hát hogy mondjam, hátulütője, hiszen ugye a keletkező örvények miatt nagyon rossz hatékonysága lesz egy repülőszerkezetnek. Közben volt egy intermezzó, németországi intermezzó, ezt nagyon gyorsan elmondom, mert hozzátartozik az életéhez, hogy az akkor már hatalomban lévő Göring felkínálta neki azt a lehetőséget, hogy a Luftwaffe-nál tudjon dolgozni.
1: És akkor
0: Kármán közölte, hogy tábornokul, én zsidó vagyok. És erre mondta a Göring neki, azt majd én döntöm el, hogy ki a zsidó és ki nem. És akkor Kármán jobbnak látta, hogy akkor átlép az óceánon, úgymond, és 929-ben a Kaliforniai Egyetem meghívására Los Angelesbe költözött, és ott is maradt hosszú időn keresztül. A Guggenheim Alapítvány Repüléstudományi Intézet megszervezésével bízta meg, és egyúttal kinevezték őt vezetőnek. Pasadenában, ami ugye Los Angeles egyik külvárosa, ott lakott. Na most annyit kell tudni Los Angeles-szel kapcsolatban, hogy a területe az megegyezik a Magyar Dunántúllal. Tehát a külváros alatt ezt értem, és ugye magyarságát megőrizvén vastagon hozzá kell, aláhúztam háromszor is, magyaros vacsorákat adott.

0: És most jön egy ilyen érdekes, hogy mondjam, megjegyzés az életével kapcsolatban, hogy nem volt egy sárvos férfi. Tehát ha valaki ránéz egy fényképre, ami ugye a Kármán Todor az rajzol, hát nem volt egy bombiván. Ettől függetlenül nekem mai napig rejtély az, hogy a hollywoodi dívák, magyarul hölgyek, színésznők, azok hát egyszerűen mágnesként vonzotta a csinos hölgyeket. Hát, hogy mi volt a titka, hát szerintem az életben nem fogjuk megtudni, de ez a mágneses tulajdonsága úgymond egész életét végig kísérte. És ez nem csak a hollywoodi hölgyekre érvényes, hanem a különböző európai és magyarországi hölgyeket is ide sorolom.
1: Bocs, Zoli, egy kérdés, hogyha már itt tartunk az ilyen bulvár rovatnál, hogy azt ugye jól tudom, hogy a Kármánnak nem lett soha felesége, ugye?
0: A családot soha nem alapított.
1: Ja, igen. Aha.
0: Soha, semmikor. Tehát, hát úgy van az, hogy modern szóval monogám típus volt.
1: Aha. De egy, igen, jó, aha, értem.
0: Most van egy nagyon fontos dátum. 1935-ben a Kaliforniai Egyetemen lévő, a Műszaki Egyetemen lévő szélcsatorna segítségével megtervezte minden idők legsikeresebb repülőgépének az alakját, ez volt a DC-3. Tehát ezt több mint 10 000 példányban gyártották az elmúlt, azóta eltelt évek során. Annyira sikeres volt a gép, és az első, a gépnek az első repülése december 18-án történt. Ez a repülőgép, hát kb. 20-25 fős utasszállítása alkalmas, azon túlmenően sokszor használták teherszállítónak, illetve hát a második világháborúban C-47 fedőnévvel, illetve a repülőgépet, rengeteg desszant bevetésen vett részt ez a gép. Fantasztikusan jó repülési tulajdonságai vannak. Ezt én tanúsíthatom személyesen. Miért is? Mert ennek jön egy nagyon komoly magyarországi vonatkozása. Budaörsi reptérről beszélek most majd mindjárt. Tudnélik, Magyarországon ugye annak idején az 50-es évek vége felé volt már, megalakult a Maliv. És a Maliv kötelékében rengeteg DC-3-as orosz változata repült, ez ugye az orosz változat úgy hívták, hogy Li-2, ugye Lisunov-2. Hát a repülősök szerint ez attól lett Li-2, nem a Lisunov miatt, hanem Lisens-2. Hát jó, hát most mindegy.
1: Tényleg megszerezték a licenzt egyébként, vagy ez úgymond másolás eredménye
0: ez
1: volt?
0: Ez abszolút másolás. Aha. Annyi volt a különbség, hogy a európai metrikus rendszer szerint épült meg a gép is, ugye nem az angol száz mértékegységeket használták hozzá. Tehát utolsó csavarig megegyezett a DC-3-as eredetével. Na most ennek a Mali flottához tartozott egy olyan gép, amelyet aztán leselejtítettek. És a Szolnoki Múzeumba került ez a gép. És a budaörsiek úgy döntöttek, hogy megmentik az utókor számára, és elszállították ezt a nagyon lepusztult állapotú gépet a budaörsi reptérre, ahol több éven át restaurálták. Tanulja voltam ennek, éveken keresztül Magyar Televízió kamerájával mindig kiszálltunk, és mindig a minden folyamatot munkafázis rögzítettünk, hogy éppen hol tartanak. A munkálatokat Hajdú Károly vezette, akit a repülős társadalom csak Szeddő néven ismer, mert hát mindenkinek van valami repülős beceneve, úgymond. Ez egy maroknyi csoport volt, aki éveken keresztül végezte ezt a munkát, és azt mondta a fedő annak idején, hogy a szó szerint idézem, a kis emberek kis pénzéből épült. És Takács Laci mérnök mondta annak idején nekem, azt mondja, amikor kész lettünk, leültünk, és 2 órán át csak néztük a repülőt. Olyan gyönyörű ez a gép. Bárki megnézheti, egyébként hozzá kell tegyem, el kell menni a Budaörsi reptérre, megvan a, hogy mondjam, a elérhetősége a bárki számára annak, hogy ezzel a géppel nosztalgia repülést tudjon végezni. Most május van, indul a szezon, és rendszeresen jár ez a gép, aminek mi a neve, ki lehet találni, Kármán Tódor. Uram, bocsá, én voltam az, aki ennek a kis lelkes társaságnak javasoltam, hogy fessétek föl az oldalára azt, hogy Kármán Tódor, hát és ő tervezte ezt a gépet, elfogadták ezt a javaslatot, és a mai napig is ott látható a Kármán Tódornak a neve. Ez a repülőgép egyébként nem az eredeti hajtóművekkel rendelkezik, hanem annak idején sikerült szerezniük ingyen 2 darab AN-2-es géphez tartozó 1000 lóerős 9 hengeres dugattyús csillagmotort, 0 órás, tehát zsírújat, hogy szokás volt ez mondani. És akkor ugye el kellett kezdeni azt a rengeteg melót, amihez szükséges volt, ahhoz, hogy ez a gép repülni tudjon. A dokumentáció, hát az több szekrényi térfogatot foglal el, illetve hát kötelesek voltak beépíteni egy GPS navigációs berendezés, a gép, ami által ugye megkapták a repülési engedélyt, tehát nincs ezzel semmiféle probléma. A repülőgép egyébként műszaki oldalról nézve egy pillanatra hatótávolsága kb. 2500 km, tehát ez azt jelenti, hogy Moszkvát el tudja érni, vagy akár annál távolabbi helyekre is el tud repülni példának okáért. És hangsúlyozom, ez az egyetlen olyan repülő, amely Európában üzemképes. Tehát ez egy tényleg egy unikum ebből a szempontból. A Lajstrom jele HA-LIX repülésben járatos emberek számára mondom, Hotel Alpha Lima India X-Ray. És hát ezt lehet látni, ezt a gépet, és lehet hallani, itt szokott elhúzni fölöttünk Erzsébeten általában, és jellegzetes hangja van a 2000 lóerős motornak köszönhetően, semmi mással nem téveszthető össze. A mai napig több földrészen a DC-3-asokkal repülnek. Annyira üzemképesek, olyan sokoldalúak, hogy hát, egyszerűen nem lehet, hogy mondjam, nem tudom eléggé dicsérni ezeket a nagyszerű repülőgépeket.
1: És hogyha már a Kármánról beszélünk, akkor tényleg, ahogy kinéz a repülőgép, az az áravonalas alak, az tényleg messze, hogyha ránéz az ember, azt hiszi, hogy persze ez egy légcsavaros gép, meg minden, de hogy az alakját tekintve azt gondolná az ember, hogy akár sokkal később is lehetne, hogy ezt a 30-as években csinálták. És
0: 1935.
1: Így van. És, hogy, és tényleg, tehát teljesen megelőzi a korát szerintem.
0: Hát, igen. Szóval tényleg azt mondom, hogy valami, amire azt mondjuk, hogy szép. Ugyan egy műszaki alkotásról van szó, de ez szép és esztétikus. Tessék szíves lenni minél többen elfáradni a Budaörsi reptérre, és megnézni, és felülni arra a gépre, és élvezni azt a síta repülést. Csodálatos. Nem tudok erre más mondani, tényleg mindenki mindenféleképpen megéri. Én nagyon sokszor voltam abban a szerencsében, a részem, hogy rengetegszer megreptettek, meg hát forgattunk, meg stb. Nagyszerű érzés volt. Na, akkor lépjünk vissza Kármán Tódor életéhez. Kérlek szépen, jön a következő nagy fordulópont, 1936, tehát mindig 30-as évben járunk, október 31-én. A jövőbe látott Pasadena-ban megalapította a Jet Propulsion Laboratory-t, vagyis magyarul a GPL-t. Ez magyarra folyta sugárhajtási laboratóriumnak szoktuk fordítani, És hát egyszerűen tényleg megint csak a zsenelítása az, ami előkerül tulajdonképpen, és a jövőbelátás, ami már abszolút az űrkutatásra koncentrál. Tehát a JPL mai napig az űrkutatás egyik fellegvára, hiszen hogyha bármilyen űrszondáról van szó, bolygókutató szonda és egyedekről, akkor mindig a GPL-t fogjuk megtalálni, mint a referenciát, és annak a híreit fogjuk ezt elolvasni. Na most, én nekem volt szerencsém ott járni a GPL-ben, aki arrafelé téved, az bemehet nyugodtan a látogató központba. Minden további nélkül, és többek között ott megtalálja a Kármán Tódornak a szobrát is. Meg egy csomó minden más.
1: Sőt, hát ugye a JPL-nek a legnagyobb terme, ahol a sajtótájékoztatókat szokták tartani, amikor bármilyen űrszonda csinál bármi fontosat, mondjuk leszáll a Marsra, vagy ilyesmi, az a Von Kármán auditorium.
0: Hát hogy úgyhogy,
1: hát ugye persze, hát, hát nagy, óriási Kármán, tisztelet övezi.
0: Kármán Tódor most kicsit ilyen nagyképűen mondva, Istennek tekintették az Egyesült Államokban. Tehát fantasztikus módon elismerték a munkásságát, majd erről fogok még a későbbiekben részletesen beszélni. Na hát akkor ugye lapozzunk egyet a történelemben, második világháború. Lejátszódott a második világháború, és akkor az amerikai hadsereg vezérkara Kármán bízta meg azzal, hogy derítse ki, mely országok mit tudnak a repülőgépekről és a rakétákról. Tudnék, ő már évekkel, tehát évek óta foglalkozott a rakétahajtásnak a lehetőségével, sőt, megvalósította azt a gyakorlatban, hogy a nagyon nehéz repülőgépeknek a feneke alá szereltetett rakétahajtást, hogy könnyebb legyen a felszállások, illetve rövidebb távon tudjanak felemelkedni a levegőbe. Tehát ez már egy devett gyakorlat volt. Na most elég sok információt begyűjtött, és még a Szovjetunióba is eljutott, ahol részt vett a Vörös téren rendezett II. Világháború utáni díszfelvonuláson. Sőt, Sztálin által adott fogadáson szintén ott volt. Na most akkor elő kell vennem az asztalon lévő nagy könyvemet, és idézek mindjárt egy szöveget.
1: Ez egy teljesen ihetetlen sztori, hogy ő hogy jutott el oda, meg hogy jutott ki onnan. Igen, tudom.
0: Most fogom felolvasni.
1: Én csak csak fokozom a hangulatot, amíg keresed.
0: Eszméletlen egyébként, szóval bocsánatok kérdezik. Nagyon kalandos élete volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól föltalálta magát mindenféle, nagyon, hát eléggé komoly, és úgymond életveszélyes helyzetekben. Idézem, Marx György a Marslakok érkezése című könyvének a szövegét fogom felolvasni. Azt mondja, induláskor a moszkvai repülőtéren hirtelen elfogott a kívánság, hogy Budapestre repüljek, de hogyan tehetném ezt meg magyar vízum nélkül? Hirtelen fölbukkant egy ismerősöm, Szent Györgyi Albert, aki paprikában fölfedezte a C-vitamint, és ezért Nobel-díjat kapott. Az Orosz Tudományos Akadémia alapításának 2020. évfordulóján képviselte Magyarországot. Elébe álltam a reptér termináljában, és megkérdeztem, hová még? Vissza Budapestre. Menetrendszerű járattal? Nem. Orosz katonai gépen. Veled megyek. Vízum nélkül kockázatos elhatározás volt, de Szent Györgyi nagyon megörült, a gép Budapesten azon az öreg katonai repülőtéren szállt le, ahol egy világháborúval korábban én is dolgoztam. A repülőtér most orosz kézben volt. Szent Györgyének a futárpostát szállító szovjet kapitányt sikerült rábeszélnie, hogy őt bevigye a városba. Megkérdezte a kapitányt, hogy engem is elvinne-e. Maga magyar? Hát persze. Budapesten, aki már gyerekkoromban itt laktam. Akkor szálljon be. Hova vigyem? A városon autótozva láttam, hogy a valamikor gyönyörű hidak most összegyűrt, vasként süllyedtek a Dunába. A házak különböző mértékben váltak rommá. De nem sokára megölelhettem öcsémet, néhány nap múlva megtaláltam az amerikai katonai missziót. Megtudtam, hogy Washingtonban Arnold tábornok már nagyon aggódik értem. Hallott, hogy Moszkvában eltűntem, azt gondolta, hogy az oroszok elfogtak, talán agyon is lőttek. Pár nap múlva egy amerikai ezredes a Time folyóirat riportere kivitt a budapesti repülőtérre. Amikor az amerikai katonai géphez közeledtünk, egy orosz őr megfelelálta az utasokat. Hogy lehet, hogy hatan érkeztek a repülővel, és most heten akarnak eltávozni? Miss Foster, a Time tudósítója, ránézett az oroszra, és rámutatott. Maga valószínűleg a doktor úrra gondol. Hát persze, a maguk doktora, orvosa, bólintott szimpátiával, és továbbot intett. Hát azért elég nagy merészség kellett, meg szerencse is ahhoz, hogy Kármán Tódor végül is el tudott repülni Budapestről. Na, azt mondja.
1: És utána nem is jött vissza egészen, ugye, 62-ig.
0: 62. Tehát igen. Ugye, igen, kétszer járt ugye Budapesten, először az imént, amit ugye felolvastam, tehát a második világháború után nem sokkal, és 62-ben. Most Kármán mérnöki munkáját nagyon értékelte az amerikai légierő, ezért 1956-ban megkapta a legmagasabb kitüntetést, ez polgári kitüntetés volt, a szabadság díjat. 62-ben, most tessék kapaszkodni, NATO tábornokként, igen, jó teszed, ha NATO tábornokként Budapesten járt. Ragaszkodott, hogy itt jött megint rájellemző momentum, ragaszkodott hozzá, hogy legyen jelen a látogatásakor egy tolmács is. Meg is nevezte az illetőt. Egy hölgyről volt szó. Most aztán kiderült, hogy ezzel a hölgyel 50 évvel korábban, érzelmi szálak fűzték össze. Egy debreceni jogászta professzornak volt a felesége, akiről beszélek. És most kérném szépen, hogy játsszátok be azt a hangfelvételt, ami 62-ben, amikor itt járt a Műegyetemen.
1: Igen.
0: És akkor sikerült rögzíteni az ő beszédét.
1: Rendben, már is.
0: Köszönöm. Addig gyorsan elmondom, hogy ezt a felvételt Németh József úrnak köszönhetem, aki a Műszaki Egyetemen volt tudománytörténész.
1: Tehát indítom.
0: Oké.
2: Okay. Meghívást kaptam Krusnyák Istvántól, aki az akadémia elnöke. Elmehettem a régi gimnáziumba, Tesfalat utca 8. szám alatt, amit mintagimnáziumnak neveznek, de voltak éppen gyakorló főgimnázium volt. Mert ez az édesapám alapítása volt, és még láttam azokat a helyeket, ahol ő konferenciákat tartott, és az osztályterembe, ahol magam ültem 8 évig. Kaptam különböző dolgokat, például egy tűt, amely azt mondják, a 60 éves emléke, hogy a Műegyetemet végeztem. Azután egy érmet, amely volt professzorom, Bánki Donát emlékére adta, nyomattak, és a fő az, hogy egy tiszteletbeli doktorátust, nem tudom, hogy hanyadik, mert sokat kaptam már, de nagyon megindított, és azt mondtam, amit nem szabad a többinek hallani, hogy sok kitüntetést kaptam, de ez az, amely szívemhez legközelebb áll.
1: Így van.
0: Hát igen. Egyébként 28 egyetemen választották meg díszdoktornak a Műegyetemen kívül. Tehát ez egy tekintélyes szám, de nem is a szám számít, hanem maga a szándék. Na most olyan kitüntetést kapott Kármán Tóda is, ráadásul elsőként az Amerikai Egyesült Államokban, amit személyesen John Fitzgerald Kennedy kezéből vett át, 1963. február 9-én ez volt a Nemzeti Tudományos Díj vagy Érem kinek hogyan jobban tetszik. Ez volt a lehető leglegrangosabb kiműtetés az Egyesült Államokban. És aztán ugye rábeszélte ott a hadsereget arra, a vezérkat, hogy hát neki szükséges az, hogy folyamatos kapcsolata legyen az európai katonai és tudományos ismeretekkel, és ezért elérte azt, hogy elkezdett ingázni az USA és Párizs között. Hát ugye mondanom se kell, hogy Párizsban egy nagyon szemrevaló hölgy lakásán lakott folyamatosan. 1963. május 3-án Aachenben tartózkodott, amikor egy gyógyfürdőben megállt a szíve. Tehát magyarul elhunyt. A holttestét elszállították, méghozzá Los Angelesbe, és Hollywoodban temették el, és ott található az ottani temetőben a sírja. Egyébként a nevét a Holdon és a Hold túloldalán és a Marson egy-egy kráter őrzi. És akkor mondok még egy érdekes dolgot, hogy ő is az úgynevezett Mars lakók közé tartozott. Hát kik voltak ezek a Mars lakók? Hát magyarok voltak egyébként. És honnan jön ez az egész? Hát itt több legenda, illetve nem is legenda, hanem többféle érdekes momentum van. Az egyik, az ugye a Enrico Fermi magfizikustól származik. Ugye Fermi azon gondolkodott, hogy hát vajon a világegyetemben egyedül vagyunk-e, mint értelmes lények, vagy van-e még valami másik társaság rajtunk kívül. És mondta, hogy igen ám, na de akkor hol vannak? És akkor Szilárd Leó válaszolt neki, azt mondta, hogy hát itt vagyunk közöttetek, csak mi magyaroknak mondjuk magunkat. Ez volt egy ilyen tréfás megértés ezzel kapcsolatban. A másik, az is eléggé nagyon érdekes, és most mindjárt, bocsánat, most kénytelen vagyok megint a Marx György féle könyvet odalapozni.
1: Igen, ez egy szenzációs könyv, ugye a Mars lakók érkezése, tehát ezt bátran ajánljuk mindenkinek az olvasását, aki be lehet szerezni. És van még egy könyv, aminek az a címe, hogy az öt világfordító Mars lakó, az is egy nagyon jó könyv.
0: Hogyne. Na most ugye tudni kell arról, hogy ezek a tényleg a zsenik kategóriába tartozó emberek, a Neumann János, a Telleve, a Kármán Tódor, a mit tudom én, Szilárd Leó, nem soroltam föl mindenkit, azt hiszem, mind ugye az Egyesült Államokba telepettek át, és tulajdonképpen annak idején nem is tudom, hogy ki mondta azt, hogy a 20. századot Budapesten csinálták. Tehát itt róluk van szó tulajdonképpen az ő zsenéletesokról. Na most Telleredének jön a változata, ugye ezt tudni kell, hogy Edward Teller, tehát a monogramja E.T. Na, ez aki látta ugye az E.T. című filmet, tehát rögtön beugrik az, hogy hát itt is van egy E.T. Ha igen, erre Teller joga volt büszke, ki is használta. Egyébként ez az érdekes.
1: Ez az extraterrestrial, tehát a földön kívüli.
0: Földön kívüli, és akkor azt mondja, hogy a következő ilyen idézet azt mondja, hogy nem. Leon Lederman könyvében van a következő szöveg. Nem most, nem űrtanmese következik, a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszívárogtak a világ legjobb egyetemére és kutatóintézeteibe, pontosabban arról előörsökről, amelyik bolygónkon első bázisukat létrehozta. Azon buktak le, hogy bármilyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem tudtak idegen akcentus nélkül beszélni. Ugye itt arról van szó, hogy az amerikai hírszerzés piszkosul bosszantotta, hogy amikor mit tudom én, a Kármán Tódor, vagy a Neumann János, vagy akárkit mondhatok, egymással beszélt telefonon, akkor magyarul beszéltek, a lehallgatók meg egy kukkot nem tudtak magyarul, és akkor innen is jött az a marslakó féle, hát hogy mondja, megjelölés. Na, folytatom. De el is volt egy ügyes trükkük, magyar emigránsoknak átszázták magukat, hiszen köztudott, hogy a magyarok beszédének van az a furcsa sajátossága. Olyan fizikusoknak tartoznak közé, mint Eugen Wigner, ugye ez a marsbeli nevén Jenő, ugye Wigner Jenőről van szó, Edward Teller, anyai nyelvén Ele, Leo Szilárd, eredetileg Leo, vagy a modern matematika géniusza John von Neumann, a Marson Jancsi, talán el is hitték volna róluk, hogy igazán magyarok. Csak hogy Sherlock Holmes kiderítette, mind ugyanannak a városnak zárója Budapest, ugyanazon részéről zárója a Pest rajzottak ki. Ez természetesen már több volt, mint gyanús. Dr. Watson a helyszínen nem sokára annak a személynek a nyomára is rábukkant, aki akkor a magyar oktatás legfőbb irányítójaként szerezte, sőt, közvetve maga szervezte meg a marsiak gimnáziumnak átszázott titkos hétfőállását. Ezt a személyt úgy hívták, hogy Báró Ötvös Lorent. Na most, való igaz az, hogy ezek a gyanús magyarok, Kármán Neumann, Szilárd Teller, élvezték is a legendát, Edward Teller különösen büszke volt LT monogramjára, és itt van egy faksimili ebbe a könyvbe, ahol benne van a Tellernek a kézírása, és ez a következő olvasható. Ami következik, nagy titok. Sajnos egyikünk Kármán Tódor elárulta. Mi nem vagyunk magyarok, mi a Marsról jöttünk, van közöttünk igazán híres is a Gábor Zsozsa. Hát ez csak aki nem ismer.
1: Gábor Zsozsa is marslakó, őrület.
0: Igen, hát egy érdekes élethívet befutó hölgyről van szó, de mi attól féltünk, hogy a Földön nem üdvözölnek. Másrészt nem tudunk tökéletes kiejtéssel beszélni. Megoldás. Először Magyarországon telepettünk meg, és most azt állítjuk, hogy magyarok vagyunk. Az is igaz, hogy Magyarországot a világ legjobb helyének tartjuk. Aláírás E.T. Igen, így van. Hagyd tegyek néhány megjegyzést meg itt a vége felé. Javasoltam az új kormány számára, hogy hát ugye a budapesti Feri-jegyi repülőtér neve Liszt Ferenc. Hát
1: A Feriből nyilván, a Feri miatt, hogy akkor legyen Ferenc, akkor kerestek egy Ferencet.
0: Nem, az máshogy.
1: De volt. Hát a Varsóban volt, ugye Chopin reptér.
0: Varsóban ugye a híres lengyel zeneszerzőnek adták a nevét a reptérnek, itt meg úgy gondolták akkor, hogy akkor legyen Liszt Ferenc. Na most ez elég érdekes dolog, mert én azt javasoltam, hogy tessék szíves lenni Kármán Tódorra átkeresztelni. Mert Kármán Tódornak hát nagyon sok köze van a repüléshez, és nyilvánvalóan a Magyar Zeneakadémiát nem Kármán Tódorra fogják elnevezni, hanem marad a Liszt Ferenc elnevezés. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Úgyhogy...
1: Az biztos viszont, hogy hát egyelőre a reptér ugye nem is, de azért, ahogy említetted, azért több műintézmény is viseli Kármán nevét Magyarországon. Ugye ezekből csak egyike a mi laborunk, az ELTE-n, de hát van ugye a Műegyetemnek is, van a Kármán Szélcsatorna labor, a Műegyetemnek az egyik kollégiuma is a Kármán Tódor nevét viseli, de hát abban abszolút egyetértünk, hogy azért több mindent lehetne róla még elnevezni, mert tényleg az egyik legnagyobb hatású alak itt a 20. században. Igen,
0: Kármán,
1: teljesen adná
0: Kármán
1: magát, teljesen egyetértek. Igen.
0: Azon túlmenően, hogy az egész repülő társadalom, vagy repüléssel kapcsolatos társadalom kapásból tudja, hogy kiről van szó.
1: Igen.
0: Szóval, szerintem ez méltó lenne, ahhoz, hogy az ő nevét viselje ez a repülőtér, és egy barátom mondta, egyébként azt mondja, ez is ingyen van. Hogyha átnevezzük, hát akkor most miért ne legyen Kármán Tódor? Ugyebár?
1: Hát igen, addig van ingyen, amíg nem kell 5000 táblát újraírni, meg minden. Szóval jó, igazából hát szerintem ez itt ilyen praktikus akadályai kérdés vannak. De igen, igen.
0: Hogy egy kereszttáblára nem ezt érjük el, tehát hogy Liszt Ferenc repülőtér, hanem odaérjük, hogy Kármán Tódor repülőtér, akkor az már mindjárt máshogy néz ki. És attól hát ez, attól a Liszt Ferencnek az érdemei nem lesznek kisebbek.
1: Hát persze.
0: Csak úgy van, minden persze a helyére kerül.
1: Igen, igen, abszolút. Én ezt úgy raktam össze ezt a sztorit, hogy persze ott van a Chopin reptér Varsóban, igen, és másfelől meg ugye a Feri hegy, a Feri, akkor gondolták, hogy akkor egy Ferenc kéne, aki ér, és ez a kettő így együtt ért össze, de én nagyon szívesen szállnék fel a Kármán Tódor reptérről, vagy térnék vissza, úgyhogy én lennék az illetékes, akkor én
0: megvenném az ötletet. Elkeresztelt repülőgép.
1: Na, így van. Na, egyébként szolgálati rovat, mert közben megnéztem, hogy annyira jó, hogy bedobtad, mert éppen most szombaton, május 16-án azt látom, hogy a budaörsi reptéren lesz lehetőség a likettessel repülni.
0: De egyébként igen, akkor mondom, jó?
1: Jó, tehát hajrá.
0: A Gold Timer alapítva.
1: Gold Timer, igen, ezt akartam mondani.
0: Tulajdona ez a repülőgép. Igen. Úgyhogy ugye az interneten tessék szíves lenni a Gold Timer alapítványnak a honlapját megkeresni, és ott lehet pontosan megadják azt, hogy mikor, hova indulnak el, és hova, mikor, hova. Tehát hogy, mi a menetrend ma, hogy egyszerűen fogalmazza meg a lényeget.
1: Igen. Így van, így van. És most hirtelen én is kedvet kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa. És tényleg gyönyörű ez a Li-2-es, vagyis hát DC-3-as.
0: Jó, hát DC-3.
1: Igen.
0: És tényleg ez a repülőgép szép. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg szép. És a Takács Lacira visszautalva az, hogy igen, hát leültünk, és 2 órán át keresztül csak néztük.
1: És ugye akkor már te már szokolébresztő, ugye emlegetted a Hold túloldalán levő Kármán krátert, de akkor már tegyük hozzá azt is, hogy és az az a hely, ahol elsőként szállt le először ember alkotta űrszonda a Hold túloldalára, mert a kínaiaknak az egyik rovere azóta is bizony ott üzemel a Kármán kráterben. És egyébként Kármánnak a szülőháza, ahogy mondtad, a Szentkirályi utcában van, ott a Bródi Sándor Szentkirályi sarkon, ahol a csillagpat van, igen, és ott lehet is látni az emléktábláját nagyon helyesen, és ott az is ki van írva, ugye, hogy a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségnek volt az elnöke.
0: Így van, azt is ő alapította, meg egy csomó minden más szervezetet hozott létre. Ha valaki szoborba öntve szeretné a Kármán Tódort látni, akkor a Műegyetem kertjében van az egyik, most persze nem kell ezt pazarlénába elmenni, és a valamikor ott az a közlekedési múzeum a Hermine úton.
1: Ott is, igen. És ez egészen elképesztő, ezt tegyük hozzá tényleg, hogy azért kevés NATO tábornoknak állítottak köztéri szobrot a Kádár korszakban, de hát a Kármán Tódor az olyan nagy volt.
0: Akkor tegyünk hozzá valamit, ha már Asztronautikai Akadémiáról volt szó, hogy 83-ban, amikor hazajött Hermann Oberth, aki az erdélyi származású kiváló rakéta tervezőről beszélek egyébként, akkor Oberth megkoszorúzta a Hermine úton lévő Kármán szobrot.
1: És a Hermann Oberth is egyébként majd egyszer megérdemelne egy adást, mint az űrhajózás egyik úttörője, és valóban ugye ő erdélyi szász származású, tehát meglehetősen jól értett és beszélt is magyarul.
0: De mennyire. Bizony. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a lányával tudtam interjút csinálni.
1: És még a lánya is beszélt magyarul?
0: Hát ő nem.
1: Na ő már nem, persze.
0: Ugye, ja. Kicsit, hát
1: de a felesége a Kármán Tódornak, a hülyeséget beszélek, mert a Kármán Tódornak nem volt felesége, hanem a Herman Obert felesége is egyszer elmondta gyönyörű magyarsággal, talán pont a 83-as asztronautikai kongresszuson, hogy hát ő is tud magyarul, mert annak idején magyar házaknál szolgált Nagyszebenben, mint ilyen szolgáló. Igen.
0: Hát én azt mondom, hogy az adás végén.
1: Abszolút végére értünk az adásnak, és akkor még egy ilyen közlemény, amit most már minden adásban elmondok, úgyhogy a mai sem kivétel, hogy Illés Erzsébetnek, az első magyar kutatónak bizony, akinek egyébként holnap lesz a temetése.
0: Meg,
1: és egyébként az ő emlékének a megőrzésére és továbbadására és a következő generáció inspirálására ugye készítünk, illetve hát már megírtunk egy könyvet, aminek a kiadására gyűjtünk, ami elsősorban ilyen kiskamaszoknak, főleg, de nem kizárólag lányoknak íródott, illetve...
0: Bocsánat, tegyétek fel a számlaszámot.
1: Hát azt nem tudjuk, de most mondom, mert ugye nem egy számlaszámról van szó, hanem azt mondom még egyszer, hogy ahogy a korábbi adásokban is elmondtam, hogy az adjukössze.hu felületre, hogyha oda fölmennek a tisztelt hallgatók, akkor bizony még adakozhatnak, és hát nagyon köszönünk minden adományt, amúgy tök jól haladunk, még van 73 nap, és már 73 nap van hátra, és éppen 73%-a gyűlt össze. A megcélzott 2,6 millió.
0: Szabad még akkor Illés-Erzséről.
1: Igen, róla mindig szabad, akkor is, ha kifutunk az adás időből, de vállalom a felelősséget, egy jó Illés-Erzsi sztorira mindig van idő.
0: Illés Erzsi sztori, ha már így erre vagy kíváncsi, én csak tőle hallottam, ugye Almár Ivánnak volt a felesége, és a kettőben a kerületben laktak. És az Erzsi mondta nekem, hogy hát úgy mászkált a kertben, és talált egy ilyen érdekes formájú csíkos követ. Lenyúlt, ránézett, és azt mondta erre, hogy hát ez tök olyan, mint a fogosz. A Marsnak a holdjáról beszélek egyébként. Ugye az Erzsi fő területe volt a planetológia. Tehát ugye az, ami a naprendszert illeti, mindenféle bolygótani dolgok és egyedek, hát azt ő kitűnő módon, nagyon magas szinten művelte. A Peter Francis a Bolygók című könyvet példának okára ő fordította.
1: Ez egy zseniális könyv.
0: Ugye? És egy rengeteg cikket írt, nagyon sok televíziós műsorban szerepelt, amihez hát szerencsére nekem is volt sok-sok közöm, és mindig kedves, bűbájos, ezt aláhúzom hatszor, bűbájos módon, mosolygósan beszélt mindig mindenről.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a kedves visszaemlékezést, én is csak meg tudom erősíteni ennek minden szavát, és köszönöm szépen a figyelmet. Egyrészt a fantasztikus információkat, Kármán Tódorra való méltó emlékezést neked, Zoli, és a hallgatóknak pedig a figyelmet. A szokolébresztő határozottan véget ért, mert a pontos idő 10:00, tehát mindenki, nem maradt más hátra, mint hogy mindenkinek jó napot és jó hetet kívánjak, és két hét múlva találkozunk, újra lesz szokolébresztő.
0: Én meg köszönöm a lehetőséget, és örülök annak, hogy ennyi mindent össze tudtam horgászni Kármán Tódorról.
1: Hát még én, és hogy meghallgathattuk szerintem az egyetlen olyan hangfelvételt, amin Kármán Tódor magyarul beszél, ha valaki esetleg másikról is tud, akkor az mindenképpen jelezze nekünk,
0: hát
1: a szokolébresztő@gmail.com-on. Na, köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, neked Zoli még egyszer, és vége az adásnak. Sziasztok!
3: And liftoff of Endeavour.
4: Endeavour, once we get the body flat position, we will be go for Ops 9.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az alpokhajnál fordul elő, a kertulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegedések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbeszt krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok. A határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
3: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: Ezek voltak a hírek.

0: what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Tilos, ez Tilos, Tilos Rádió, 2026. május 11-e van, 10 óra 7 perc, 52 másodperc, kezdődik a Be Water műsor. Én egy kis csúszásba vagyok, addig beteszek nektek egy zenét, ha találok valami jót, jó, mondjuk ez jó lesz, és utána rögtön jövünk.
2: Sociologists can now study American folk songs that have never been transcribed and would otherwise be lost.

0: Tilos Rádió, B-Voter, sikerült felépíteni a rendszert, még megvárjuk, amíg a Ginger a nem a ebédjének a falatjait lenyeli, és szerintem most már ő is itt van velünk.
1: Nem kell mindenről beszámolni.
0: És én most így megnyitottam a Facebookot, hogy lássam a messengerünket, és ott kiírt valami nagyon érdekeset a Facebook.
1: Mit írt ki?
0: Hát tudod, ott jobb felül, hogy kinek van szülinapja.
1: Kinek?
0: Nem tudom. Majd lehet, hogy az adás végére kiderül. Jó.
1: És az... Ja, de azt nem a izéhez, az adáshoz írt, azt hittem, hogy az adás.
0: Nem. Az én ismerőseim közül valakinek.
1: Nekem!
0: Boldog szülőnapot, kedves Zita, vagy Ginger, bocsánat.
1: Köszönöm!
0: Jó van, és akkor most már 18 vagy, ihatsz és szavazhatsz, és nagyon jó.
1: Igen! Mindent csinálhatok. És az is van, hogy pont azért állandóan pittyegni fog a Facebook, meg minden ezen az eszközön, úgyhogy lehet, hogy most ettől egy kicsit kevésbé lesz majd stabil a vonal, vagy valami. De jaj. Ja, én pont tegnap néztem, hogy mi történt otthon, és hát nagyon megható volt. Nagyon-nagyon-nagyon megható volt. Köszönöm, hogy próbálok beszerezni valamit a konyhámmal. Szóval iszonyú megható volt, ami otthon volt, bevallom Gingeresen, még én is elkámpicsottam egy párszor. És nagyon cuki, mindenki elkezd irogatni, hogy boldog születésnapot. Aki hallja az adást, az majd adás után írjon, jó? hogy én is elkámpicsorodtam, mert olyan nagyon megható volt a beiktatás. Úgyhogy tényleg logikusan az, hogy a parlamentben lemehetett a magyar roma himnusz, az csodálatos volt, ezt azért nagyon sokan vártuk, és az benne a legszebb, amit én láttam, és egyébként én magam is éreztem, az volt az egyik pillanat, amikor elkámpicsolottam, hogy nehogy azt higgyék, drága roma barátaink és testvéreink, hogy csak őket hatotta meg ez a dolog, tehát mi is sokan ugyanolyan régen vártunk erre a pillanatra, hogy ők, és pont ugyanúgy sírtuk el magunkat rajta, ahogyan ők, és ez pont mi is egy ugyanolyan, én legalábbis egy ugyanolyan csodás gesztusnak és vívmánynak érzem, ahogy ők, ahogy pontosan ugyanezért ugye annó emlékszem még, amikor a Bakács nem ment meg annyira, akkor még beszélgettünk vele arról, hogy a Megasztárban pont ő volt az egyik zsűri, amikor az Olajbolya és a Tóth Vera volt, és hát azért így a színfalak mögött ment, hogy ez a legnagyobb valószínűséggel a Tóth Vera fog nyerni, és hogy amikor először megkapta az Olajbolya ezt a dalt a Magyarországot, akkor hogy azért ennek mekkora ereje van, hogy egy cigánylány énekli azt, hogy egy Magyarország, amiről álmodott, hogy milyennek kéne lenni egy országnak, ez pontosan ugyanolyan megható volt, és ugyanannyi üzenete volt. Úgyhogy innen messziről tök jó volt, mert az egész nekem késő este kezdett zajlani, ráadásul itt volt fönt, fönn vagyok a hegyekben, úgyhogy most lehet, hogy néha behallatszik, hogy vágják a fát, behallatszik.
0: Nem.
1: Ilyen nagy gépzaj.
0: Nem, szerencsére nem.
1: Na, szuper, hogy én már később láttam mindent, ami veletek történt, de hát megint nagyon, nagyon féltékeny vagyok, hogy nem voltam ott nagyon, vagy irigy, fáj, hogy nem lehettem ott pont ezeken a fontos napokon, meg ünnepeken. Na mindegy. Szóval készültök nektek egy csomó mindennel. Ki is raktad, ugye, a Facebook oldalunkra, én meg is osztottam.
0: Így van.
1: Hogy hát a múltkor már beszélgettünk ugye a Hungary Help programról, amivel szerintem hordják ki a pénz dögiven milliárd forintokról van szó, ahogy ugye az Exim Bankra felvett giga kínai hitel, az az Exim Bankon keresztül azonnal, az nem a magyar gazdaságba megy, hanem az azonnal megy ki

0: akik elfogadják, akik ugyanúgy, ahogy Kína nem nézi, hogy kivel dílez, őt nem érdekli a projekt sikeressége, hanem csak maga a kölcsön, meg hogy ki tudjon szervezni munkaerőt. Úgyhogy nagyjából ugyanezt csinálta Szijjártó Péter külügyminiszter is, ezt nevezte nagyon sikeres külügyi tevékenységnek, holott szerintem egy külügyminiszternek egyéb feladata is lennének, tehát tök jó lett volna kiáll bizonyos emberi jogokért, vagy bizonyos magyarokért, akiket mondjuk Izraelbe érted, hatóságok elvittek, mert egy segélyhajón volt, vagy mondjuk, mint a magyar-kanadai fiatalember, akit egyszer csak túsz diplomáciával magukévá tett az egyik kínai börtön, de természetesen ilyenek miatt nem szólalt fel, és nagyon őszinte akarok lenni, akkor mi is tudjuk egyébként, hogy hány magyar honfitársunk van külföldön, mondjuk úgy böri be, hogy elvileg nem ott lenne a helye. És ja, úgyhogy most egy kicsit Indonéziából készültünk azért, mert a Bazsi átküldött nekem egy cikket. Na, mit küldtél, Bazsika?
1: Ha jól emlékszem, Telex. Telexen jelent meg, egy pillanat, rögtön előkapom. Csak hogy tudjam, a Brückner Gergely írta, a Magyarország az a cím, hogy 100 milliárdos bukta lett a keleti nyitás mintaprojektjéből, mára csak rossz, és még rosszabb opciói vannak a magyar államnak. És egy nincsen fizetős fal mögé rejtve egy viszonylag hosszú cikk a magyarok indonéziai beruházásairól, annak a hogy milyen nehézségekkel szembesültek, az, hogy ez egy teljesen más kultúra. És a legfontosabb az,
0: hát
1: hogy
0: ez konkrétan egy projekt.
1: Igen.
0: Ez ugye konkrétan egyetlen egy projektről szól, tehát itt még nem megyünk bele a Hungary Help-en keresztül épített víztisztítókba, nem megyünk bele a szélenergia művekbe, nem megyünk bele egy csomó mindenbe, amit csinált. A Brückner Gergő egyetlen egy dologra ír, az indonéz érintés mentesített autópálya áthaladásról, amit ezt a rendszert a magyar kormány építené ki. És egyébként ő ezt évek óta követi, tehát nem ez az első cikke a Telexnek, és egyébként több figyelmet érdemelne ez a szuper jó irány egyébként, mert visszamenőleg lehet cikkeket találni erről már a 2017-8-as években, valahogy így. És tulajdonképpen az történt, hogy a magyar kormány, nem is tudom, 20-ba vagy 21-be? 20-ba. Igen, az volt a kezdés, amikor a keleti nyitás során különböző országokkal ugye felvették a kapcsolatot, az 14-ben vagy 15-ben volt, és 20-20-ban volt először Orbán Viktor egy kisebb csapattal, logikusan benne Szijjártóval Jakartába, és akkor még az akkori elnökkel Joko Widodóval találkoztak. Akkor egy indonéz nyelvű összefoglaló jelent meg erről, amit az indonéz külügyi szóvívő mondott el. Én emlékszem, hogy még ezt akkor átküldtem anno a 444-en a Szilipetinek, hogy nézd, ilyen dílek is vannak, csak mi nem tudunk róla, mert akkor erről Magyarországon nem jelent meg cikk igazából. És az történt, hogy már itt megneveztek öt különböző projektet, már hogy az indonéz hölgy, az indonéz szóvivő az indonéz TV csatornának, mert Magyarországon akkor erről még nem tudtunk, és 20-21 márciusában, azaz februárjában ment oda Szijjártó Jakartába egy nagyobb csapattal, azaz jött ide, mondhatnám így is, egy nagyobb csapattal, és akkor kötötték meg a szerződéseket az előre lebeszélt projektekre. És még

0: azzal a lendülettel, szerintem egy jó pár napig itt volt Szijjártó, ha csak oda nem, vissza nem repkedett, mert február elején kötötték meg az üzletet, és március 3-án jött ki az indonéz, a CNN Indonéziában egy interjú, amiből vannak részleteink, és csak hogy világosan lássuk, hogy mit is mondott.
1: Szijjártó. Hello, Minister Szijjártó.
2: Thank you for invitation.
1: Welcome to Jakarta, welcome to Indonesia, and
2: Thank
1: good
2: you.
1: To have you here. And not your first visit, I hear, your third visit.
2: Third time, right.
1: So, Indonesia must be special for you.
2: Well, actually it is. It is. This is the country with the fourth largest population of the world, 270 million people, which means a huge market. Which gives some opportunities for Hungarian companies. And you know, we have a very open economy.
1: Mm-hmm.
2: We rank number 94 globally when it comes to population, but we rank number 34 when it comes to exports. And for us, such kind of markets are vital. Yep. And we help all our companies to show up on this market and to be successful.
3: Elnézést, egy kicsit halk volt, majd a következőt azt már sikerül hangosabbra állítani. Tehát egy nagyon kedves kereskedő ember, aki a riporternő köszöntését fogadja, és rögtön belecsap a lecsóba, vagy fogadta? Hát végül is igen, mondta, hogy jó, hogy itt van.
0: Szerintem ez egy végtelen udvariatlan kezdés volt Szijjártótól. Tehát egy nagyon kedves, egyébként műmájer, de mégiscsak nagyon kedves indonéz riporter nő, aki alig tud valamit Magyarországról, üdvözli, elkezdi kérdezni, és mondja, hogy hát biztos nagyon különleges, special Indonézia, hiszen rövid időn belül harmadjára van itt, igen, harmadjára vagyok itt. Miért olyan különleges Indonézia? És én azt gondolom, hogy ilyenkor egy külügyminiszternek a jellemvonásai kijönnek, tehát a hitelesség, a nemzetközi kapcsolatokat hogyan képes építeni, az úgynevezett soft power, az, hogy bevedd magad a másik ország hallgatóinak a szívébe, akik nem tudnak semmit erről az országról. Egyrészt ilyenkor az a válasz, hogy thank you so much, hogy én is itt lehetek. Tehát ez lenne az első, hogy ezt kéne rá válaszolnia. A második pedig az, hogy belecsap egyből a recsorba, hogy igen, very special, nagyon különleges, mert a legyedik legnagyobb ország, hatalmas piac, sok lehetőséget rejt számunkra, semmi. Emberi, hétköznapi, meleg, kedves, normális, tényleg emberi. Tehát ahogy érted, most attól vagyunk, tulajdonképpen mi lettünk a legjobb fej barak. Megállt egy autó. Mi lettünk a legjobb barak egész Európába, azzal érted, hogy állandóan táncra perdül az egészségügyi miniszterünk, és tényleg, tehát, hogy milyen jó fej, milyen jó egy olyan országban lakni, ahol érted, ott táncolgatnak a miniszterek, és nem kiokosik, kioktatják állandóan a népet, és megkülönböztetnek engem tőled, őket tőlünk, mi vagy ti, és nem ellenségeskedés van, meg szétszilállás a társadalomnak, hanem akkor táncoljunk itt, és akkor táncra perdül az egyik miniszter. Tehát ez tök jó, hogy most mi lettünk az egyik legjobb fejbarak, de egy külügyminiszternek, érted, erre azt kellett volna, hogy először is azért szeretek ide jönni, mert szuper jó az indonéz kaja, és nagy örömömre szolgál, hogy ezt minden egyes alkalommal, amikor itt vagyok, akkor ehetem, vagy azért, mert tök jó az idő, vagy mert gyönyörűen mosolyognak az emberek, vagy mert nagyon kedves mindenki, vagy hát, hogy valami egyszerű hétköznapi emberi cumót, nem az, hogy egyből azért különleges számunkra Indonézia, mert a világ egyedik legnépesebb országa, hatalmas nagy lehetőség, számunkra őrült nagy piac, és egyből a harácsolás, a kihasználás, és egyébként ezért hívom őt porszívó ügynöknek általában. Tehát, hogy hogy ez, én egy olyan külügyet szeretnék, érted, aki embereket képvisel, aki minket képvisel, és aki nem egyből a harácsolásra és a bizniszre tereli a szót. Szerintem ezen túl lettek volna még más a diplomácia által fontos elképzelések és egyezmények, amit meg lehetne említeni. Hozzátenném, hogy ugyanebben a pillanatban ugye pont az is volt, hogy Magyarország egyre több indonéz tanulót fogad be. Miért nem azt mondja, hogy szuper, hogy a két ország közötti kapcsolat, például az épülés, az abban is látszik, hogy mennyi diák jön hozzánk, és mi mennyit küldünk. Hát, hogy miért nem kezdte, arról is tudnék mesélni egyébként, hogy működnek ezek a programok, de ezt ma hagyjuk. Tehát, hogy miért nem valami hétköznapi emberi építkezéssel kezdi, miért van az, hogy egy külügyminiszter azonnal belecsap a legdurvább biznisz lecsóba, azért szeretünk titeket, mert hatalmasak vagytok, sokat lehet rabolni, sokat, konkrét lesz, mondta az első mondatával. Hogy lehet így kezdeni egy interjút, Bosi?
3: Hát így, ahogy elkezdte, látod. Hát ezért fizetjük, nem? Hogy ne a rizsa menjen, hanem a pénz jöjjön. Vagy a pénz ment, és a rizsa jött? Már nem tudom.
0: Itt inkább minden csak ment. Na jó, szóval, hogy ez az az interjú, amikor megszülettek a különböző megállapodások, például a megállapodás erről az UDI autópálya fizetési rendszerről is, és akkor folytassuk, mert van még egy, ugye még egy bejátszásunk van tőle itt.
3: Ebből a CNN-ből 3-at szedtem ki.
0: Ja, jó. Hát akkor legyen.
3: Na mindjárt, megnézzük.
2: Look, we have been working in this project for 6 years now.
1: 6 years?
2: Yeah, yeah. Mm-hmm. I remember when we were asked to put together a feasibility study on how such kind of system could be implemented in your highway network. We have put that together. Then we were asked to make it in a more detailed way. We did it. Then the Hungarian company received the right of priority. And then at the end, they have won this tender just a couple weeks ago. So now they are preparing the contract to be signed, and then the financial background, and then implementation. They should be ready for the test phase by 2022. So it is next
1: so
2: year.
1: Basically
2: next year.
1: Ready to yeah. For public use
2: for testing,
1: when?
2: And then public use will be launched in 2023.
3: És akkor most ahhoz képest hol tartunk, hogy a...
0: Előbb lefordítjuk be azért a kedves hallgatóknak, hogy mit hallottunk. Szóval az egyik legmeglepőbb részlet, amit például egyetlen magyar cikk sem írt, és annak éppen nagyon nem is lehetett róla tudni, de ezek általában mindig az adott helyi interjúkból derülnek ki. Tehát például hogy a kínai interjúból, a CGTN interjúból kiderült az, hogy 230-szor tárgyalt a Kettle-lel, amíg a Kettle Magyarországra érkezett. Azt mind a mi pénzünkben tárgyalta egyébként. És egy olyan projektet hozott, ami mindannyian annyira szerettünk, még több a kulgyárat Magyarországra. Tehát, hogy ahogy az is csak ott derült ki, soha máshol nem volt leírva, nem lehetett hallani. Itt most elhangzott egy bűvös szám, hogy 6 éve tárgyalnak már erről, sőt, 6 éve véghez vittek egy Stadion Highway Network, hogy már csináltak egy felmérést, egy tanulmányt az indonéz autópályákról. Az, hogy ez mennyire sikeres volt ez a tanulmány, azt Brückner Gergő cikkel remekül jelzi, hogy totális csőd. Tehát az, hogy ők a 2021-hez képest 6 évet csináltak egy tanulmányt, tehát 2015-ben végeztek egy tanulmányt, és a mai napig nem értik Indonéziát, hogy hogy működik 2026-ban, az egyébként csodás. Na, úgyhogy, és te mit szerettél volna még hozzátenni? Hogy ahhoz képest?
3: Ahhoz képest hol tartunk most, hogy 2023-ban már el kellett volna indulnia?
0: Ja, igen, mert hogy utána ugye azzal folytatta, tehát elárult, hogy 6 évig tart, 6 éve, 2021-hez képest. Hozzátenném, Bazsi, 20-21 márciusában mi be voltunk zárva a lakásban, nem, mert Covid volt.
3: De igen, az a Szijjártónak a Telexes interjújában is volt egy ilyen nagyon jó elszólása, amikor a jaktozásról, a Szijjlászlós jaktozásról volt szó, és akkor mondta, hogy de hát tehát hívtak, mentünk, úgyis Covid volt, akkor egy nagy csönd, és így próbált mindenfele nézni, csak nem a kamerába. Szóval igen, tehát amikor az ország jelentős része nem mozdulhatott ki a lakásából, akkor ő az Adrián, meg az Indonéziában.
0: Igen, ez egy körült volt egyébként, még csak nem is soha, gondolom, akkor hívták őt fürkésznek, amikor beszerezte, ha már Indonéziában voltak, hogy gyanítom, hogy akkor ugratett Malajziában ez a lélegeztetőgép mutyit leszervezni, hogy a Kínából vásárolt lélegeztetőgépeket az egyik legseftesebb, legkorruptabb maláj üzletemberen keresztül horror összegért varázsolja Magyarországra, ott azért egy mindenki jól járt napira, azt is nehéz elhinni, hogy abból nem csúran csetten. Na, szóval, hogy minden esetre az előző részletben azt mondta, hogy 6 éve végeztek egy tanulmányt 21-hez képest, hogy most ott tartanak, hogy a tanulmány után megszerezték az elsőbségi jogot, most megnyertek egy nagyon érdekes módon egy indonéz közbeszerzési pályázatot nyertek meg, és most tartanak a szerződéseknél, és akkor utána jön a financial felállítás, financial background, hogy hogyan állítják fel azt, hogy pénzügyileg ezt lehessen támogatni. És akkor utána elmondja, hogy mindezek után belevágunk, nekivágunk, és 2022-re lesz tehát hogy egy év múlva már próbaüzem lesz, és 2 év múlva 2023-ban meg már az összes indonéz úgy fog csalni az utakon, hogy nem kell hozzáérinteniük a kis kártyát az autópályás kapuhoz. Ha már itt tartunk, tehát az indonéz autópálya, egyébként Bali a tesztrendszerük nagyon érdekesen, a Balin egy autópálya van, ami nem tudom hány kilométer hosszú, de nem egy hosszú, viszont nagyon stratégiailag köt össze utakat, és ezért nagyon nagy terhet levesz különböző hatalmas körforgalmakról. Szerintem a világ egyik legszebb autópályája, én imádom a Bali autópályát, ha Gyurival megyek motoron, akkor mindig felemelem a két kezem, és sütök, hogy nem nagyon szép. És nem akartam most visítani, na ne röhögj! És imádom, tényleg annyira szép a mangróverdők között, a tengeröbből, csodás szép helyen megy, és itt lesz elvileg a teszt, és ez úgy néz ki, hogy mondjuk megyünk a motorral, akkor, de ha én megyek autóval, akkor is, akkor van egy autópálya kártyád, amit a különböző közértekbe fel tudsz tölteni X összeggel, mit tudom én, 10.000 forinttal, és amikor oda mérsz, akkor oda tartod, pittyeg egyet, és átmész. Tehát, hogy meg kell állnod, pittyegni, és átmenni. És a magyar rendszer az tulajdonképpen azt ígérte, hogy szatelit alapon, tehát, hogy fentről, a magasból látja a rendszámot, látja az autót, és vannak ezek a kapuk, ők kapuknak hívják, de tulajdonképpen ugye az, ami a sebességmérő kapu az autópályákon. Tehát tulajdonképpen egy ilyen lábakon álló oszlop, ami összeköti az út jobb és bal oldalát, és vannak rajta különböző kamerák, tehát, hogy azt látja a rendszer, és neked van egy telefonos applikációd, ami mutatja, hogy mettől meddig vagy, és lehet követni, és hogy nem kell hozzáérinteni semmit. Ez Balin egyébként annyira nem is érdekes, mert a Bali autópálya egyébként meglepően nincs rajta marha sok autó. Ugyanakkor a jakartai, vagy a bizonyos szumátrai autópályák azért ott nagyon lelassítja a haladást az, hogy meg kell állni a kapunál, kártyát oda kell tenni, visszateszed, újraindulsz, tehát hogy ez lelassítja a forgalmat, és ezt szeretnék elkerülni az indonézek. És a magyarok ezt vállalták, hogy lesznek ezek a tulajdonképpen oszlopok, amiken kamerák és egyebek, és akkor ott lehet majd szépen ott lehet majd szépen átmenni az autópályán mindenkinek, anélkül, hogy meg kellene állnia, lelassítaná a forgalmat, mindenki csak szépen haladhat. Ugye, ahogy ő is mondta, a világ negyedik legnépesebb országa, elképesztő sok emberrel, tehát, hogy így. Hát igen, ez az, ami nem valósult meg, sok sebből vérzik ez a projekt. Elvileg azt ígérték, ugye ez 2022-re lesz ennek a tesztprojektje, és 2023-ra. Az összes indonéz autópályán már ez megvalósítható, és működni fog, és létezni fog. Ígérte a magyar kormányt, erre külön felhúzott egy céget, erre külön csináltak egy pénzügyi alapot, amiből támogatják, és így indult. És akkor még van egy bejátszásunk ebből a részből, még azt játsszuk be gyorsan.
3: Igen, hogy mennyi minden készült. Jaj, rossz egeret fogtam meg.
2: Well, we have some very good success stories so far based on so-called Tide Aid credit program in the framework of which Hungarian companies have built 36 small-scale water sanitation stations here. We have delivered 15 turbines to electric power plants, which cover the electricity demand of 4 million households here in Indonesia. We have just about to finalize negotiations about another Tide Aid credit for $15 million, in the framework of which we will upgrade your meteorological and climate analysis capacities. And we are negotiating about a Hungarian company upgrading three of your military hospitals based on a loan given by the Hungarian Exim Bank. And we also about to finalize the negotiations on a cybersecurity project. And the office of your attorney general will build a intelligence platform where Hungarian companies have offered their knowledge and their technology as well. So it's a very multifaceted cooperation.
3: Ez egy nagyon milyen együttműködés? Nem is értettem.
0: Múlti valami, de én közben kaptam egy nagy cukor virágot, úgyhogy a felét nem hallottam. Te jössz, te fordítod le, van 15 windturbányról, szélerőműről beszélt, megemlítette az összes vízerőművet, amit építettünk eddig, és utána meg nem tudom, mit mondott, mert akkor jött a virág.
3: Én sem figyeltem annyira, mert én is láttam ezt a jelenetet. Igen, nagyon sokféle, mindenféle beruházásról beszélt, amihez közel van, szerintem.
0: Szerintem elmondta az öt legfőbb projektet, amiről ugye arról volt szó, hogy megállapodtak, és tulajdonképpen a különböző víztisztítókat, elmondta, az biztos, hogy mondta, hogy a veteránoknak három rákkórházat, tehát, hogy a cancer treatment, csodás, hogy külföldön állandóan a kórházakat húznak fel és építenek, és ha jól tudom, Magyarországon a legdurvább a rákos haláláldozatok száma az egész EU-ban, és ugye a Hungary Help Vietnámban is egy ilyen kórházat támogattunk, tehát egy állandóan, na mindegy, tehát hogy még egyszer nem az indonézektől sajnálom ilyenkor, hanem magunktól sajnálom. És elmondta, gondolom, az oktatást, hogy mennyi, nagyon sokan jelentkeztek a Magyar Ösztöndíj programba, és hogy azt is elmondta az ösztöndíj programot, és akkor utána megegyezte még ezt az e-tól, a tól az ugye az az autópálya, az elektromos autópálya rendszert. Úgyhogy itt megtudhatunk egy nagyon hosszú mondatban nagyjából mindent, amit Indonéziában csináltunk, és amire kiküldtünk elképesztő sok pénzt. Mert hogy ugye azt lehet tudni, és ez az, amit például a Brückner Gergő megírt, hogy még, és ezt már régebben írta, tehát ezt már 2021-ben azonnal megírták, hogy Magyarország több százmillió dollárt elköltött az Indonéziában UDI rendszert, arra, hogy Indonéziában UDI rendszert építsen, és a megtérülés, ez benne a legszebb, hogy hogy térül meg ez a lóvé, amit mi befektettünk ide, úgy, hogy a működő rendszer UDI-ainak adott százalékából visszafizetődik ez az összeg. És ez egy 10 éves szerződés, tehát 10 év alatt vissza kellett volna jönnie a több száz millió dollárnak, ami egyébként 300-ra volt tervezve, de 330 lett eddig, és ugye a rendszer még nem működik, tehát hogy sokba került ez az indonéz nem működő UDI rendszer nekünk, ilyenkor két variáció van, vagy tényleg egyszerűen ennyire bénák, egyébként ez teljesen be van a pakliba, vagy ennyire lenyúlnak minket, ami ugyanúgy benne van a pakliba. Tehát a kettőből kettő. És hát igen, úgyhogy csak az van, hogy ez tehát hogy így térült volna meg, csak hogy a rendszer ugye nem működik, és ez már régebben írt a Telex, hogy már a remény is szerte foszlott, hogy sikerül az eredeti tervek szerint végigvinni a projektet. Azt állítják, ez nagyon érdekes, hogy én olvastam az indonéz híreket is erről. És a Brückner Gergő pedig a magyarokat faggatta ki, gondolom azért próbált indonéz vonalat is, mert látok egy-egy indonéz infót benne, de hogy mégis a magyarokat, meg a projekthez közel vannak valami kapcsolatai, akiket meginterjúolt és megkérdezett, de hogy a két fél azért nem ugyanazt a történetet meséli. Tehát nem azt mondja az indonéz fél, és nem azt mondja a magyar fél, nem ugyanúgy indokolja meg, hogy miért nem működik ez a rendszer. És minden esetre a rendszer még mindig nem működik, 2026-ban elvileg most kéne átadni, tehát ez a harmadik alkalom, hogy megváltoztatták az átadási időpontját, nem fogják idén átadni, ezt már most lehet tudni. És a magyarok azt mondják, hogy a magyar informatikai háttér elkészült, de a hardware, így már néhány legyártott kapu, illetve a kamerák csak raktárakban porosodnak, a magyar állam teljesen tehetetlen, senki nem mer felelősséget vállalni, vagy valami bátrabbat lépni, így marad a halogatás, írja a Telex, pedig valójában reálisan már csak ezek az utak maradtak. Egy, az állam leírhatja a gigantikus veszteséget, bevallja, hogy kudarc lett az egykoron nagy export sikertként a keleti nyitás mintaprojektjének láttatott projektből. Érdekes, hogy erről a hatalmas sikerprojektről azért nem halljuk Seattle-t büszkén beszélni, vagy te hallottad?
3: Nem, én sem egyáltalán.
0: A második variáció, a magyar állam vagy a projekt közvetlen felelősei Szingapúrba, illetve Indonéziába beperelhetik az indonéz államot. Az mondjuk érdekes lenne, hogy miért. Ezt érdekes lenne tudni, hogy miért tudná beperelni a magyar állam az indonéz államot. A projekt gazdái, ez a harmadik variáció, a projekt gazdái megpróbálják eladni egy indonéz üzleti csoportnak a projektet. Ez már amikor a projektet megnyerték a magyarok, akkor is nagyon érdekes volt, hogy a magyar csapat vitt el. Tehát, hogy sok jelentkező volt erre, és nem tudták volt, tehát nem ígérte be senki ezt a nagyszabású érintés nélküli rendszert, de több jelentkező volt az autópályafizetési rendszer megoldására. És a kicsit fejétől bűzlik a hal, hogy ezt a magyarok nyerték meg, és nagyon nehezen képzelem el, hogy ezt így, ahogy van, el tudják adni, ugyanis nincs olyan indonéz cég, aki bevállalná pont azért azok miatt a problémák miatt, amik miatt a magyarok nem tudják megvalósítani. Szóval egyik kilátása túl szép, majd részletezi a Telek, hogy az új díszedés, mint mindenhol Magyarországon is jelentős állami bevételi forrás, a hazai elektronikus útdíjak beszedő állami társasága, nemzeti útdíj szolgáltató ZRT, a NUSZ. az egész magyar költségvetés szempontjából is kulcsfontosságú szék. 20-25-ben körülbelül 8 milliárd forint bevétel származott az útdíjakban. Bocsánat, most van az, hogy ugye délután 5 körül van, és mindenki megy haza a munkából, így 4 és 6 között, úgyhogy a Gizi meg különösen szereti zaklatni a motorosokat, úgyhogy minden egyes motor, ami elhajt, arra majd megszólal. Gizikém, maradjál már csendbe! Ez biztos nagyon hatott most. És hát én nincs itt a közelemben, úgyhogy hiába mondom neki. Szóval a Nemzeti Útdíj Szolgáltató ZRT, a NUSZ, az tavaly 800 milliárd forint bevételt szeret be tulajdonképpen az útdíjakból. De hát ugye csomó mindent kell fizetnie, tehát az útdíj használati díj, az az üzemeltetési, meg helyreállítási költség, meg szoftverek, meg ilyen vállalkozók, meg tehát, hogy azért sok minden van benne, de a bevétel az ennyi volt. És ugye ez egy elég állítólag, ez egy elég jó és különleges rendszer, és miután a magyar rendszer annó felállt, a NUSZ azt gondolta, hogy majd ezt a projektet akár itt tudja remekül értésíteni különböző piacon a nemzetközi porondon, és biztos sikeres lesz, és akkor tulajdonképpen a legjobb baráti országokba próbálták, már hogy az Orbán kormány baráti országaiba, Kazahsztán, Szerbia. Ilyenjeken próbálkoztak vele, nem tudom, hogy mi lett belőle. Aztán jött a nagy bejelentés, hogy amit tényleg őrült nagy sikerként könyvelt el Magyarország, hogy mi valósíthatjuk meg az indonéz útdíjfizetési rendszert, és akkor a KKM, azaz Szijjártó Birodalma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az bejelentette, hogy egy magyar vállalat nyerte el, amit hozzáteszem, hogy előtte húztak föl. Nemrég, és nagyon érdekes volt, mert csak 5 millió forint tőkével rendelkezett, de a világ negyedik legnépesebb országának az útdíjrendszerét azt természetesen meg tudta volna csinálni. Tehát, és na mindegy is, és akkor egy magyar vállalat nyerte el, és ezt behirdették, és ugye annyival lett volna más az indonéz terv, hogy ott azt tervezték, hogy mobiltelefonnal egy applikáción keresztül is lehetett volna adatot szolgáltatni és fizetni. És egyébként Indonéziának ez volt az egyik legnagyobb problémája, mert azért az indonézeknél nagyon ritka az, hogy ilyen havi előfizetését, tehát mindenki feltölti, tudod, így pulzával, egységgel a telefonját, és tart, ameddig tart. És akkor mondjuk Balin nincs hosszú autópálya, de hogyha Jáván megy érted óránkig egy autópályán, azért ezek az applikációk nagyon leszívják mind az egységet, mind pedig leszívja a baterit, az elemét a telefonnak. És mi van akkor, ugye ez az egyik ok az indonézek, tehát hogy ilyen lakossági fórumokon jött fel, akik, mert vannak nagyon polgárosodott indonéz csoportában, akik jelezték, hogy és mi van, lemerül a telefonom útközben. Ami nagyon érdekes, hogy Indonéziában egyébként van az autósáv, és van egy külön egy motoros sáv. Úgyhogy ott szoktunk motorozni. Tehát, és a motoros sáv és autós sáv között van egy beton kerítés, nem tudom, ilyen alacsony, tehát, hogy nem érintkezünk egymással. Tehát, hogy itt azért sok kérdés volt ezzel, hogy az applikáció az mennyire jó ötlet. Azaz eleve azt gondolom, hogy akik ezt betállalták az indonéz kormánynak, és bevállalták, és beígérték, azok nem tudom, milyen felmérést végeztek 6 évvel ezelőtt, de azt nem vágták, hogy hogy állnak az indonézek az online szokásaikat, a telefonos applikációs, és egyáltalán az egységvásárlási szokásaikkal nem volt a tisztában. Tehát, hogy ez önmagát, nekem ezt mondod ma, hogy te holnap egy ilyen céget szeretnél, akkor azt mondom, hogy felejtsd el. Úgyhogy ez az egyik ok például, amiért azt gondolom, hogy ez ilyen formában nem lesz, már pedig a tendert erre nyerték. Úgyhogy És akkor írja a Telex, hogy hiába a gigantikus beruházási tétel és a nagy ígéret, a problémák menet közben egyre csak halmozódtak, míg végül az egészből nem lett semmi. Az indulás után néhány évvel már a Telexel is arról számoltunk be, hogy a projekt megbicsaklott, majd egyenesen rémálomba fordult. Ez nagyon érdekes egyébként. Ez, tényleg ők voltak az egyetlenek, akik végigkövették, és azért egy-két évente írtak róla egy hosszabbat. De most muszáj innom egy kortyot, úgyhogy vagy zenélünk, vagy te beszélsz.
3: Ez nagyon jó. Akkor várj, akkor keresek valami zenét.
0: Meg vannak ilyen bejátszató szösszeneteink is, nem?
3: Tényleg. Hova tettem? Itt van.
4: Mi mindig a nemzeti érdekből indultunk ki, mi mindig készen álltunk arra, hogy harcoljunk. A nemzeti érdekért mindig készen álltunk arra, hogy akár a túlerővel, a nagy nyomással szemben is fellépjünk a nemzeti érdek mentén, ezért jogosan hívjuk magunkat a nemzeti oldalnak.
3: Teljesen jogosan. Hát ez bár...
0: 300 millió dolláros projekt a magyar állam fizeti, 100 milliárd forintról beszélünk. 100 milliárd forint egy olyan projektre, amit a jelenlegi indonéz lakossággal, népességgel nem lehet megoldani. Ez 100 milliárd forintunkba került. Good morning, hétfőn. Nemzeti oldal.
4: Nem tudom mondani, a 2305 megállapodásból egyetlen egy olyan beruházás támogatási esetet sem, ami a korrupció gyanújával vagy vágyával kellett volna, hogy szembesüljünk.
3: Hát szembesüljünnk, hát nem.
0: Hadd le az ég! Két százat tudok mondani!
3: Nem, hát...
0: Én tudok mondani! Azt hittem, zenét játszom, mert azért kiabáltam itt.
3: Nem, nem. És akkor még egy rövidkét.
4: Azok a támogatások, amiket tőlem, vagy az általam vezetett minisztériumtól, vagy az általam vezetett intézményektől kaphattak a magyar gazdaság szereplői, azok mind a magyar gazdaság és a magyar emberek érdekét szolgált.
3: Jó, hát ez... Jó, ez a magyarra vonatkozik, de...
0: Hát, de nem, a magyar gazdaság szereplői, kezdjük ott, a magyar gazdaság szereplői, akik lóvét kaptak, a legtöbb esetben azok a nemzeti oldalú magyar gazdaság szereplői, hogy Indonéziába is fel lehet mutatni egyenként a legnagyobb befektetőket, a legnagyobb pénzelosztásokat, mind a Help Hungary-ból, mind a víztisztító rendszerekből, mind a kórházakból, minden, ahogy ugye a lélegeztetőgépek beszerzéséből is fel lehet mutatni mindig azt, hogy nem a magyar üzletemberek érdeke volt, tehát csak egy bizonyos körnek az érdeke volt, akit ő szeret magyar üzletembereknek hívni, hát még jó, hogy nem tudom, brazilok voltak ezek az üzletemberek, de a másik pedig az, hogy a magyar emberek érdekébe tette mindezt. Na, ez egytől egyig nem érdekünk. Még hogyha a soft power, még hogyha tényleg az lenne, hogy a Hungary Help projekten keresztül megpuhítunk országokat, de itt konkrétan nem megpuhítás volt, hanem lerablása egy országnak, amivel ki lehetett varázsolni a pénzeket otthonról. A országok lerablása. A kérdés az, hogy melyik ország bankjában van ez a lóvé. Indonéziában, Szingapúrban, hol? Hol tetszük tárolni? Na jó, most már játszunk zenén.
3: Aha, egy pillanat. Sok az egér.

0: there's this Asian girl. She has two live chickens in cages. She just punched a man for a subway seat, and she is coming toward.
1: This is Awkwafina, bitch. I just stole your iPad, and now I'ma sell it to buy more live chickens.
2: És akkor ezek voltak a New York-i boszorkányok, mondjuk így. Hát lemaradtatok itt a show-nak a nagy részéről, mert hogy ez egy rádió, és nem látjátok a videóközvetítést.
3: Mi a Cserre Robikot? Jó kicsit táncolgatunk ilyenkor néha. Az a legtöbb, amikor valami kubai zene van, és a Bazsi feláll, és rázza a popóját is. És akkor, amíg ti nem halljátok, addig én kiabálok, rázzod, Bazsi, rázzod!
2: Nem, ez egyáltalán nem így van, nem.
3: Nem, ez nincs így. Ez nincs így, jó, a zene alatt nem lazítunk. Szóval... Ez tényleg jó lenne egyébként, hogyha lehetne egyből egy olyan podcast, hogy a kamerával együtt lehet látni a műsorkészítőket. Azért ez megoldható már manapság, ezt többen csinálják, Bazsi.
2: Meg igen, csak a FM-re nehéz kitenni a videójelet, de amúgy igen, elvileg meg tudnánk oldani. Kérdés, hogy van-e rá igény? Majd jelezzék a kedves hallgatók, hogy
3: hát nem az FM-re gondoltam, hanem a visszahallgatásra. Tehát azt értem, hogy élőben nem kell, de hogy amikor valahol podcast-szerűen visszahallgatják, akkor ott azért ezekre szokott lenni lehetőség, nem?
2: Igen. Utána járok, jó, hogy lehet ezt a videóhívást rögzíteni?
3: Hú, akkor most sminkelni kell az adásokhoz, azért annyira nem ragaszkodom.
2: Igen, meg nem annyira változatos, ugye, tehát nem egy szögből van csak, tehát ahogy le van téve a mobiltelefon, vagy a tablet, abból az egy szögből láthatom én Gingert, a gyönyörű, az étteremnek a háttere, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen árnyékoló fal, bambuszból, tetőnek egy kis részletét, az ilyen fazsindeljes? A tető. Aha, ilyen nagyon magas, csúcsos...
3: Egy bambusz épület vagyok. Egy tradicionális balinész bambusz épület. Uh-huh. Egy logikus, ha lennének, nézzük, akkor megmutatnám a Ganésát, a falon, meg a kertem. Azért nekem is néha ilyen adásszünetekbe körbe mutatom, hogy hol vagyok.
2: Igen, igen. Azért néha, hogyha cigarettaszünet, vagy valami ilyesmi, vagy zeneszünet alatt, nem, akkor azért igen, tehát fogod a kamerát, és tényleg hát már a kertet nagyon sokszor megmutattad, hogy milyen jó kis növények, meg úszómedence, meg mit tudom én, vagy sima medence, igen.
3: Tudom, abban azért a stúdióban tilos dohányozni.
2: Tilos, persze, tehát ki dohányzik.
3: Na, ezért jó, hogy nincs kamera. Szóval, a remek magyar érintésmentes UDI leolvasó projektre megalakult az úgynevezett Rotex LTD ZRT, aminek megalakult egy PT Rotex Indonézia változata is, tehát van egy magyar ZRT, meg van egy indonéz, és egy magyar technológiai vállalat, ami elsősorban, sőt egyetlen egy célja az erre jött létre, és oda pumpálják a 100 milliárd forintot. Mert hogy az indonéz kormány, még egyszer mondom, zéróval száll bele, tehát hogy ezt egy az egyben a magyar kormány állja, mert majd vissza fogja kapni az UD-ból. És gondolom, még azt is, abba is reménykedtek, hogy a folyamatos egyéb technológiai szolgáltatások, a szoftver, a karbantartás, az még egy plusz-plusz bevétel lesz. De most ott tartunk, ugye, hogy 4 éve csúszik a projekt. Indonéziában egyébként az olyan 2-3-4 éves csúszások még úgy bele is férnek, tehát hogy más projektek is. Csak itt azért már kezd para lenni. Szóval a Rolltex ZRT, amikiről ugye senki nem hallott, nem is nagyon volt mit, mert hogy ugye erre alakult, hogy Indonéziában elnyerte a 6,45 billió rúpia, azaz mint egy 300 millió dollár értékű, azaz mint egy, hát az mondjuk most olyan 90 milliárd forint, de mivel több lett, már 330 millió, ezért most már azért maradtunk abban, hogy 100 milliárd forint, sőt kicsit több, és még több lesz. De tehát, hogy hivatalosan 89 milliárd 512 millió 933.200 forintról beszélünk. Ezt nyerte el a Rolltex nevű cég. Ezt a megbízást nem a magyar kormánytól, hanem annak a nagyon sikeres külügyi képviselőjének a közvetítésével az indonéz közmunkaügyi és közlakásügyi minisztériumtól nyerte el egy nemzetközi pályázat keretében, és hát tulajdonképpen a legfontosabb részletei a megbízásnak, hogy ezt 2021. januárjában, 22-23-24-25-26 5 éve, akkor hirdette ki a Rolltex-et tender győztesnek az indonéz közmunkaügyi minisztérium, és az indonéz fél részéről ugye egy ilyen kontaktgazdára bízták, amit úgy hívnak, hogy BPGT, azaz a Toll Road Regulation Agency, azaz magyarul az útdíj szabályozó ügynökség, ők felügyelik ezt a folyamatot, és a finanszírozás az pedig azért érdekes, ugye, mert amit mondtam, hogy ezt a 300 millió dollárt nem az indonéz állam fizette ki a Rolltexnek. Ez egy közvetlen külföldi tőkebefektetés, amelyet a magyar állami forrásokból a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül finanszíroznak. Ergo, kedves hallgatók, a ti pénzetekben. A megtérülés, a vállalat, a befektetőséget, a rendszer 9-10 éves üzemeltetése során az útdíj bevételekből származó szolgáltatási díjakon keresztül kapja majd vissza. Ez egy kicsit csúszni fog, vagy sajnos azt gyanítom, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát most nagyon fura állapotban van ez a projekt. Na, ez volt a nagy díle, ez volt a nagy díle a Szijjártónak.
4: Mi mindig a nemzeti érdekből indultunk ki, mi mindig készen álltunk arra, hogy harcoljunk. A nemzeti érdekért mindig készen álltunk arra, hogy akár a túlerővel, a nagy nyomással szemben is fellépjünk a nemzeti érdek mentén, ezért jogosan hívjuk magunkat a nemzeti oldalnak.
2: Hát mindig készen ezt a túlerőt, meg az ellenvizét, ezt nem...
3: Ez is egy nemzeti érdek, úgy látszik. Na, és akkor a Telexek egyébként különböző cikkeit így összeolloztam, többek közt, nem, majd jönnek az indonéz források is. Szóval, hogy ott tartunk, hogy itt elkezdtek jönni a problémák, és én mondom indonézve, hogy kicsit más láttam, mint amiről a Telex ír, de például Brückner Gergő a mostani cikkhez képest már 2021. decemberében, tehát a projekt megnyerése után mintegy 11 hónappal már azt írta, nem telt el egy év, hogy ahogy követtük a projektet, nagyjából látszott, hogy a nagy büszkeségnek gondolt üzlet sokak fantáziáját megmozgatta. Itthon is, Indonéziában is. A cégregiszterből látszik, hogy az ügylet főszervezője Nagy Szabolcs, és az ő indonéz partnere Péter Ong, mellett a Rolltex tulajdonosi struktúrájában megjelent az állam, magyarra gondol, és leginkább az Indotechből ismert Jelinek Dániel, nek az egyik cége is. Jelinek újabban olyan nagy és magyar államnak is kitüntetettem fontos ügyletekbe bukkant fel, mint a Budapest Airport megvétele, vagy az Ocean révén a nemzeti kiskereskedelem. Hát az ugye a mai napon, tehát 21-hez képest már tudjuk, hogy és úgy tudjuk, szerintünk úgy tudjuk, hogy Jelinek Dániel az ugye úgy tudjuk, szerintünk, hogy Tiborcnak a strómanja, és marha érdekes, tényleg az én több száz milliárdos bizniszeknél bukkan fel állandóan a neve, és azt azért hozzátenném halkan, hogy Jelinek Dániel vagyonát 2023-ban 249,5 milliárd forintra becsülték, a leggazdagabb magyarok éves rangsoraiba az ország hetedik leggazdagabb milliárdosaként tartották számon. És van egy olyan, hogy befolyásbarométer, ami szerint Magyarország 25. legbefolyásosabb személyéről beszélünk. Hát figyelj, hogyha 249 milliárd vagyona, és 100 milliárd csak az indonéz projekt. Alulbecsülik szerintem azt a vagyont. Szóval a 221, igen, a kisember nem szereti, hogy így mondom az évszámokat, bocs, kisember, külföldön élek, de legyen 2021. 2021. március 15-én az aláírt együttműködési megállapodásba bekerült. Előtte 10 nappal volt a Szijjártó interjú, csak hogy időbe legyünk. Tehát Szijjártó kiadta az interjút, utána jött a 12-re az megállapodás, az együttműködési megállapodás aláírása, hogy a Global Navigation Satellite System technológia felhasználásával a megvalósítás első szakaszában már 2022-ben már Indonézia 40 díjköteles útjára alkalmazzák már majd Jáván és Balin a rendszer. Hát tulajdonképpen, ahogy ezt az interjúban is hallottuk. Majd teltek múltak a hónapok, és egyre rosszabb hírek jöttek a projekt felől, ilyenekről hallhattunk, írja az Index, de szerintem ez csak a magyar fél véleménye, hogy vannak jogi bonyolodalmak, a szervezők nem tudnak összerakni egy ütőképes csapatot, de van egy 100 milliárd forintos projekt, és az a probléma, hogy a szervezők nem tudnak összetenni egy ütőképes csapatot, Bazsi. Én egy 2 millió forintos projektet csinálnék, és ráterhelnék a lakásomra. Szóval a problémák úgy tűntek, hogy vannak jogi bonyodalmak, a szervezők nem tudnak összerakni egy ütőképes csapatot, mindkét oldalon jutalékvadász saját nem létező kapcsolataikkal és szakértelmükkel házaló tanácsadók lepték el a projektet. Ez a mondat, ez iszonyatosan tipikusan Indonézia, de sajnos az előző rendszerben azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon tipikus magyar rendszer lefestési és a jutalékadás saját nem létező kapcsolatokkal és szakértelmükkel házaló tanácsadókkal kapták a projektet. Az teljesen normális elrettene. Ez az, amire kellenek szakértők, hozzáértők, helyismerettel rendelkezők, az ország felépítését értők, az autópálya rendszer működését értők, az indonéz telefonhasználás és szokásokat értő emberek, amik nagyon úgy tűnik, hogy ezekben a csapatokban nem kerültek be. Következő pont, amit a Telex megjelöl problémának, hogy egy ideig nem volt Magyarországnak indonéz nagykövete. Majd lett nagykövet a 31 éves Karsai Lilla, a budafoki fideszes polgármester Karsai Ferenc lánya, aki állítólag kedves, szimpatikus, törekvő, de egyesek szerint túl nagy rá a kabát. A kabátba bele lehet nőni. Ő nekem ő lenne az utolsó, akit hibáztatnék, azaz majdnem, mert hogy azt azért tudni kell, hogy Karsai Lilla és a Rohatex-et vezető hirtelen nem tudom milyen Szabolcs, családi barátok együtt szoktak nyaralni. Szóval a legutolsó pont pedig, hogy elfogyott a lendület. 11 hónappal a szerződés kötés után az egyik problémás pontnak azt jelöli meg egyébként a magyar félből bizonyos név nélküli emberek, hogy elfogyott a lendület a 100 milliárdos projektbe, Basi.
2: Hát ez a...
3: Akkor mennyi idő alatt fogyna el a te lendületed egy 100 milliárdos projektbe, Basi?
2: Ezt biztos ki tudnám számolni előre, tehát hogyha vezetnék egy céget, vagy egy projektet, akkor lenne egy ütemterv, vagy ilyesmi, és akkor az alapján meg tudnám mondani, hogy egy év, 8 hónap, 14 nap múlva futna ki a keret, ha minden jól menne.
3: Ha lenne egy ütemterved, Bazsi, amit erre felhúznál, akkor én, mint indonész szakértő tanácsot adnék neked, és azt mondanám, hogy számolj még bele rá, mind időben, mind pénzben, és megjelölném a buktató pontokat, hogy hova kell nagyon figyelni, és hova kell plusz ember, és mi milyen szükséges. Talán a Karsai Lillának az az egyetlen szerepe benne egyébként, hogy 31 évesen, de azt gondolom, hogy az indonéz nagykövetségen dolgozva, de azon, hogy elment az előző indonéz nagykövet, aki talán a Pak Judit volt, és az átment Szingapúrba nagykövetnek, és itt maradt az indonéz nagykövetség üresen. De amit a Karsai Lilla már itt lett volna, és akkor tulajdonképpen rábízták. De azt gondolom, hogy amikor egy ilyen biznisz környezetben, városban élsz, dolgozol, és csak onnan jársz oda, tehát amikor nem vagy az emberek között, nem beszéled a nyelvet, nem jártál helyi egyetemre, tehát hogy mindened ki van szolgálva, meg van oldva, van autót sofőrrel, akkor szerintem tökre nem tudsz azokra a hétköznapi problémákról, dolgokról, mint az itt élő szakértők tudnak. Úgyhogy ebből a szempontból ő is benézte. De még egyszer, én őt találom a legkevésbé hibásnak a projektben, vagy az ő szerepét tartom a legkisebbnek. Szóval elfogyott a lendület, az indonéz hatóságok bizalma is apadt, hát az indonéz hatóságok bizalma 11 hónap alatt azért nem szokott apadni. Ha az indonéz hatóságok bizalma apadt, itt érted, itt rendelek egy kaját, késik 40 percet, akkor se apad a bizalma.

0: minden csúszik, ez is csúszni fog. Mi miattunk fog csúszni? Az indonéz humán erőforrás tempója miatt lesz az, hogy csúszni fog ezt ők azonnal vágják minden projektnél. Az indonézek pontosan tudják, azt mondják valamire, hogy egy év múlva meg lesz, az nem lesz meg egy év múlva, ilyen probléma nincs. Ha az indonéz fél, indonéz hatóság bizalma apadt 11 hónap után, akkor újat kellett produkálnia a Roatexnek ehhez, amit nem vallottak be magyar újságíróknak, de akkor valami olyat kellett produkálnia ehhez, amitől az indonéz fél bizalma apadt. Hát, hogyha úgy állnak hozzá mindenhez, mint Szijjártó Péter, tehát ez az arrogáns, megmondom, jobban tudom, azt úgyse tudják átvinni az indonézeken, akkor már érthető is egyébként. És ekkor volt egy nagyon érdekes pillanat Magyarországon, mert akkor úgy tűnt már, hogy az ősz elején, írja a Telex, odáig fajulhat a helyzet, hogy Magyarország nemhogy nem képes sikert elérni, de egy szeptemberi tesztelés ígéret csúszása miatt akár ködbérig fajulhat a helyzet. Tehát belerakott a magyar kormány a millóvénkból 100 milliárd forintot, nem tudnak összehozni egy értelmes csapatot, teljesen alkalmatlan arra, mind a külügyi képviselőtünk, mint a nagykövet, mind pedig a külügyminiszterünk arra, hogy ezt megoldja és segítsen, és ezért a magyar állam, ergo mi, te, meg én, Bazsi, meg mindenki, aki hallgatja, meg mindenki, aki táncolt a Kossuth téren, azok ködbért fizetnek, és el fog jönni ez a pillanat, Bazsi, hogy ködbért fogunk fizetni, mert nem tudják megoldani, tényleg. És itt lépett közben, nem hiszed el, Orbán Viktor maga. szintén a Telex írta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is összeráncolta a homlokát, és ahogy nekünk fogalmaztak a résztvevők, az egész sztorit szinte államosította. Kívülről meglepő módon a központi irányítást megosztotta a külügy és a belügy között. Igaz, a projekt hívei szerintem semmi nincsen, semmi meglepő, itthon is a belügy koordinált, ott is van ehhez tudás. Mindez állítólag úgy történt, hogy Orbán Viktor személyesen megvizsgálta a helyzetet, és úgy ítélte meg, mekkora kutyaürök lehettek ott tényleg 100 milliárdban, amikor már Orbán Viktor személyesen vizsgálta meg, és úgy ítélte meg, hogy az akkori szereplőkkel problémás a helyzet, finoman szólva, és már csak a belügyben bízott. Na, az a kemény, amikor már csak a belügybe bízunk. És ez volt az a pillanat, hogy tudjátok, van egy olyan kabinetfőnökünk, aki egy olyan kormánybiztosunk, Russzó Gyula, papíról Russzó Gyula korábbi rendőri vezetőt, Pintér Sándor kabinet főnökét nevezte ki a miniszterelnök a feladat kormánybiztosának, mert Russzó Gyula valószínűleg mindent tud Indonéziáról, ő tényleg meg fogja tudni oldani a problémát, tőleg ő lesz a legmegfelelőbb ember. Szóval, amikor sokan csodálkoztok, hogy milyenféle kormánybiztosok vannak, meg kaptunk erről ugye annak egy nagyon hosszú listát, és egyszer mindenki azon csodálkozott, hogy a kormányon belül mindezt úgy értelmezték, hogy Szijjártó Péter felelősségét csökkentette, és mindesetre a magyar közlönyben megjelent még abban az évben, októberben az átraszervezésről szóló kormányhatározat, tehát hogy ekkora probléma volt már a 100 milliárd magyar forinttal, de nem nagyon tudott róla senki, Brückner Gergőn kívül, és már akkora volt a probléma, hogy a magyar közönyben megjelent az átszervezésről szóló kormányhatározat, ebből derült ki, hogy mindenféle egyeztetési és irányítási feladattal Russzó Gyula Lex október 15-től az indonéz köztársaság közút hálózata UDI fizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében a Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos. Bravo!
1: És ezt hogy írta rá a névjegyére, ezt a titulust? Mert ez szörnyű.
0: És akkor feltesz egyébként maga a Telex a kérdést, de akkor most kiért Indonéziához? Ez a következő mondat, esküszöm, de akkor most kiért Indonéziához? Még mindig senki. Tehát van egy felelős biztonság,

0: biztos, még mindig senki, még mindig itt vagyunk a kutyaütőkkel, akik a, költik a 100 milliárdot, egyébként a mai napon is ugyanúgy költik, én megnéztem, hogy mit csinálnak a kutyaütők, nem hiszitek el, különböző indonéz fórumokon és ilyen konferenciákon marha nagy előadásokat tartanak az UDI fizetési rendszer csodálatos jövőjéről, tehát elképesztő, hogy osztják az észt, megjelennek öltönybe és nyakkendőbe, és nem tudnak hozzá, összehozni egy beígért kifizetett programot sem. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy senki nem ért akkor most Indonéziához. Persze kételyek már az első perccel fogva felmerültek, 2018-ban írja Telex, a 2018-ban alapított Roatex LTD ZRT jegyzett tőkéje mindössze 5,5 millió forint volt, a cégnek nem volt se árbevétele, se referenciája, se szakértelme. Egy Szijjártó részletet kérek szépen.
1: Nem tudom mondani a 2305 megállapodásból egyetlen egy olyan beruházás támogatási esetet sem, ami a korrupció gyanújával vagy vágyával kellett volna, hogy szembesülj.
2: De hát fölösleges most ezt a műsort csinálni, mert nincs egyetlen hogy egy olyan beruházás sem, ami korrupció gyanús lenne.
0: Figyelj, az van, hogy ezek a ez egyébként korrupció gyanús is, de mondom a kutyaütés gyanús is, és az a döbbenetes, hogy milyen mesterien keverik ennek a kettőnek az egyvelegét az utóbbi 10 évben. Tehát, hogy tulajdonképpen soha nem fogod tudni megmondani, hogy ennyire bénák. Ez tulajdonképpen a mostani Trump kormány ilyen, tehát tényleg a halál kutyaütő FBI főnöktől kezdve döbbenetesen a szakmaitlansága, a hozzá nem értés, a harácsolás, az opportunizmus, a kivagyiság, a mutiba a nagyfiúskodás, tehát hogy ez egyszerűen elképesztő. Mindegy is, szóval, hogy a Roatex LTD-nek nagy semmilyen nem volt, és semmihez nem értett, és fel se tudott mondani, mutatni semmi referenciát és szakértelmet. A tulajdonosa Nagy Szabolcs, viszont a 31 éves indonéz nagykövet Karsai Lilla családi barátja, ezt fel tudta mutatni. De itt még akkor 2021-ben még a Telex is azt írta, hogy ez siker, és lehet siker a kezdeti nehézségek ellenekre. Tehát, hogy minden egyes résztvevő még azt mondta nekik egy év múlva is, hogy tulajdonképpen ez siker, most még nem jó, meg nem működik, de majd most mindenki rááll, meg majd most már van egy nagyon hosszú nevű biztos is, akinek ez a dolga, meg tehát, hogy tényleg ez működni fog, ez jó lesz, tehát, hogy sikernek könyvelték el, és hogy mindez nem jöhetett volna létre a magyar állam segítsége nélkül. De az indonéz újságok, mint hogyha egészen máshol fognák meg a problémát, mint amit a magyar fél közvetít. És akkor itt van az, hogy kimásoltam 2023. június 6-ától, bocsánat kisember, 2023. június 6-án írtak egy cikket Jakartában, ami... Egyébként bizonyos részletei megjelennek az idei Telex cikkben, de hogy itt konkrétan ugye arról van szó, hogy az történt a Roatex-el, hogy iszonyatosan összevesztett, ugye egy indonéz cégben, annó, most már nem, de annó, amikor még a Roatex megalakult, akkor az volt, hogy egy indonéz, ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen KFT jellegű cégben, két variáció van, amikor ilyen céget alapítasz, az egyik variáció az, hogy van benne két indonéz fél, mindenképpen két fél kell bele, ezt hívják PT-nek, és ez is egy PT Roatex, tehát a PT-be kell két fél. Vagy két variáció van, az egyik az, hogy mind a két fél indonéz, a másik az, hogy az egyik fél indonéz, a másik fél külföldi. Ez volt, pár éve megváltoztatták, most már az van, hogy lehet két külföldi fél is, de eddig nem lehetett. Tehát amikor ez a cég megalakult, akkor az volt, hogy kellett benne egy indonéz fél, meg kellett bele egy magyar. A nagykövet kisasszony, mert ugye fiatal, volt a barátja, volt a magyar fél, és akkor volt benne egyébként a Peter Ong, aki egy marha nagy üzletember, a másik fél, Peter Ong egyébként kiszállt belőle, és az történt, hogy bejött a pillanat, hogy annyira összeveszett a cégen belül a magyar meg az indonész fél, erről szól az újság hír, de nem fogom most felolvasni, tehát hogy számos probléma merült fel, az MLFF, ez a hozzáérésmentes haladás bevezetésével kapcsolatban, amelyen a pályázatot elnyerő magyar Rohatex Ltd. dolgozott, a Rohatex Ltd. leányvállalatán a PT Rohatex Indonesia Toll System, ez a neve egy RITS-nek rövidítik, tehát amikor PT van előtte, tehát ez az indonész Kft., amit arra építettek, hogy itt majd lehessen csinálni. Az indonész Kft.-t még arra szokták építeni, hogy teletömik egyébként külföldi pénzzel, berakják a bankba, és az indonézek soha többet nem is adják ki. Még van, szoktak lenni ilyen indonész PT-k is. Hozzátenném, hogy egy olyan országban vagyunk, ahol nincs országhozott számla kötelesség, nincs személyjövedelem adóbevallás, azaz ezen egyszer összevesztem az egyik kedvenc főszerkesztőmmel, aki azt állította, hogy van, mert ő azt olvasta angolul, mert ő azért olvasta azt angolul, mert egy külföldi mondta, ezt nekem is kell itt, egy indonész cég alkalmazásában vagyok, nekem is kell havi fix adót fizetnem, teljesen mindegy, hogy 100.000 forintot keresek, vagy 3 millió forintot keresek, ugyanannyi havi fix adót kell fizetnem, mint munkavállalónak, ez egy személyjövedelem adó az indonész kormánynak, de az alkalmazottaim, az utcán a néni, aki árulja a kávét, az utcán a bácsi, aki ülteti a rizst, ők nem fizetnek személyi jövedelemadót, nem is adnak sorszámozott számlát, amikor veszel tőlük egy kávét, vagy eladnak neked rizst, tehát ez a rendszer, ez nincsen bevallásos alapon van. Az volt eddig a szabály, hogy egy indonész PT-t, teljesen mindegy, hogy két indonész fél van benne, vagy egy indonész fél, egy külföldi, eddig az volt a szokás, hogy egy PT két évig lehet veszteséges. Az volt a gyakorlat, hogy egy külföldi, lehet magyar is, egy külföldi fél két évig pumpálja halálra a céget, itt pedig tulajdonképpen megyek az utcán, és kérek, adjál nekem 3 millió forintról autóbérleti díjra szám, adjál nekem telefon, ilyen, és mindenféle számlákat összevarázsolok, begyűjtök, mindenféle szakértőket felbérelek, akiknek nem kell csinálni semmit, de adok nekik 100.000 forintot, hogy adjanak 2 millióról egy számlát, és ez itt sokkal egyszerűbben működik, mint otthon a sorszámozott számlánál. Úgyhogy nem azt mondom, hogy itt ez történt. Tényleg nem ezt mondom, hogy itt ez történt. Én csak azt mondom, hogy ez az ország, ahol erre van lehetőség. Szingapúrban erre már nincs lehetőség. Indonéziában erre van. Malajziában sincs ilyen formában. Indonéziában van. Marha egyszerűen azért egyébként, mert Malajzia meg Szingapúr az angol gyarmat volt, tehát ott egy ilyen pöpöcebb, hierarchálisabb, egy ilyen rendezettebb rendszer van. Indonéziában meg a káosz uralkodik, úgyhogy vagy tudsz benne nevezni, vagy nem. Szóval, térjünk vissza. Számos probléma merült fel tulajdonképpen a rendszer bevezetésével kapcsolatban, és végül is az volt, hogy a PT Rohatex Indonesia, tehát az indonész cég belső konfliktusai kerültek a figyelem központjába, belső konfliktusai, és lassan lehúzzák a leplet a közvélemény kíváncsi, tehát lassan közvélemény is elkezdi, most le kellett fordítanom, úgyhogy ilyen hülyén van fordítva. A lényeg az, hogy Muszlim Dahlan, az indonéz Rohatex korábbi elnök igazgatója és vezérigazgatója nemrég Jakartában őszintén beszélt, megszólalt a sajtó képviselőinek. Muszlim elmondta, hogy a Balin tervezett rendszer próbáját azért nem törölték, mert véleménykülönbségek voltak a RITS, ugye a Rohatex Indonesia anyavállalat, a RITS, az indonész cég, és az anyavállalat, a Rohatex ZRT, a magyarországi kivitelező között, amikor ő vezette a vállalatot. Muszlim szerint ennek az az oka, hogy a magyar fél nem ért egyet azzal, hogy a bevezetett rendszer nem felel meg, illetve nem volt Indonéziára szabva a fennálló körülményekhez. Muszlim és a magyar fél közötti vita azzal zárult, hogy Muszlimt eltávolították a cég vezetői posztjáról, És tulajdonképpen az történt, erről szól a cikk, hogy teljesen átalakult, és van a Rolltex, magyar Rolltex ZRT, ami a 11 ezer részvényből 10.879, az indonész cég benne van, kinek mennyi részvénye van. A magyar Rolltex cégnek van a legnagyobb részvénytulajdona, Nagy Szabolcsnak, a nagykövet családi barátjának van 121 darab részvénye, senki rásnak nincs. Tehát, hogy nincs. Innentől kezdve Krucsina Vince a főbiztos magyar, ilyen Santoso Perdana Kusuma az egyik biztos, nincs részvénye, Keszeg Attila, szintén magyar, ő az elnök igazgató, nincs részvénye, és Orosz Gyula magyar az igazgató. Mindenhol Orosz Gyulát látjuk képviselni, az indonész tévébe, hírekbe, újságokba, sajtóba őt fotózzák, Orosz Gyula képviseli a helyi céget, és ez a kontaktos nélküli tranzakciós problémáról tulajdonképpen na jó, Gizi üvölt, az a probléma, hogy az indonész fizetős utakon, a magyarok azt állítják, hogy a rendszer megalakult, a szoftver működik, a technikai problém, tehát a technikailag minden tapet. Az indonész fél viszont azt állítja, hogy az a baj, hogy az indonész fizetős utakon kudarcot vallott, mivel az olvashatósági arány csupán 80%-os volt. Ez azt jelenti, hogy a 80%-os olvashatósági probléma az majd problémát jelent majd a fizetős utak üzemeltetői vagy befektetői számára, mivel a rendszer által nem olvasott fennmaradó 20% vitát fog okozni, kifizet. Érted, Bazsi? Működik a technikai rendszer, a magyarok szerint, az indonézek szerint nem működik. Az van, hogy a magyar rendszer nem tudja leolvasni a rendszertáblák 20%-át. Ezt itt most tudnám részletezni, itt szépen leírják, ugyanis egyébként szó szerint ezt írják, hogy a kontam forrása hozzátette, hogy a jármű 2022-ben, tehát 4 évvel ezelőtt nem ment át a vizsgálaton, akkor azzal indokolta a magyar fél a kudarcot, csak erről nem számolnak be Magyarországon, hogy a rendszert a fekete rendszám táblák miatt nehéz volt leolvasni. Mert hogy Indonéziában fekete alapon van a rendszám tábla a fehér betűkkel, meg számokkal. Ezt most megcserélték egyébként, most elkezdett át fogják állítani az egészet fehérre. A magyar fél azt állította, hogy ez a probléma, ezért nem tudják leolvasni a rendszertáblát. Még egyszer visszatérnék arra a pontra, amikor azt mondták, hogy 6 évvel ezelőtt végeztek egy tanulmányt és felmérést. Akkor ez nem derült ki, hogy a fekete rendszámtáblával probléma van? És azt is hozzátenném, hogy Indonéziában marha sok típusú rendszámtábla van. Tehát, hogy ami szintén nem értek, hogy ez se derült ki számokra, vagy egyetlen egy indonész szakértő nem volt, vagy csak nem is kell, hogy szakértő legyen, egy jó zeneszű magyar, aki itt lakik. Tehát, hogy az indonéz rendszámtábláknál, ha már tartunk, akkor azt tudnám mondani, hogy Indonéziában egy ilyen meghatározott színkód rendszerrel működik a dolog, ilyen típusú rendszámtáblák vannak. A színek jelzik a jármű funkcióját, tulajdonosát, sőt, a hajtóanyag típusát is. A nagyon standard rendszám színek, az alapszínek elárulják, ki üzemelteti a járművet. Fehér alapon, fekete szöveg, magánszemélyek, jogi személyek vagy nemzetközi ügynökségek tulajdonában lévő magángépjárművek. Ez 2022. júniusában váltotta fel a régi fekete rendszámokat, hogy a forgalomból kivegyék. Azt hozzátenném, hogy 22-ben jött be az a jogszabály, hogy fehérnek kell lenni majd a rendszámnak. Ez azt is jelenti, hogy itt 5 évig érvényes egy rendszámtábla. Tehát van még egy csomó fekete rendszámtábla, mert még nem járt le, mert a legutolsó is 27-ben fog lejárni. Tehát addig teljesen esélytelen, hogy a magyar rendszer működjön, amíg ez nem lesz egységes színű. Ez ilyen tényleg ez matek, ez logika, ez ilyen iszonyú egyszerű. Nem fog. 27-ig felejtsd, nem, van még egy csomó fekete rendszám a forgalomba, és lesz is, és hát az indonézek nem feltétlenül cserélik le azonnal, úgyhogy szerintem 28-ig ez a program kuka. Akkor van még a sárga rendszámtábla, fekete szöveggel, ez tömegközlekedési eszközök, például taxik, városi buszok és egyéb ilyen helyi buta közlekedési eszközök. Van például a piros rendszámtábla, fehér szöveggel, ezek a hivatalos állami járművek, amelyeket állami szervek vagy tisztviselők használnak. Van például a zöld rendszámtábla, fekete szöveggel, ezek a szabadkereskedelmi övezetekben, ez nagyon kevés szigeten van, például Batam szigetén, vannak ilyen speckó szigetek. Úgy, de szeretne elmenni a Ginger Batamba. És akkor vannak az elektromos járművek, amit azért érdekes, mert az indonéz rendszám alján található, tehát hogy ennek is van egy azonosítása, a rendszám alján található kék csíkkal jelöli a tisztán elektromos akkumulátoros járműveket, és az alapszín az továbbra is az eddig felsoroltak alapján van, de van ilyen fehér plusz kék csík, magán elektromos jármű, sárga plusz kék csík, elektromos közösségi közlekedés, például e-taxi, piros plusz kék csík, kormányzati elektromos jármű, és akkor még vannak a speciális diplomáciai rendszámok, ezek fehér alapon, kék szöveggel, diplomáciai testület, stb. Na, akkor most térjünk vissza arra, hogy nem olvasta le a tavaly sem olvasta le, meg eddig se olvasta le ezt. Mikor fogja akkor leolvasni? Amikor, vagy honnan, hogy nem tudták, hogy ennyi színű rendszámtábla van? Hogy képzelték, hogy meg tudják valósítani a projektet? Hogy merték bevállalni? Hogy merte bevállalni a magyar állam, hogy kifizet erre 100 milliárd magyar forintot? Anélkül, hogy bebizonyítanám, hogyan kellene nekem elhinnem azt, hogy ebbe semmilyen korrupció, pénzlenyúlás és semmi ilyesmi nincs.
2: Ez azért nagyon furcsa, mert hogy ugye 2026 van. A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején volt egy nagyon jó magyar fejlesztési szoftver, a Recognita, amivel beszkennelt szövegeket lehetett beszkennelt, tehát képformájú szövegeket lehetett szöveggé alakítani. Nagyon sokat használtuk. A Recognita képes volt tanulni. Tehát körülbelül az volt, hogy az első 5-10-15 oldalon keresztül, amit ő beolvasott, feldobta a furcsaságokat. Tehát, hogy amit nem tudott értelmezni. És akkor megmondtam neki, hogy az egy A betű, az egy B betű, az egy C betű, és így tovább. És így szépen megtanulta, és hogyha az elején én így elfoglalkoztam vele, hogy ugye az a karakter, amit beadtunk neki, tehát az a kinyomtatott szövegnek a karaktere, szép lassan megtanulta, és utána körülbelül 1-2% hibával az összes oldalt utána már nagyon jól megcsinálta. Tehát, hogyha valaki ott van, figyeli a kamera felvételeket, figyeli, hogy az arról mit olvasott le, mellé tudja tenni a képet, meg tudja nézni, hogy itt most milyen tévedés történt a szoftverben, és azt valahogy javítja. Tehát ez egy legalább egy 20 éves technológia, ami vagy 20 évvel ezelőtt ez már így működött, hogy ez most miért nem tud működni, ez nem értem. Tehát világos, hogy...
0: Fie, a magyarok például ezt nem említik. Tehát, hogy ezt az indonéz oldalról, ezt az magyar újságcikk se írja. Tehát, hogy ezt egyszerűen a magyar fél nem említi. A magyar fél olyan problémákat említ, és a magyar újságcikkekben is olyan problémákat említ, hogy azon röhögcsél a csapat, hogy ellopják az indonézek a kamerákat, és hogy a kamerék mellé kéne állítani egy rendőrt, és de lehet, hogy akkor a rendőrt is korrumpálják, akkor a rendőr mellé is kéne állítani valamit, de akkor meg már minek van a kamera. Tehát, hogy ilyenekkel bohockodnak, és nem látják be azt, hogy a rendszer nem olvassa le a rendszer táblák 20%-át, és erről pampog az indonéz fél. Mert hogy Indonéziában, ugye Magyarországon azon, hogy ez az egész rendszer állami kézben van. A szoftverek, a fejlesztések azok lehetnek partnercégek, de tulajdonképpen egy az egyben állami cég, állami kézben van az autópálya. Itt meg nem állami kézben van. Indonéziában itt külön befektetők vannak, külön tulajdonosok. Itt azon aggódnak, hogyha 20%-át nem olvassa le a rendszámtábláknak. És az indonézek nagyon ügyesek, az egész Ázsiában nagyon ügyesek, hogy hogy játszanak ki különböző rendszereket. Akkor ettől a 20% bevételtől az indonéz befektető, aki felépítette az autópályát, mert nem az állam csinálta, azok pénzt veszítenek, és hogy ezt a pénzt ki fogja beszedni nekik. Mert Magyarországon szintén össze van kötve a rendszer a rendőrséggel azonnal. Indonéziában nincsen. Magyarországon az autó alapján, aki az autó tulajdonosa van megbüntetve. Indonéziában még ez sem egészen így van, azaz nincsen. Tehát, hogy az indonéz rendszer nem így működik, nem így van felépítve, és ez a kutyaütő 100 milliárd forintos magyar csapat, aki a mai napig Jakartában éli az életét, és fél évente egyszer tart egy előadást egy konferencián, és millió forintokból él hiper-szuper medencés házakban a legszebb jakartai kerületekben, érted? Azok viszont meg se tudják oldani, és a problémát sem értik, és egész mást mondanak a magyar félnek. Ha magyarok megkérdezik, miért? Azért, mert nagyjából 8 ember van, aki le tudna nekik fordítani egy indonéz cikket. Nagyon nem fognak véleményt hallani erről indonézül. Szóval logikusan a fizetős autópályák üzemeltetői természetesen nem szeretnék, ha kénytelennek lennének elviselni azt, hogy a rendszer az áthaladó járművek 20%-át nem tudja leolvasni, mert hogy ez negatívan hatna a pénzügyi teljesítményükre, tehát ők is befektettek. És hát ők se várhatnak sokáig, mert hogy nekik is fizetési kötelezettségeik vannak a hitelezőik felé. És ez az, amitől elfogyott az indonéz fél türelme. Tehát azon túl, hogy azonnal átrendezték az egész céget magyarra úgy, ahogy van. Tehát kiszedték meg azt a pár embert is, akinek érdeke lenne megoldani, mert hogy indonéz az indonéz autópálya problémát. És csak úgy tájékoztatásul az indonézia úti tranzakciók értéke 25-ben 24 billió rúpia, az körülbelül 415 milliárd forintot tett ki az autópályákból beszedett összeg. 415 milliárd forintnak a 20%-át nem tudja leolvasni a magyar rendszer. Ettől logikusan nem szeretne elesni egyik cég se. És a magyarországi és indonéz fizetős autópályák üzemeltetésének üzleti körülményei eltérőek. Másképp van kialakítva a rendszer. Tehát, hogy Magyarországon a Rotex rendszer típus az zökkenőmentesen működik, mivel az összes fizetős autópályát az állam irányítja. Indonéziában viszont a fizetős autópályák üzemeltetésében magánszereplők is részt vesznek. Ez a különbség a rendszert meg kell velük vitatni, és akkor még nem beszéltünk a lakosságról, aki ellenkezik az online, telefonos, szatellites, megfigyeléses rendszer ellen, mert nem tudja ezt anyagilag szponzorálni, és nem is biztos, hogy az indonéz technika megfelelő ahhoz, hogy az autópályának minden szakaszán van például wifi elérhetőség, és amennyiben nincs, vagy lemerül a telefonod, akkor ezek az autópályarendszerek a leghosszabbat számolják föl, tehát a legtávolabbi kijáratot számolják föl neked online, ezt logikusan nem szeretnék. És akkor persze a Rolltex végül egy nyilatkozatot tett közzé, amiben a közölt mindenkit megnyugtatott. A Rolltex a projekt folyamatban van, szoros együttműködésben vagyunk az indonéz érintett felekkel, természetesen van egy kis csúszás az ütemtervbe, de bizonyos értelemben ez normális az ilyen nagyszabású projekteknél, mondta Orosz Gyula, a Rolltex indonéziai igazgatója egy kedden május 30-án Jakartában kiadott írásbeli nyilatkozatában. Egyébként azt is hozzátette, hogy Muszlihin Dahlan csak ne nagyon nyilatkozzon semmilyen sajtótájékoztatón, azaz szó szerint azt nyilatkozta, hogy a részvényesi közgyűlés döntése alapján Muszlihin már nem tölti be a PT Rolltex Indonézia Toll System elnöki igazgatói és vezérigazgatói tisztségét, így Muszlihinnek már nincs jogosultsága a PT Rolltex Indonézia Toll System nevében nyilatkozni. Ezzel leoltotta. Tehát, hogy van egy indonéz, aki elmondja az igazat, hogy miért nem működött, mi volt a probléma. Orosz Gyula, a cég új vezetője leoltott az egészet, hogy ő csak maradjon csöndbe, már semmi köze hozzá, nincs joga nyilatkozni, és egyébként azt is hozzáteszi az indonéz újság, hogy megpróbálják elérni a PT Rolltex Indonéziát, aki közli velük, és ez az igazi szijjártas módszer, közli velük, hogy mi az indonéz kormánnyal állunk kapcsolatban, rajtuk keresztül lehet érdeklődni. Nagyjából így. Azt is hozzátenném, hogy ez az egész pályázati körüli problémák, hogy hogy nyerte meg a magyar fél. Itt van egy olyan indonéz arc, kutatásaim alapján, a Danang Parikesit, aki az indonéz UDI szabályozó ügynökség vezetője volt 4 évig, aztán lemondott és visszament szépen tanítani az egyetemre, kicsit nagy volt neki a kabáta, hogy... bizonyos nagyköveteknek is, de hogy, tehát, hogy Danang Parikesit a korábbi indonéz UDI szabályozó ügynökség vezetője nevével kapcsolatban pont a Rolltex projekt kapcsán körül miatt több jogi és belső vita kialakult. Ezek elsősorban az adminisztratív vagy polgári peres ügyek, nem pedig, és egyébként nem korrupciós, de ilyen polgári peres ügyek. Például a Forkorindo, az nagyon jó pofa, a Forkorindo, az a fórum, szóval mindegy is, fórum kommunikáció Indonézia, tehát az Indonéz Népi Kommunikációs Fórum nevű civil szervezet, megpróbáltam a rövidítésből kitalálni, mi is lett, hogy az Indonéz Népi Kommunikációs Fórum nevű civil szervezet például beperelte a közmunkaügyi minisztériumot, ezzel Danang Parikesit minisztériumát, azaz az autópálya szabályozó, indonéz autópálya szabályozó hatóságot, mert szerintük a Rolltex pályázati győzelme nem volt kellően átlátható. Júj, mi ez?
1: Mi mindig a nemzeti érdekből indultunk ki, mi mindig készen álltunk arra, hogy harcoljunk a nemzeti érdekért, mindig készen álltunk arra, hogy akár a túlerővel, a nagy nyomással szemben is fellépjünk a nemzeti érdek mentén, ezért jogosan hívjuk magunkat a nemzeti oldalnak.
2: De hát nem értem, tehát minden működik, minden rendben van, minden jó.
0: De jó, majd működni fog, majd lesz, nem lesz. Tehát ez a most borítékolom, tehát egy rendszámtáblák, amiről még otthon nem vallottak be semmit, de a rendszámtáblák piacig 2 évig nem lesz. Ködbér. Attól függ, hogy sikerül kialkodni. Ez attól függ, hogy ki fogja kialkodni egyébként. Mert az ilyen arrogáns fickókat, mint például az orosz, nem tudom ki, Gyula, azt nem szeretik Indonéziában. Azok nem nagyon tudnak alkudni. Itt cuki aranyos, indonézről beszélő hölgyek, urak, kedvesen, viccesen, aranyosan, megkérdezve, hogy van a család, hány gyereke van, azok tudnak alkudni. Orosz Gyulák, akik azt mondják, hogy mi az indonéz kormány alájunk kapcsolatban, és lepattintják az indonéz sajtót, mint hogyha tavaly Magyarországon, ahogy lepattintották a magyar független szabad sajtót, akkor azokkal nem, errefele nem nagyon tudnak sok mindent kezdeni. Azaz, ha létezik, az az összeg. De egyébként másért nem. De nem szeretik az ilyen csókákat. Szóval, hogy az a csávó, a Danang Parikeszit, az indonéz UDI szabályozó ügynökségtől, azt ugye most, ahogy említettem, beperelte az indonéz népi kommunikációs fórum, egy keresetet nyújtott be, mert hogy úgy ítélték meg, hogy a Rolltex pályázati győzelme nem volt kellően átlátható, és még többek között még volt egy összeférhetetlenségi vizsgálat is, ez a kettes volt, itt az ombudsman és a versenyhivatal vizsgálta ugyanezt a indonéz UDI hivatalt, mivel felmerült, hogy egy más szempontból, tehát itt ez egy ilyen kapu, ez hogy hívják, ez egy húk, ez egy ilyen horog, tehát hogyha be tudod húzni ezzel a horoggal, akkor le tudod buktatni az összes többi ügyjel, tehát hogy itt még felmerült egy olyan, hogy egyes alkalmazottak egyszerre töltöttek be állami pozíciót és biztosíti tisztségeket UDI-kezelő cégeknél. És ugye ez se szabadott volna. Az indonéz rendszám táblákról beszéltünk. Az is vicces egyébként, hogy hogyan épülnek fel. Szóval, hogy tulajdonképpen az indonézek által emlegetett problémák mégiscsak az, hogy ez a többsávos szabadáramlású, úgy hívják, ez a hivatalos neve, többsávos szabadáramlású UDI fizetési rendszer szerződéses akadályai a magyar fejlesztő, a Rolltex, az indonéz kormány és a helyi autópálya üzemeltető közötti együttműködés hiánya köré csoportosul. Ezek a nézeteltérések olyan súlyosak voltak, hogy 2023-ban a projekt indonéz vezetését teljesen le is váltották. A legfontosabb szerződéses akadályok tulajdonképpen a következők voltak. A forráskód körül volt egy vita. A technológia, ami a magyarok szerint működött, az indonézek szerint ugye csak 80%-osan. Szóval a technológia feletti ellenőrzés, a forráskód körül feletti ellenőrzés, ez volt az egyik legkomolyabb belső konfliktus, mert hogy a magyar fél az indonéz igazgatók azt állították, hogy nem tudják átadni a rendszert a kormánynak, mert a magyar fejlesztők nem voltak hajlandóak megosztani a forráskódokat. Ami ugye azt a problémát eredményezi, hogy ez egy ilyen operatív kockázattal jár, ergo Indonézia attól tartott, hogy a forráskod nélkül nem lesz képes önállóan irányítani, karbantartani vagy javítani a rendszert, azaz, ergo, állandó függőséget teremt majd a magyar befektetőkkel, a magyar alkotókkal. Van egy olyan rész is, hogy a helyi üzemeltetők ellenállása, mert hogy a bevétele bizonytalansága, tehát hogy ugye ez a 20%, amiről beszéltünk, hogyha egy technikai hiba miatt nem rögzít egy tranzakciót, ez a szatelites kapu, ha pénzügyi veszteséget okoz, akkor hova kell fordulniuk. Van egy ilyen vita itt a belső körökben, az indonéz körökben, hogy műhold VS kártya, tehát hogy ez a most a kártyás rendszerű fizetés van, és az működik, lassabb, de működik. És van egy a jogérvényesítésnek a hiánya is egy probléma, a jogi háttér, ez is iszonyú amatőr módon állt hozzá a magyar fél. Úgyhogy...
1: Nem tudom mondani a 2305 megállapodásból egyetlen olyan beruházás támogatási esetet sem, ami a korrupció gyanújával vagy vágyával kellett volna, hogy szembesülj.
2: Hát nem tudsz mondani. Hát az elmúlt 117 vagy 110 percben nem tudtál olyat mondani. Tehát hiába hangzott annak, az nem az.
0: Én most nem is a korrupcióra, vagy én a kutyaütésről beszéltem igazából, tehát az, hogy azt nem értik ezt a jogérvényesítés hiányát, hogy Indonéziában nem úgy működik, hogy a konkrétan hiányzott a szerződésből egy egyértelműen jogi esernyő, ami felhatalmazta volna a rendőrséget a nem fizető sofőrök megbüntetésére. Magyarországon őrült nagy, egyébként ehhez is kinéztem a hasonlítást, hogy Magyarországon érted 100 000 forintig meg lehet büntetni. Indonéziában a belépő, a kapun belépő jegy, ami egyébként 5000 rúpia, ami jelen esetben 1/4 euró, azt is nem tudom mennyi, 80 forint, tehát hogy egy belépő jegy árának a max 10-szeresét kérheti el, tehát 800 forintot kérhetnek el büntetésnél, érted? De Magyarországon 100 000 forintokat kérhetnek el, tehát, és nincs, aki elkérje. A rendőrségnek nincs kapcsolata ezekkel az emberekkel, hogy keresi meg őket? Nincs összekötve a rendszer, hiányzott ez a jogi passzus rész, odafigyelés. Én nem tudom, milyen szerződést kötöttek, de én, aki egyáltalán nem értek az útdíjakhoz, meg az út, én simán felhívtam volna ezekre bárkinek a figyelmét, de szerintem te is, Basi. És folyamatos viták zajlottak arról, hogy kinek a felelőssége a nem fizetők felkutatása, a technológiai operátori, ergo magyareké, hiszen ők sem tudták be, nem, tehát, hogy kinek a felelőssége, vagy a kormányé, az indonész kormányé, vagy hogy kéne összeködni a szerveket. Ugyan gyereklámban jár ez a projekt, és már elböfögött 100 milliárd magyar forintot, és mondom, megnéztem, Orosz Gyula, az összes többi, még mindegyik itt van Indonéziában, és eszi a lóvét, az összes. Olyan gyereklábokon jár, hogy ezt nem tudom, hogy lehet egyetem legmiért tisztelettel. Egy pillanatig se gondolom, hogy ezek a hölgyek és urak meg fogják oldani ezt a problémát a következő fél évben. Szerintem, én gondolom, azt gondolom, hogy fél év alatt én sem tudnám megoldani ezt a problémát, úgyhogy sokkal kevesebb pénzt kapnék, mint ők, és mindent bevetnék. Pedig szedtem már ki hajót a dzsakartai kikötőből a patkányokkal teli rendőrszigeten üvöltözve. Na, szóval ezer sebből vérzik, tudnám részletezni még, hogy miért működik a magyar, és mi az, amiért nem működik az indonéz, de tényleg végül is az a legvége az egésznek, hogy az indonéz rendszer központi eleme, ez a Qantas nevű mobil alkalmazás, a terv az, hogy az autósoknak nem kellene többé kártyát érintgetni ők, hanem az applikációt kéne a háttérbe, de ez megoldhatatlan se az autósok, se a közlekedők, se a rendszer, se a leolvasó rendszer. Semmi nem alkalmas. Ha van olyan újságíró, akit érdekel a kutatásom, és a további részletek, keressen meg. Üdv, B-Voter, sziasztok!
2: Sziasztok, akkor 2 hét múlva jövünk.
1: Mi mindig a nemzeti érdekből indultunk ki, mi mindig készen álltunk arra, hogy harcoljunk. A nemzeti érdekért mindig készen álltunk arra, hogy akár a túlerővel, a nagy nyomással szemben is fellépjünk a nemzeti érdek mentén, ezért jogosan hívjuk magunkat a nemzeti oldalnak.
3: Be water, my friend.
4: Tilos Rádió hírei következnek.
5: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek rucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki, a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A magyar narancs hírét hallottátok.
6: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
5: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint, az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó ősüllőinek. A magyar narancs hírét hallottátok.
4: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucfanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegedések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyontát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Ez a Tilos Rádió FM 93, és benne Bossa Bomgia, vége felé jártam, annak kell eklektikus turiszemle volt, és még megragadnám az alkalmat két programajánlóra, az következik csütörtökön a Soul Q Recordsban, egyrészt Fridvalski márka, illetve a mellette levő Pixisben kiállítás megnyitója lesz Fridvalski márknak, és közben ott alkalmi koncertet fogadni Bognár Szabi, Zahár Fanni és Koroknai András, és Suriken fog majd beszélgetni Fridvalski márka. A másik program ajánló pedig, hogy vasárnap a Viadukt bárban Selection DJ-k fognak zenélni, beugró DJ Laci, Nandes, Vududududu és DJK Jocó. Én is csatlakozom hozzájuk, úgyhogy igazából 8-kezes helyett lehet, hogy 10-kezes lesz, meg lehet, hogy hát azt mindenkit említettem ott, igen, akik ott lesznek, de ha Frenkát is beesne, akkor örülnénk, és akkor jöjjön még egy-két perc Louis Bonfra Sunflower című számából, szokás szerint írtam a chat.tilos.hu-ra, hogy mi hallható. Megköszönjük, hogyha adótok 1%-et, illetően gondoltok ránk. Tilos Rádió, Tilos!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kertulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb, sebgyógyító és fertőzésgátló gyontát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint, az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni, a rádiónk filozófiai magazin műsorának mai 2026. május 11-i élő adása. Négyen vagyunk a stúdióban, itt van velünk Jancsi.
1: Igen.
0: Igen, bizony. Itt van Jenő.
1: Jelen.
2: Sziasztok.
0: Itt van Kristóf.
3: Sziasztok.
0: És itt vagyok én is, Májki, és ma is élőben fogunk filozófiáról beszélgetni, ahogy szoktunk, és ehhez szokás szerint várjuk a hozzászólásaitokat, észrevételeiteket, kérdéseiteket. Most így hirtelen látom, 061, szerintem, ha jól emlékszem, 215-37-73-as telefonszámon. Azt nem tudom fejből. De ha rosszul mondtam, akkor elnézést érte.
1: És attól is persze, akit hívnak ezen a számon.
0: Így van. Szóval várjuk. Mielőtt belecsapnánk a mai témánkba, egyrészt egy most már nagyon is esedékes felhívást teszünk közzé, amit már gondolhattok, hogy mi lesz. Társadalmi célú felhívás, mégpedig kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány részére, amelynek adószáma 18.00.24.54-2.41. Ez érdekes, mint a múltkor át lett volna javítva. 42, na jó, nem tudom, tehát vagy remélem 41 a vége. Köszönjük szépen. Ez volt a társadalmi célú felhívás, de egyébként szerintem a rádió honlapján elérhető a adószám, és akkor így felajánlható az 1%. A másik, amit még a mai témánk előtt bedobnánk, hogy egy korábbi 6 héttel ezelőtti adásunkhoz egy kedves hallgatónk a Facebook oldalunkon, amit egyébként mindenkinek ajánlok figyelmébe, amiről nem lehet beszélni, Tilos Rádió műsor Facebook oldalát. Ott föltett egy kérdést hozzá, és azt ígértük, hogy ki fogunk térni rá a műsorban, úgyhogy akkor következzék ez.
3: Igen, sőt, tulajdonképpen nem is egy kérdésem több, amikor most fel fogom őket olvasni, és röviden így megpróbálok rá válaszolni. Szóval az a kérdés, hogy ez meg ugye a narratív identitással kapcsolatos adásról kapcsolatos kérdés, így hangzik egész pontosan. Az nem volt számomra kristálytiszta, hogy akkor mik is az elvárások a narratív identitás felé. Néha, mintha úgy beszéltetek volna róla, mint valami statikus, koherens narratíváról, máskor inkább egy nyitottabb, rugalmasabb keretről. De vegyük akkor annak a Renyi-Napier történetét. Hogy akkor most van egy Vronsky előtti és egy utáni történet, és a házasságtörés potenciája benne volt-e, vagy sem az elsőben, stb. Holott egy személyiség radikálisan és minden előzmény nélkül meg tud változni, mondjuk egy stroke vagy egy toxoplazma fertőzés hatására. A minden előzmény nélkült úgy értem, hogy az új személyiség gyökerei nem a régiben rejtőztek. Két történetünk lesz, amiket egy kötőszóval össze kell kössünk, és megkapjuk a személyiség narratíváját. Ez nem ilyen egyszerű? Persze a filozófiában semmi sem ilyen egyszerű, de legalább megközelítőleg nem felel meg, hangzik a kérdés.
0: Szuper, kicsit igazítsd meg a mikrofonodat, légy
3: kicsit itt furán. Na mindegy. Szóval, ugye az fontos szerintem, hogy a narratív identitás ez nem egy ilyen egységes elmélet, ami mondjuk egy bizonyos filozófushoz, vagy egy csoportosuláshoz lehetnek kötni. Szóval az, hogy néha kicsit statikusabbként, hogy mondjam, jártuk körül, néha pedig ilyen flexibilisebb keretként beszéltünk róla, szerintem azért is van, mert nem mindegy, hogy melyik szerzőt nézzük, és különböző szerzők szerintem különböző szinten amúgy rugalmasak ebben. Mondjuk a McIntyre talán például pont kevésbé, aki az ilyen ős atya ennek az elméletnek bizonyos szempontból. Azt mondanám erre a kérdésre, hogy ugye a narratív identitásnak így mondjuk a képviselői azt várnák el, hogy ez a jellegű minden előzmény nélküli megváltozás amúgy így ne történjen meg egy ember életében. És mondjuk arra a példára, hogy van egy stroke, vagy egy nagyon durva fertőzés, persze az életem nagyon meg fog változni, ez senki nem, a narratív identitás képviselője sem állíthatja, hogy nem így lesz. De pont, hogy elvileg ilyen határhelyzeteknek a hogy mondjam, hatására jön ki az, hogy mennyire vagyunk koherensek, tehát ha mondjuk van egy nagyon durva betegség, vagy egy nagyon durva veszteség élmény ér minket, vagy valami nagyon komoly kihívás elé állunk, amitől mindenképpen meg fog változni az életünk, akkor derül ki, hogy az, amit egyébként korábban gondoltunk magunkra, megközvetítettünk a világ felé, az mennyiben helytálló. Tehát ha mondjuk én egy ilyen, tehát ha egy stroke hatására mondjuk így hirtelen nagyon más leszek mondjuk a körülöttem lévőkkel, a személyiségem nagyon megváltozik, akkor kiderül, hogy egyébként valójában nem voltam annyira koherens, vagy az a kép, amit magamról állítottam, vagy magamról megpróbáltam létrehozni, az egyébként sántított. Mondjuk egy nagyon jó példa lenne erre, szerintem a McIntyre-nek van is ilyen példája, mondjuk az ilyen bátorság, mit tudom én, sokan szeretik magukat nagyon bátor, vagy szeretjük magukat bátor embernek gondolni, de ha mondjuk általában az ilyen békés, nem tudom, 21. századi polgári életünkben nem nagyon kell, vagy ilyen hagyó klasszikus értelmet bátor dolgokat nem kell létrehozzunk, mint az ilyen görög példák, a platóni dialógusokban, de hogyha belekerülnénk egy ilyen nagyon durva szituáció, amiben tényleg bátornak kéne lennünk, és mint tudom, meg kéne védenünk valami nagyon elesett embert, akkor könnyen lehet, hogy kiderülne, hogy amúgy baromi gyávák vagyunk. És így hirtelen akkor összeomlana az a kép, amit eddig magunkról állítottunk, és ez pont egy olyan jellegű ilyen nagy váltás lenne, amikor így kiderül, hogy nem volt igaz az, amit gondoltunk magunkról, és ugye a narratív identitás képviselői pont azt szokták állítani, hogy ilyen határhelyzetek, meg ilyen nagyon furcsa, tényleg ilyen kihívások mutatnák meg, hogy egyébként mi tényleg kik vagyunk. Meg könnyű azt mondani, hogy bátor vagyok addig, amíg végig kell mennem a 17-es villamoson, de teljesen más, hogyha nem tudom, meg kell védenem mondjuk bántott embereket.
0: Hát, de egyébként az jutott eszembe, hogy hát nem tudom, hogy ez belefér, de hogy tényleg, amit ír a hallgató, hogy történik valami, tehát nem a... Tehát velem történik valami, ugye az a más, amit te mondasz, ott nem velem történt valami, hanem bekerültem egy helyzetbe, ami elég extrém. De mi van akkor, hogyha velem történik valami, ő is ilyen betegségeket is ír. Eszembe jutott a híres példa, ami nagyon sok filozófiai elemzés tárgya is, a Phineas Gage. A Phineas Gage, azt hiszem, ő volt az első, aki az orvosi szakirodalom így leírt komolyat sérültet, ő egy ilyen vasútépítésen dolgozó munkás volt, akiben egy szörnyű baleset történt, egy ilyen majdnem méteres vasrúd átszaladt a fején, egy dinamitrobbanás, szerencsétlen dinamitrobbanás következtében, ugye ott dinamittal robbantották a köveket, hogy alagutat csináljanak a vasútnak, és az a iszonyú érdekes az esetében, hát egyrészt, hogy túlélte, másrészt, hogy ami bekövetkezett változás, de nem ilyen nagyon első pillanatra látható, nyilvánvaló változás. Tehát ha jól emlékszem, a leírásokból a kognitív képességei például nem változtak meg, továbbra is tudott beszélni, számolni, értelmes ember maradt, és így tovább, hanem igen, a személyisége változott meg. Hogy korábban ő ráadásul valamilyen ilyen csoportvezető, brigádvezető volt, korábban abban a hírben állt, hogy egy ilyen nagyon megbízható, felelős ember, családapa is volt, és így tovább, és a baleset után fölépült egy idő múlva, és pont ebben változott meg, egy megbízhatatlan kókler figura lett.
1: Nem, kötekedő is lett.
0: És kötekedő is lett, meg ilyesmi. És erre nem mondanánk azt, hogy amit korábban akkor magáról gondolt, ha ő neki képe volt, az kiderült, hogy hamis. Szerintem igaz volt korábban, hogy ő egy megbízható, meg barátságos, meg békés ember. Tényleg megváltozott. Tehát nem arról van szó, hogy ki, mint a bátorság példánál, hogy
1: kiderült valami
0: róla visszamenőleg is, hogy igazából már akkor sem volt bátor, hanem hogy tényleg. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, és ennyiben akkor nem stimmel itt a narratív identitás elméletek.
3: Igen, ezekre szerintem megkintel, ezekre azt mondja, meg amikor ilyen párfitos példákra, neki ezek túl ilyen filozófiai laboratóriumban készült példák.
0: Még azért mondtam, ez valóságos.
3: Még akkor is, hogyha ez egy valóságos, akkor is azt mondja, hogy valójában nem ez az igazi probléma, vagy nem ezek az igazi dolgok. Persze, vannak ilyen nagyon furcsa esetek, valószínűleg ilyen embereket úgymond fel lehetne menteni az alól, hogy ők, nekik miért nem koherens az önmagukról alkotott narratívájuk, de hogy erre azt mondanám McIntyre, hogy így ezt analitikus filozófusoknak az ilyen tanszékén belül megszülető érdekesség, de hogy alapvetően nem ezek a dolgok, amik számítanak. Ugye itt azt mondja a komment...
1: Most ez elég úgyska válasz lenne,
3: ezt mondaná. Most ezt úgy mondom, hogy lehet, hogy nem pont ezt mondaná, de azért ő szeret élcelődni azon, hogy...
1: Jó, látom, még úgyska lesz, hogy humoros, jó.
3: Ugye azt mondja a kommentelő, hogy az új személyiség gyökerei nem a régiben rejtőztek, de ugye egy... Én ezt értem, de ugye annak a Karenyinás dolognál pont ez a lényeg, hogy amúgy... De hogyha ha egy koherens életegészt kell létrehoznunk, már pedig a narratív identitás ilyen képviselői azt szeretik normatívan állítani, hogy ilyet kell létrehoznunk, akkor az új személyiségünknek is úgymond a gyökerei a régiben kell, hogy rejtőzzenek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig ugyanannak kell lennünk, de hogy legyen valamifajta organikusság benne. Áttérek, még egy kérdés volt, az rövidebb egy picit. Ezt írja a hallgató, idézem. A másik kérdésem, hogy ha a tárgyak önazonossága vonatkozásában elfogadjuk, hogy van egy objektív realitás, amelyben ezek folytonosak, függetlenül attól, hogy mit tudunk róluk, akkor ezt az isteni nézőpontot nem fogadhatjuk el, amikor személyiségről beszélünk. Van egy történet, amit a személy magáról mesél, vannak, amiket mások mesélnek róla, és bár mi nem tudjuk összerakni a tökéletes narratívát, azért az létezik. Elvileg elmesélhető, gyakorlatban megközelíthető. Szerintem ez is egy tök jó felvetés. Erre azt mondanám, hogy a legtöbb szerző azt nagyon erősen szokta hangsúlyozni, mondjuk főleg a már akkori adásban nézett Tengei nagyon gyakran, vagy a Porrikör, hogy a személyes azonosság kérdésénél nagyon fontos, hogy honnan származik ez a kérdés, és ennek a kérdésnek a feltevője az én magam vagyok. Tehát egyébként valójában én magam teszem fel saját magam számára azt a kérdést, hogy mitől vagyok ugyanaz a személy, aki voltam, nem tudom, 2 évesen, voltam 20 évesen, vagyok most, és leszek nem tudom hány évesen. És hogy tulajdonképpen persze lehet arról beszélni, hogy vajon egy isteni nézőpontból mennyiben tűnök egy koherens személyiség, de valójában ez a kérdés, ez ilyen egzisztenciális egyes szám első személyben válik igazán érdekessé. Úgyhogy lehet, ugye ez is egy problémás dolog, lehet, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy valami isteni nézőpontból hozzáfér valaki, valami entitás az én koherens, hogy mondjam, élet egészemhez, de mondjuk én magam meg nem férek ehhez hozzá. Egyébként ez is okozhat egy elég furcsa feszültséget, hogy úgy érzem, hogy van valami létező, van valami lény, ami egyébként koherensebben látja azt, hogy én ki vagyok, mint én magam, akármennyire is firtatom azt. Uh-huh. Szóval erre nagyjából ezt tudnám válaszolni, hogy de egyébként tényleg elképzelhető szerintem, hogy úgymond egy ilyen mester narratíva létezik egy ilyen isteni, úgymond isteni perspektívából, csak hogy általában akiket ez a személyes azonosság, vagy bocsánat, akiket a narratív identitás problémája érdekel, azokat nem ez a válasz, hogy mondjam, izgatja, hanem az, hogy én magam hogyan tudom megragadni saját magamat.
1: Oké. Okay.
0: Jó, de csak annyi jutott eszembe, hogy és ha ez van külső segítségem, az
3: hát
0: még oké? Okay?
3: Mindig kell, hogy külső, ugye ez is, vagy általában, mondjuk a McIntyre nagyon gyakran hangsúlyozza, vagy Charles igen, Taylor, hogy közösségbe ágyazva jönnek ki a narratíváink. Tehát amúgy igen, de ugye az isteni nézőpont, ez valójában nem a közösség lenne szerintem, hanem ez uh-huh. valami sokkal eloldottabb uh-huh. Pozíció.
0: És az analitikusom, ha ő segít hozzá, hogy...
3: Hát igen.
0: Vagy nem tud hozzá segíteni, igen, az még egy érdekes. Jó.
1: Ez semmiképpen nem isteni nézőpontban.
0: Nem, ő sem, ő sincs isteni nézőpontban.
1: Ő végsősorban a többi emberek egyike.
0: Igen, igen. Talán egy kicsit képzettebb rá, hogy ilyeneket felfedezzem. Vagy...
1: Hát fele tudja, szerintem egy jó barát, csak szerintem elég sokat lehet tanulni belőlem önmagunkról.
0: Hát ez egyébként egy izgalmas kérdés, hogy valójában ezek a pszichológiai elméletek azok mennyire lépnek túl a átlagember által is elérhető lehetőségeken, vagy sem. Na jó, mindegy, ez már egy másik kérdés. Oké, köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a hozzászólást, várjuk ott is a Facebook oldalon, meg várjuk itt is telefonon. Oké, a mai témánk az olyasmi, ami már több adásunkkal kapcsolatban is fölmerült, nehéz így rávezetnem, úgyhogy több adásunkkal kapcsolatban is fölmerült valami olyasmi, hogy amiről beszélünk, az tényleg van-e, És ha van, akkor ezt honnan lehet tudni, hogy van, elválaszthatjuk-e azt a kérdést, hogy léteznek-e dolgok, például múltkor beszéltünk az univerzálékról, attól elválasztható-e, hogy léteznek, bocsánat, tehát hogy az a kérdés, hogy léteznek-e, elválasztható-e attól, hogy honnan tudjuk, hogy léteznek, és így tovább. Úgyhogy gondoltuk, hogy ezt a kérdést, amit általában a realizmus és antirealizmus problémájaként szoktak definiálni, és különböző fajta dolgokkal kapcsolatban is föl lehet vetni, ezt úgy, ennek úgy neki mennénk úgy általánosságban. Igen, Jenő fog neki menni még hozzá.
2: Menjünk neki. Tehát ugye akkor a mai téma tulajdonképpen a realizmus fogalma a filozófiában. Uh-huh. Ami hát, tehát így elsőre is, ennyi, tehát még a filozófián belül is a realizmusnak rengeteg jelentése van.
0: Mint általában,
2: de különösen és legkülönbözőbb kontextusokban merül fel. De tehát ahogy én látom, ugye és a realizmus fogalmához kapcsolódik egy másik fogalom, az antirealizmus, tehát ugye a realisták ellenfelei, vagy az antirealisták. És ahogy én látom, a realizmusnak, a realizmus jelentésében alapvetően két jelentésrégió azért jól elkülöníthető. Az egyik, az el,

0: Ennek a filozófiában, ennek a fajta realizmusnak számos változata van. Például múltkor beszélgettünk a tulajdonságokról, és a tulajdonságok körül zajló viták kontextusában a realizmus kifejezés az leginkább az univerzális realizmust jelenti. Egyszerűen azt az álláspontot, hogy vannak univerzálék. De például a lehetséges világok ontológiai státuszáról szóló vitákban modális realizmusnak nevezik azt az álláspontot, amely szerint vannak lehetséges világok. Vagy az idő természetéről szóló vitákban realistának nevezhetők azok az álláspontok, amelyek szerint a jelen mellett létezik még a múlt és vagy a jövő is. Vagy az absztrakt entitások körül forgó vitákban realizmusnak nevezhető az az álláspont, amik szerint vannak absztrakt entitások, ugye ez a platonizmus, ahogy azt hiszem erről beszéltünk a múltkor.
1: Igen.
0: Tehát nyilván a platonizmus is egy bizonyos realizmus. Vagy ilyen realizmus még a mentális állapotok létezését állító álláspont, ez a mentális realizmus.
1: Igen, erről két hét múlva fogunk majd beszélgetni.
0: Igen. Vagy, amiről szintén azt hiszem nem sokára fogunk beszélni, például a tudományos elméletek által posztulált, az érzékszerveink által közvetlenül nem észrelhető entitások létezése melletti elköteleződés, az a tudományos realizmus. Uh-huh. És hát persze nem, tehát ez valaminek a létét állítom, ugye bizonyos kontextusokban ezeket a kontextusok függően ezeket nevezik ilyen vagy olyan realizmusnak. Persze nem, hagyományosan egy realista álláspont nevében nem mindig van benne a realizmus kifejezés, mert például a teizmus ugye Isten létét állítja, de nem szoktunk mondjuk Isten realizmusról beszélni.
1: Uh-huh. És pedig jó.
0: Igen, pedig nagyon jól hangzana.
1: Ugye a deitikus realizmus.
0: Igen, ez nagyon, nagyon jó, tudományosan hangzana. És ugye az ilyen specifikus realista álláspontok tagadásai a különféle antirealizmusok, amiknek gyakran szintén nem szerepel a nevébe az antirealizmus kifejezés, de valamikor igen. Tehát mit tudom én, a teizmus, az istenlétek tagadása, az ateizmus, az univerzális létét illető antirealizmus szokás leginkább nominalizmusnak nevezni, vagy az absztrakt entitások létezését tagadó antirealizmus szintén azt is nominalizmusnak szokás nevezni.
1: Igen.
0: A múlt és a jövő létezését tagadó álláspontot szokás prezentizmusnak nevezni, a mentális állapotok létezését tagadó álláspontot szokás mentális antirealizmusnak, vagy eliminativizmusnak, vagy eliminatív materializmusnak nevezni. Egyébként az eliminativizmus az nem csak a mentális állapot, minden gyakran, tehát sok antirealista álláspont kapcsán felmerül az eliminatív jelző, vagy nem jelző, hanem
1: kifejezés.
0: Ugye arra utalva, hogy valamit eliminálni akar a fogalmi készletből, azáltal nem csak amellett érvel, hogy nem létezik az adott entitás, hanem hogy hasznos, eliminálunk ezt a fogalmi készletünkből. Ugye a tudományos elméletekben a szereplő nem észrelhető entitások létezését tagadó álláspont az a tudományos antirealizmus, vagy instrumentalizmus. Jó, tehát ezek a ugye specifikus realizmusok, és szerintem...
2: És fontos, csak hogy mindenki világosan lássa, hogy nincs egy kaptafa, ahogy ez itt a pró és kontra érvek mennek, ez mindegy külön csata.
0: Persze, ez mind külön csata, igen. Itt tulajdonképpen a kifejezés, illetve az, hogy valaminek a létezését állítom, aztán a különböző vitákban különböző érvek vannak a különböző entitások létezése mellett.
2: Nincs egy mesterérve, ami minden univerzálisan. Mm-hmm.
0: Igen. És tehát ahogy látom, az egyik sajátossága ezeknek a specifikus realizmusoknak, hogy nincsenek fokozataik. Ugye valami vagy van, mint a realizmusoknak, tehát ennek a fajta realizmusnak nincs fokozata. Tehát valami vagy van, vagy nincs. Tűnhet úgy, hogy van fokozata. Tehát lehet azt mondani például, hogy az idővel kapcsolatban egy erősebb realizmus, egy gyengébb realizmus, aki szerint a múlt létezik, de a jövő nem, de egy erősebb realista azt mondja, hogy a múlt is, meg a jövő is létezik, uh-huh. Vagy néha szokták így megfogalmazni, hogy mondjuk akik szerint a lehetséges világok léteznek, de absztrakt entitások, az egy gyengébb realizmus, mint aki szerint a lehetséges világok léteznek, és konkrét téridőbeli entitások, az egy erősebb realizmus. De hát ezek szerintem itt a fokozat könnyen eltűnhet, tehát úgy, hogy átfogalmazzuk a dolgot, úgy, hogy specifikáljuk, hogy miről beszélünk. Igen. Absztrakt világok vannak, vagy nincsenek. Tehát itt tulajdonképpen mindig vagy valami, vagy van, vagy nincs kérdés. Uh-huh. formájában feltehető, és akkor itt nincsenek fokozatok.

0: Bocsánat, csak ez egy pillanatra. Ezen én szoktam tűnődni, anélkül, hogy értenék hozzá, hogy Platón filozófiája az egy picit olyan, nem, hogy ő minthogyha olyasmit állítana, hogy a létezésnek vannak fokozatai, mert ugye, tehát ő ilyen, tehát absztrakt tárgyakkal kapcsolatos realista, az egyértelmű, valószínűleg ezek univerzálik, bár ezen lehet vitatkozni, de valószínűleg az ügyben is realista, tehát hogy ugye szerinte léteznek ezek a formák vagy ideák, és valamiképpen a partikuláris fizikai dolgok valahogy neki köszönhetik a létüket. De azért azt, szóval szerintem az ilyen, hogy mondjam, ilyen laikus első olvasata Platonnak, az valami olyasmi, hogy de azért Platon nem tagadja, hogy léteznek ezek a
1: árnyékok.
0: Ezek az árnyékok, ugye? Ezek a partikuláris fizikai dolgok, de valami olyasmit mond, hogy így kevésbé léteznek. Ez nem a létezésnek nem az a masszív, rendes, igazi fogalma, amilyen értelemben ők léteznek. És ezért használja ugye a híres barlang hasonlatban pont az árnyékot, mint metaforát, mert az árnyék az egy ilyen klassz metaforája annak, hogy hát most ugye megkérdeznénk, hogy árnyékok léteznek-e. Persze bizonyos értelemben léteznek árnyékok, de valahogy értjük azt, hogy az olyan az árnyékok létezése az valami nem ilyen önálló jogon való létezés, mert árnyék nem tud létezni úgy, hogy semminek sem az árnyéka. Nem tudunk elképzelni egy univerzumot, ahol csak árnyékok léteznek, de semmi más nem létezik, mert hogy hát mindig valaminek van árnyéka, ugye talán a nem tudom, vannak ilyen horrorfilmekben minden valami ilyesmajta entitások, amik csak árnyékok?
1: Igen.
0: Igen. Az ilyen nagyon ijesztő, és pont az ijesztőség egyik eleme az talán pont ez, mert az nem normális dolog, hogy egy árnyéka, ami semminek sem az árnyéka. Tehát ügyesen, nagyon ügyesen választotta meg a Platón ezt a metaforát, hogy nem mondhatjuk, hogy nem létezik, de azért ez nem igazi létezés. Nem? Tehát szerintetek tehát mondható az, hogy Platón igenis azt gondolta, hogy vannak fokozatai ennek, hogy létezik valami,
1: hát, vagy nem. Ugye, de ott is szerintem lehet mondani, hogy ott is átfogalmazható, hogy jó, akkor az, hogy valami kevésbé létezik, az redukálható valamire, tehát nem, tehát valami más létezése folytán létezik, függő létezik, nem magának a létezésnek van fokozatai. De egyébként azt tudom, hogy van, részletesen nem ismerem, de tudom, hogy vannak olyan álláspontok a kortárs filozófiában, hogy mégiscsak vannak fokozatai a létezésnek, de mondjuk én soha nem tudtam belátni, hogy ez végül is ez hogyan lehetséges.
2: Hát az általában azon túl, hogy valami függési dolog.
1: Igen. De jó, hát nem tudom, szerintem a legtöbbünk intuíció az, hogy a létezés az olyan, hogy olyan vagy van, vagy nincs dolog.
0: Hát igen, igen, ezért furcsa. Ugye most az, ugye aztán Platón után a neoplatonisták, amikor kifejezetten olyasmit állítanak, Plotinosznál valami olyasmi van, hogy ugye Isten igazából is ilyen telivér értelemben csak a végső valóság az egy létezik, ami ugye így kiáramlik a világba, és így ilyen fokozatosan bizonyos értelemben ilyen egyre csökken a létezés benne, amíg elér a rossz, amiben már nincsen létezés, és mintha egy ilyen kontinuum lenne a dolog az igazi létezést. Bizonyos értelemben persze ez adja az egyik olyan jellegzetesség ennek a filozófiának, amitől olyan kicsit misztikus, hogy ezt úgy nehéz megérteni valóban. Hogy ez így pontosan hogy lenne, hogy egyre kevésbé létező dolgokról beszélünk, és a végén elfogy a létezés, úgymond. De jó, ezt csak akartam mondani, hogy van ilyesmivel kísérlet legalábbis a filozófia történetben.
1: Igen, persze, hát végül is minden mondatban bele lehet kötni, amit mondok, mert biztos, hogy lehet.
0: Jó, igen. De általában valóban a hétköznapilag nehéz azt mondani, hogy hétköznapilag azt gondoljuk, hogy valami vagy van, vagy nincs. Igen. És csak azon lehet vitatkozni, hogy mi az, ami van, vagy
1: igen,
0: nincs.
1: Igen, akkor lesz meg kontrasztos, amikor a másik fajta értelmét mondom a realizmusnak, ott viszont vannak fokozatok nyilvánvalóan. Mm-hmm. Jó, de akkor még ennek a specifikus realizmusnak egy másik sajátosság, hogy én látom, hogy itt egyszerűen az állítás az, hogy valami vagy létezik, vagy nem, az nincs benne az állításban, hogy az a valami, amiről azt állítja, hogy létezik, elmefüggetlenül létezik, legalábbis a, magából a realizmusból következőleg nincs benne. Tehát az lehet, hogy ami a vita tárgyát képező entitás, ha elmefüggetlen, tehát például az absztrakt entitások azok per definíció nem elmefüggetlenek, attól függetlenül léteznek, hogy valaki megismeri őket, vagy nem, akkor nyilván az absztrakt entitások létezése mellett, mellett érvelő realista szerint elmefüggetlenek az absztrakt entitások. De ez a, magából az absztrakt entitás fogalmából következik, nem az ő realizmusából. Mert például a mentális realista nyilván nem fogja azt mondani, hogy a mentális entitások elmefüggetlenek, mert azok nyilvánvalóan nem elmefüggetlen entitások, hanem hát maguk az elmék részei vagy.
2: És szerintem, hogyha majd tartunk, ezt tök jól mondtad, a, hogy valaki idealista,
1: az majd a következő lesz.
0: Jó, és ahhoz mit szóltok, hogyha azt mondom, mi,
2: hogy befejeztem egyből, amit
0: mondtam. Hogy ez tényleg nem lesz jó, hogy elmefüggetlen, hogy interpretáció független. Tehát, hogy valamiképpen attól függetlenül létezik, hogy mi minek értelmezzük, vagy fogjuk fel, milyen fogalom alá soroljuk.
2: Ez a második részben.
1: De lesz a második részben.
0: Oké. Okay.
1: Jó, tehát ugye ezek voltak a, ez volt az egyik nagy jelentés régi a realizmus kifejezés, amikor specifikus realizmusokról van szó. Ugye a realizmus kifejezés másik nagy jelentése, ezt én általános realizmusnak nevezem. Ez már egy kicsit homályosabb, meg talán izgalmasabb is, mert maga a realizmus fogalom. Ugye ez, az a realizmusnak az a használata, amikor ilyen általános jellemzést adunk, mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy Arisztotelész realista filozófus volt, ellentétben mondjuk Kanttal, aki nem volt realista. Vagy általában realista metafizikáról beszélünk, vagy antirealista metafizikáról. Uh-huh. Ugye ez az általános realizmus első közelítésben szerintem úgy fogalmazható meg a legjobban, hogy az ilyenfajta realista szerint a rendesen elmefüggetlennek gondolt világ akkor is létezne, és nagyjából ugyanolyan lenne, ugyanilyen lenne, ha nem lenne emberi elme, amely számára az az észlelésben megjelenik. Tehát egyszerűbben a világ akkor is létezne, és nagyjából ugyanilyen lenne, ha nem nézné és nem gondolna rá senki.
0: Csak azok hiányoznának belőle, amik velünk.
1: Igen.
0: Együtt, emberek.
1: Igen, igen.
0: Ez ember antirealista álláspont, de...
1: Igen. Tehát ugye az állítás lényeg az, hogy a világ az alapvető tulajdonos, a világ és az alapvető tulajdonságai azok ontológilag függetlenek a megismerő elmétől. Tehát itt az elmefüggetlenség tézis az lényeges.
0: Igen.
1: Ennek a fajta realizmusnak. És megismeri elmén általában emberi elmét szokás itt érteni, de lehetnek más lények is, például állatok, vagy más lények, amiket nem ismerünk. Általában emberi elmét szokás érteni, ami kivétel, hogy az isteni elme, az viszont azt szerintem ebből a szempontból kivétel, mert egy realista gondolhatja, hogy az isteni elmétől függ a világ. Tehát mint olyan Szent Tamást mondjuk realistának szokás tekinteni, annak ellenére, hogy azt gondolta, hogy a világon tulajdonképpen függ Istentől. Tehát Isten ebből a szempontból, ebből a realizmus fogalom szempontjából egy speciális elme. És tehát nyilván legtöbbször az emberi elméről van itt szó, amikor elmefüggetlenségről beszélünk. Ugye azt mondtam, hogy a világ akkor is létezne, és nagyjából ugyanilyen lenne, hogyha mi nem léteznénk, és hát ez nem egy precíz definíció, de ez nem is véletlen, mert ez a realizmus fogalom is nem egy precíz fogalom, tehát ennek fokozata, ennek a fajta realizmusnak fokozatai vannak. És nincs éles határ itt a realizmus és az antirealizmus között. Következésképpen ezt a fajta realizmust tagadó antirealizmusnak is vannak fokozatai. Uh-huh. Ugye az ebben az értelemben vett realizmus tagadását szokás leggyakrabban idealizmusnak, persze az idealizmus szó egyik értelmében, annak is van több jelentése, de az egyik nagy jelentés az ennek a fajta realizmusnak a tagadása.
2: Mármint annak, hogy a dolgok
1: elmefüggetlenek,
2: akkor is olyanok mondanak, hogyha
1: igen,
2: nem mondanám,
1: igen. Igen. Okay. Vagy még a leggyakoribb címkét, még a szubjektivizmus, azt is rá szokták sütni az ilyen álláspontokra, illetve a relativizmus bizonyos változatai is ide tartoznak. Uh-huh. Hát ugye is nyilván értelemszerűen az ebben az értelemben vett antirealizmus azt állítja, hogy az általunk megismert világ valamilyen mértékben az emberi elme konstrukciója. másként az antirealista szerint az, hogy a megismerésünkben megjelenő világ tőlünk függetlenül létezik, az egy illúzió. Nézzük, hogy milyen fokozatok.
0: Vagy tőlünk függetlenül olyan, amilyen megismertük.
1: Igen. Tehát és akkor nézzük, hogy milyen fokozatok lehetségesek, mondjuk koncentrálunk az észlelésre, de más vonalon is lehet menni. Tehát mondjuk az észlelést tekintve egy legszélsőségesebb realista álláspont, mondjuk azt mondja, hogy minden tárgy esemény az összes tulajdonságával együtt akkor is létezik, ha nem látja senki. Vagy nem látná senki, akkor is létezne, és ugyanígy létezne, ha megismerő elmék nem is lennének. Ugye, tehát nyilván ez egy szélsőséges realizmus, mondjuk egy enyhébb realizmus már azt mondja, hogy a tárgyak, meg bizony, ugyan múltkor beszéltünk a elsődleges meg a másodlagos tulajdonságok megkülönböztetéséről, tehát aki ezt elfogadja, az már bizonyos értelemben egy gyengébb realista, az azt mondja, hogy a tárgyak és bizonyos tulajdonságaik, az elsődleges tulajdonságaik akkor is léteznek, ha nem nézi őket senki, vagy akkor is léteznek, nem tapasztalná őket senki. Az elsődleges tulajdonságaik az ilyenek, mint az alakjuk, az, hogy mozognak, meg általában a fizikában szereplő tulajdonságaik. Viszont a másodlagos tulajdonságaik, mint például színük, vagy az, hogy édes, vagy egy bizonyos hangzás, hogy a recsegés, hogy a fa kidől és recseg, tehát ezek a fajta tulajdonságok, azok viszont már csak a mi elménkben léteznek. Ugye ez már egy gyengébb realizmus, de ezt még mindig realizmusnak szokásta tekinteni. Egy következő fokozat az viszont azt mondja, hogy van valami tőlünk független világ, de a dolgok másodlagos tulajdonságai, az alakjuk is, az elsődleges tulajdonságok is, de sőt, még a tér is, az idő is, az is már csak a mi szemünkben van, most persze idézőjelbe. Tehát azt is mi húzzuk rá a világra. Tehát van valami az elménktől függetlenül létező, tőlünk függetlenül létező dolog, de arról igazából nem tudjuk, hogy micsoda, és amilyennek mi látjuk, az teljesen azt mi húzzuk rá, mi mondjuk mint egy ilyen levelhetetlen torzító szemüveg lenne rajtunk. Ugye ezt már antirealizmusnak szokás tekinteni, mondjuk a tradicionális Kant értelmezés szerint ilyen a kanti álláspont. Uh-huh. És hát ugye mehetünk még tovább, egy még erősebb antirealizmus, ugye, és ez már nyilván idealizmus, azt mondja, hogy az egész világ, amit nekünk elmefüggetlenítünk, az úgy, ahogy van, az emberi elme teremtménye. Tehát ha nem lennénk, akkor nem volna semmi, még csak egy olyan alap se lenne, amire ráhúzzunk valamit, hanem úgy, ahogy van, a mi teremtményünk az egész világ. És hát ugye még itt ezen belül is lehet tovább menni, mert mondhatja, van az idealizmus olyan fajta, hogy azt mondja, hogy van az emberi elmék, és mondjuk azoknak a közös munkája, és idézőjelben az, hogy milyennek látjuk a világot, de azt is mondhatja az antirealista, ugye ebbe az értelemben idealista, hogy tulajdonképpen az is illúzió, hogy több elme létezik, valójában csak egy elme van, és illúzió, hogy többek vagyunk. Ugye ezt szokás leginkább ezt a fajta álláspontot abszolút idealizmusnak nevezni. Ez még az előzőnél is egy erősebb fokozat.
0: Nem biztos, hogy ezt szokták, de ez minden...
2: Szerintem semmi.
0: A néve az nem biztos, hogy stimmel.
1: Hát itt az idealizmusokban van...
2: Nincs egy ilyen fog, ami zavar abban, hogy az idealizmus, ugye a bármiféle elmet egy szokás... leginkább gondolni az idealizmus kapcsán, ugye? És
0: hát is.
2: Hát nem tudom, idealizmus kapcsán. Igazat van is.
0: Is.
1: Igen, de Hegelt is, és bármiféle, meg a Hegel idealizmus az egész.
2: Nem is ezt akartam most mondani, hogy hányféle idealizmus van, és melyik a legjobb, kihez szokás leginkább kötni, hanem inkább csak arról, hogy a előző felosztásodban a Barthi hol van?
1: Hát az nehéz, hogy amíg nem lép be Isten a képbe, addig egy erős antirealista, mert ugye az elmékben vannak az ideák, és azon kívül nincs dolog, tehát az idea maga a dolog. De másfél ugye Barthinál Isten okozza azt, hogy,
2: igen, pontosan,
1: tehát, hogy megjelenik az ide. Tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben realista Barthi, mert van egy tőlünk független létező, igen, Isten, és ő neki köszönhetem, hogy én nekem van egy asztallátás élménye.
2: Így van, pontosan, tehát, hogy ebben az értelemben a Barthi filozófusok annyit állít, hogy nincsen elme független létezés.
1: Igen,
2: szimpliciter, és a világon csak elmék és elmetartalmak vannak, beleértve Istent is, és nyilván amit itt tagad, szerintem az anyagi.
1: Igen,
2: anyagi,
1: igen.
2: Vagy a fizikai.
1: Hát amennyire életem a legjobb példa erre a fajta idealizmus, nem Barthi, hanem McTaggart. Szerint, mert ő szerint nincs Isten, viszont elmék vannak, és az ő az elmék struktúr, az elmék konstruálják a világot. Uh-huh. Uh-huh. Ott nem zavar be a képbe Isten. Ugye bárkinek azért nehéz benyomni a felosztásban, ott van Isten, aki tőlünk függetlenül létező.
3: Igen, és ő nem elmetartalom.
2: Persze, hogy nem. Igen. A szubstanciák vannak is elmetartalmak, igen.
0: Egyébként csak hadd dobjam már, szerintem nagyon jó pofa megvilágító erre, hogy nemrég olvastam egy kollégánknál két jó példát, ami így jól meghúz, pont valahol az, hogy itt hol húzódik a realizmus és antirealizmus határa, hogy ugye vegyünk két ilyen, hát ha úgy tetszik, illúziót vagy tévképzetet, az egyik az, aki azt gondolja, hogy léteznek boszorkányok, a másik meg, hogy léteznek szivárványok. És ugye az a különbség a kettő között, hogy hát boszorkányok azok nem léteznek, méghozzá abban az értelemben nem léteznek, hogy ugye azok elvileg varázserővel bírnak, hogy ilyen nincs a világban. Tehát ha valaki tagadja a boszorkányok létezését, akkor azt mondja, hogy ez semmi, ezt mi találtuk ki, ez valami olyasmi, ami egyáltalán nincs a világban, kizárólag itt az elménkben létezik, és kész, passz. A szivárvány az egy kicsit bonyolultabb, a szivárvány sincsen, ugye nem lehet megkeresni, elmegyünk ugye a lábához, megkeresjük, hol indul a szivárvány, ilyen nincsen. De ott van valami valós jelenség, a vízpára, a napsütésnek ilyen nem tudom milyen fizikai jelensége, ami bennünk kialakítja azt a, hát ha úgy tetszik, illúziót, azt a tapasztalatot, hogy ilyen színes szivárványt látunk. Tehát a szivárvány sincsen egy ilyen nagyon erős értelemben, de valami van, ami valami ténylegesen van, ami bennünk a szivárvány tapasztalatát kelti. Elég jól ilyen korrespondencia figyelhető meg, és be lehet azonosítani, hogy valami ilyesmi lenne, tehát ha én jól értettem, akkor ezt mondtad, Jenő, hogy ugye azt gondolni, hogy vannak olyan, a tapasztalatban megjelennek olyan tulajdonságai dolgoknak, vagy akár olyan létezők is, hogyha a szivárványt egy ilyen önálló létezőnek tekintünk, ami azt gondolja, hogy ilyesmi nincs a valóságban, de valami megfelel neki a valóságban, ami nem ilyen pont, de mégiscsak megfelel valahogy, az kelti bennünk, valahogy megfeleltethető neki, ez még realizmus.
1: Hát ugye...
0: Ezt még lehet annak hívni.
1: Hát bizonyos, igen, tehát bizonyos érdekben, de valaki hívhatja ezt már antirealizmusnak, ugye attól függ, hogy a világ általunk, tehát a világ tulajdonságának milyen mértékben tekint, hány tulajdonságot tekintünk, vagy a világ, szóval milyen mértékűnek tekintjük ezt a fajta szivárványszerű, amit most mondta, hogy szivárvány, hogy valami kell bennünk valamit, ami nem olyan, hogy hány tulajdonságról derül ki, hogy valójában ilyen. Úgyhogy szerintem, hogyha nagyon sok tulajdonságáról gondolja a világnak, hogy ilyen, akkor azt már inkább antirealistának szokás nevezni.
0: Akkor is, hogyha mindegyikhez tud mondani valami olyasmit, ami szerint a tőlünk függetlenül is úgy van, ahogy van, és az kelti bennünk ezt a tapasztalatot?
1: Szerintem hát nem látom, meg tudja mondani, akkor talán nem.
0: Igen, szóval ez nem mennyiségi kérdés szerintem, inkább, mint sem ez a konstrukció. Ugye, tehát még egyszer, az elsődleges és másodlagos minőségeknél, akik ezt gondolták, ugye leginkább John Locke, de szerintem a Galilei is így gondolta. Ott ugye az van, hogy a másodlagos tulajdonságok azok persze csak bennünk vannak, az értelemben, hogyha mi nem lennénk, akkor nem lennének hangok, nem lenne recsenés, amikor letörik a fa ága. Jó, meg állatok is hallják, de mondjuk minden ilyen érző lényt kiveszünk a képből. De valami van, tehát hogy a levegőben történő mozgások, löködések, azok léteznek, és ezek keltik bennünk. Tehát az elsődleges tulajdonságok keltik bennünk, az elsődleges tulajdonságok bizonyos kombinációi tudják bennünk kelteni a másodlagos tulajdonságokat.
1: Igen, tehát ugye az a kérdés, hogy tulajdonképpen ez megfogalmazás kérdése is, vagy nem tudom, hogy mennyire megfogalmazás kérdése csak. Tehát például azt mondom, hogy a dolog nem piros, mert a piros csak bennünk létezik. Itt a piroson két dolgot hirdetek. Mert mondhatja valaki, hogy ezt gondoltalák is, hogy azért a tárgynak van egy felszíne, aminek van egy olyan diszpozíciós tulajdonság, hogy egy bizonyos módon veri vissza a fényt, ami bennem a piros látás élményét kelti. Most az a kérdés, hogy mit értek azon, hogy az asztal piros? Ha azt értem rajta, hogy olyan a felszíne, akkor tulajdonképpen a piros létezik odakint a világban. De én pirosan elsősorban azt értem, ami nekem az elmémben megjelenik a piros látás élménye, igen, akkor viszont nem létezik odakint a világban a piros.
0: Igen, igen. Mondjuk egyébként még csak annyi, hogy de erről aztán már valamelyik adásban beszéltünk, hogy a színek még bonyolultabb, igen, példák, igen, mint a hangok, mert a színeknél szinte nem is lehet beazonosítani pontosan azokat a fizikai tulajdonságokat, azokat az elsődleges tulajdonságokat, amikkel
1: korrespondál. Igen, igen, igen. Most
0: különböző elsődleges tulajdonságokkal korrelálhat ugyanaz a színélmény, de a hangoknál viszonylag jól lehet. Hát igen, maga az, igen, igen. Hogy azt értjük egy másodlagos tulajdonságon, hogy odakint van, mert hogy azt
1: mondja, hát igen. Hát ugye a tradicionális kontértelmezés szerint, és ugye Kant szerint ott van a dingánzik,
0: igen,
1: de semmi nem olyan abban, mint ami ennek nekünk megjelenik, mert tér sincs, meg idő sincs, meg
0: igen.
1: Szerintem ezt, de valami, tehát ami kelti bennünk, hogy olyannak lássuk. Nem tudom, ez szerintem, én ezt az antirealizmusra sorolnám.
0: Szóval Kant pont ezt a különbséget, akkor kicsit ezt menjünk bele, tehát pont ezt a különbséget, ami a hang és a szín között ma gondolunk, amit tudnak a fizikusok, fiziológusok erről, hogy ugye most nagyon leegyszerűsítve, és én nem is értek hozzá, de azt hiszem így van, hogy míg a színélménynél nagyon sokat teszünk mi hozzá, abban az értelemben, hogy a mi neurális berendezésünk, hogy úgy mondjuk, hogy milyen a szemünk, milyen az agynak megfelelő részei, amik hozzájárulnak a színélményhez, az nagyon is számít abban, hogy végül milyen színélmény alakul ki. A hangnál jóval kevésbé. És Kant ezt radikalizálja egy kicsit. Valami olyasmit mond, hogy ami végül is megjelenik a tapasztalatban, hogy milyen tulajdonságot észlelünk, abban mindig nagyon sok a mi részünk. Uh-huh. Mindig iszonyú sok. Tehát ugyan persze van valami ott kint, de az, hogy nem az ilyen nagyon kevés ahhoz, meg nem is tudjuk, hogy mi az, de ilyen nagyon kevés ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy miért pont az a tapasztalat jön. Sokkal jelentősebb a szerepe a mi
2: hozzájárulásunk
0: sokkal nagyobb. Tehát ő ezt radikalizálja, valami olyasmit mond, hogy persze valami van, ami, ugye így fogalmaz, ilyeneket mond, hogy valami kell, hogy beindítsa a megismerő képességünket. Én azt mondom, hogy kedvenc, hogy valami, mint egy ilyen automatát bele kell dobni a kis érmét, hogy egyáltalán beinduljon. Addig oké, na de utána, hogy mi lesz, az már az automata berendezésén múlik, hogy aztán mit
2: arra gondoltok, mint amikor ezek a váraknál lehet azaz ezeket a pecséteket nyomni, hogy be kell dobni a dolgot, de hogy mi jön ki, az rajta, a gépen múlik, az az elméteken.
0: Igen, nyersanyagnak is mondja voltak éppen azt, ami eredetileg bekerül, ami a külvilágban van, az csak egy ilyen nyersanyag, hogy valami anyaga legyen a tapasztalatnak, de itt a hozzájárulás mértéke. És egyébként így tekintjük most igazad van, hogy voltak éppen szinte egy ilyen kontinuum, és nagyon nehéz meghúzni, hogy hol húzod, mennyi saját, hogy a szubjektum hozzájárulásnak mennyinek kell lenni, hogy arra uh-huh. azt mondjam, hogy na, ez már antirealizmus, mert azt mondod, igen, hogy így igen. nincsen, és mennyi az, amikor még azt mondod, hogy ez még realizmus, mert ugyan persze csak bennünk kettődik, de még tökre megfeleltethető valami külső dolognak. Tényleg, bizonyos értelemben ez egy ilyen kontinuum, ahol kicsit önkényes dolog azt mondani, hogy idáig realizmus, innen antirealizmus.
1: Igen, jól megfogalmazta, amit mondani akartam.
3: Kant azért nagyon jó példa, mert most a metafizikáról beszélünk, de pont a morál filozófia kapcsán is vannak olyan értelmezői, akik realistának nevezik, van akik meg antirealistának. Tehát, hogy ő ebben ezek tök független dolgokban is úgy tűnik, hogy mindig megtalálta ezt az ilyen elég nehezen bekategorizálható pozíciót.
0: Aha. Na, mit szóltok hozzá, most tartsunk egy kicsi szünetet, úgyis úgy most egy pillanatra így megültünk, meg ezeket kitárgyaltuk, és egy 5 perc zene szünet után jövünk akkor vissza, körülbelül 5 perc, és arra gondoltam, hogy hallgassatok meg, legyetek oly kedvesek, a legújabb Pat Metheny lemezt, ami idén lejött meg, annak az első pár számát nyilvánvalóan. Szerintem egész jól sikerült.

0: Szervusztok, itt vagyunk továbbra is az Amiről nem lehet beszélni című filozófiai magazinműsort halljátok a Tilos Rádión. Várjuk továbbra is esetleges hozzászólásaitokat, kérdéseiteket, megjegyzéseiteket a szokásos telefonszámon. Folytatjuk tehát ezt a kérdéskört, hogy akkor milyen értelemben és hogyan használjuk ezt a realizmus és antirealizmus kifejezést. Mondjad, Jenő, hogy mi volna még itt.
1: Igen, amire még szerettem volna visszatérni, az ugye a múltkori alkalommal az univerzáli vitáról beszéltünk, a tulajdonságokról, és ugye hogy szerintem ott jól látszik ennek a kétfajta realizmusnak a megkülönböztetése. Tehát ugye egyfelől ugye az univerzáli realista szerint a tulajdonságok univerzálék, és akkor az antirealista az összes önálláspont, akik szerint nincsenek univerzálék. De ugye de ha a realizmus, és akkor tulajdonképpen ekkor az univerzális realizmus, ebben a realizmus szó első jelentésében, amiben a specifikus realizmus értelemben használtuk. De ugye a legtöbb álláspont azért azt mondja, hogy tulajdonságok azért vannak. Tehát azok vagy univerzálék, most mindegy a részlet, vagy univerzálék, vagy halmazok, vagy trópusok, de van valami kint a világban, ami miatt a kutya kutya lesz. És ugye egy álláspontról nem beszéltünk, ha jól emlékszem, egy fő álláspontról, az a konceptualizmus.
2: Pedig pont ez volt a tipológia egyik pillére.
1: Igen, jó, mégsem beszéltünk róla, pedig az volt a tipológiám egyik pillére. De a konceptualizmusról nem beszéltünk.
2: Nem is volt baj.
1: Ugye az azt mondja, hogy a tulajdonságok fogalmak. Tehát a kutyának lenni tulajdonság az elménkben lévő fogalom, meg a pirosnak lenni tulajdonság az elménkben lévő fogalom. És ebben az értelemben az összes többi álláspont realizmus, a konceptualizmus viszont antirealizmus a szó másik értelmében, tehát ebben az általános realizmus értelmében, mert ugye ennek az lesz a következménye, hogy a világ nagyon nagy mértékben a mi konstrukciónk, mert úgy gondoljuk, hogy a világ kutyákból áll, meg piros dolgokból, stb. De ha konceptualista vagyok, és azt mondom, hogy a tulajdonságok fogalmak, akkor egyértelmű, hogy ezeket mi konstruáljuk. Tehát a világ, ahogy ismerik, az tulajdonképpen a mi konstrukciónk. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a konceptualista szerint a tények azok a mi konstrukciónk.
2: Hát abban az értelemben érted, mint hogy azt gondoljuk, hogy a pénz az. Tehát minden a világban az olyan, mint a pénz.
1: Igen.
2: Abban azért a státuszát tekintve, mint
1: igen,
2: a pénz, hogy mi konstrukciónk.
1: Igen, tehát nem csak ilyen társadalmi dolgok, mint a pénz, hanem a természettudomány által.
2: De a pénz egy jó példa, ami meg lehet
1: igen,
2: mutatni.
1: Igen, igen.
2: Hogy a pénz az nincsen anélkül, hogy ember volna, vagy hogy ne konceptualizálnak bizonyos dolgokat úgy, mint amik pénzek.
0: Igen, csak hogy, igen, csak hogy mindenki értse, tehát ugye arról az, hogy így... jó. Jó, csak szembiztos, hogy ez mindenkinek egyértelmű, hogy természetesen, hogy itt az az ötlet, hogy mondjuk papírdarabok, azt elismerjük, hogy léteznek rajtunk kívül, ilyen sajátosan megmunkált és eljutott papírdarabok, de hogy ezt pénznek tekintsük, aminek értéke van, az rajtunk múlik, és az egy ilyen konstrukció, igen.
2: Tehát igen, tehát maga a bank, micsoda?
0: Bankjegy.
2: Bankjegy, köszönöm, a bankjegy az nem.
1: Igen, tehát mint fizikai tárgy, az nem.
2: Úgy értettem, igen, mint fizikai tárgy, nem mint ami pénz, igen.
1: Jó, és akkor még ugye beszéltünk, hogy Barclay, az érdekes, hogy ugye Barclay-t szokták, valaki idealista, akkor először Barclay neve szokott fel, hogy Barclay, ha valaki idealista, akkor Barclay. De ugye ebbe az értelemben tulajdonképpen, ami most én beszéltem az idealizmusról, ebben az értelemben Barclay tulajdonképpen realista.
2: Pontosan.
1: Mert az, hogy mi jelennek meg számunkban az észlelésben, az tőlünk független. Az más kérdés, hogy nem egy tárgy okozza, hanem Isten okozza. De az idealizmusnak ugye más jelentése is vannak, tehát például úgy is lehet definiálni, az egy másik fajta idealizmus, persze lehet különböző jelentések között átfedés, de ahogy a fizikalista szerint minden fizikai, mondhatom, hogy az idealizmus az álláspont, hogy az idealizmus az álláspont, minden mentális természetet. Ebben az értelemben viszont egyértelműen idealista Barclay. Csak ugye itt a hangsúly nem azon van, hogy azt mondjuk, hogy a megismerő elmétől függ ontológiailag, ennek a fajta idealizmusnak nem az a lényege, hanem hogy magának a megismert dolognak mi a természete, és az mentális.
2: Ebben az értelemben akkor realista a Bartley, tehát a felosztás az
1: értelmében. Igen, az első felosztásom értelemben, igen. Van. Igen.
0: Így van. Tehát ugye ő azt tagadja, egyedül azt tagadja, hogy valami fajta elvileg megismerhetetlen anyagi szubsztrátum, nem tudok erre jobb szót.
2: Ez az ő szóval, igen. Tehát vagy azt gondolja inkább, hogy talán ezt másik oldalról mondani, tehát azt gondolja, hogy a fizikai tárgyak, azok tulajdonságoknak a nyalábja. Nem más egy fizikai tárgy, mint tulajdonságainak az összege, vagy egy nyalábja, egy ilyen összefogod őket, és ezek a fizikai tulajdonságok, mint egy szín, meg alak, és a többi, ezek érzéki tulajdonságok, amelynek a létezése függ attól, hogy tapasztalva vannak. És ennél fogva munk a fizikai tárgyak is, amik érzéki tulajdonságok nyalábja, és szintén olyan dolgok, amiknek a létezése függ attól, hogy tapasztalva vannak.
0: Igen, ám, de nem kell, hogy mi tapasztaljuk őket.
2: Azt mondtam, hogy nem tudom tapasztalni, tehát hogy ez igen, tehát hogy alapvetően a világot azt nem a mi elménk tapasztalata tartja fent, hogy így mondjam, hanem Isten tapasztalata tartja fent.
0: Így van, így van.
2: Ebben az értelemben, tehát igen, tehát fura, hogy tök jó fényderült arra, hogy mennyire, vagy fényderítettetek arra, vagy fényderítettünk arra, hogy különbözőfokat mennyi módon lehet használni.
0: Ez így van.
2: Mert ebben azt gondolom első pillanatban, hogyha valaki par excellence antirealista, az a Bartley, holott úgy tűnik, hogy a Bartley nem mond, realitásképpen azt állítja a fizikai tárgyakról, amik vannak, hogy azok valójában mentális természetűek, mint hogyha maga az állítás nem antireal-real szembenállásban lenne, hanem arról szól a tézis lenne az idealizmus, hogy a létező a fizikai tárgyak azok milyen természettel bírnak.
3: Uh-huh. És szerintetek, ha egy ilyen filozófiai fogalompárt ennyi módon lehet használni, meg akár ellenkező módokon is, tehát mondjuk, hogy bárki lehet antirealista és megrealista is, akkor mennyiben hasznos egyébként, vagy mennyiben sikeres.
2: Nem, hogyha fogalmat tisztázunk, akkor szerintem nagyon is hasznos.
0: Ha így jól el tudjuk különíteni az értelmét.
2: Akkor nem hasznos, nem veszük észre, hogy ugyanazt a szót két különböző dologra használjuk. Szóval a filozófiában egész jól teljesített egyébként, mert különböző megkülönböztetéseket tudott tenni. Egyébként a Kantorodonban is van ez a nagy vita, hogy a Kant az realista volt-e, vagy sem. De ez egy nagyon sajátos, ez az erős vita egyébként. Mert ugye a bevet, ahogy a Jenő felvezette, a bevet kanti kép, az ami úgy egy ilyen három pilléres kép, ha már pillérekről szóba került. Van egyfelől a szubjektum, és másfelől van a magában való világ, a dingázis, és akkor közte van a jelenségvilág harmadikként, ugye? Hát, és a jelenségvilág és a magában világ az két külön dolog. A szubjektum számára, a szubjektum az egyik oldal, egyik pillér, a jelenségvilág, ami szubjektumtól függ, az egy másik pillér, és egy harmadik pillér ugye a magában való világ. De ugye van az a, és ezt hívják akarnak a fenomenalista olvasatlának, most itt vagizok. A másik is a realista, és állítólag újabban állítólag ez a ortodoxia, hogy nem három, hanem azt mondom, két pilléres a tudsz. Mert van a szubjektum, meg van a magában való világ, és a jelenségvilág az nem egy entitás a kettő között, egy ilyen fátyol, vagy nem tudom mi a túró, hanem tulajdonképpen egy perspektíva. Tehát a jelenségvilág az nem más, mint az, ahogy számunkra a mi perspektívánkból a magában való világ megjelenik. Uh-huh. És akkor ilyen értelemben, ebben az értelemben hozzáférünk mi az elménytől függetlenül létező magában való világhoz, de csak a mi saját perspektívánkból, abból a saját emberi perspektívából, ami tartalmazza azt, hogy számunkra a dolgok térben és időben jelennek meg, és a kategóriák működtetődnek, vagy működnek.
0: Csak ugye, amire az előbb rájöttünk, szerintem az egy izgalmas felfedezés volt, hogy nem mindegy, hogy ebbe a perspektívába, tehát ahogy nekünk megjelenik, mennyi a saját hozzájárulás,
2: egyik szempontból,
0: a szubjektum hozzájárulása, az nem mindegy.
2: Hát az egyik fogalmi a különböztetés szerint nem mindegy, a másik szerint pedig igen.
0: Na de az furcsa mondani, hogy mindegy, ugye, mert akkor mondjuk vegyünk egy ilyen...
2: Nem, hogyha veszük ezt a két esetet, akkor ha mondjuk ezt a kant esetét veszük, tehát a három pilléres szemben a két pilléressel, tehát hogy van köztünk, tehát hogy van a szubjektum, van a jelenségvilág fátyol, és van a elménytől teljesen értem független, én. És nem megjelenő, semmilyen módon nem hozzáférhetetlen, számunkra mindenképp hozzáférhetetlen magában, vagy az egy más kép, mint amikor ezt mondod, hogy a jelenségvilág nem egyéb, mint az a móda, hogy mi emberi perspektívából hozzáférünk az elme független magában való tuccokhoz.
0: Ezt én értem, csak a... Én rögtön arra...
2: Mind a két értelemben, nyilván mind a két értelemben a Kant abban az értelemben realista, hogy van a világnak olyan tartozéka, ami az elménktől függetlenül létezik, abban az értelemben pedig idealista, hogy rengeteg dolgot pakol be a szubjektum teljesítményéhez.
0: Igen, csak azt akarom mondani, hogy szerintem a besorolás szempontjából nem mindegy, hogy mennyi ez a rengeteg. Tehát, hogy konkrétan mennyi, ugye? Tehát, hogy ha ad abszurdum visszük, akkor egy ilyen Matrix világba, ugye, ahol ugye mindenki ismeri a Matrixot, hogy nekünk megjelenik a tapasztalatban egy ilyen normál világ, de az a valóságban az a helyzet, hogy ezt csak ilyen számítógépek generálják nekünk, és a kis krokodil csipeszekkel van hozzáfűzve az idegrendszerünkhöz, és azért tűnik nekünk így. Végül is azt is mondhatjuk, hogy mi a valós, tehát hogy szokták ezt mondani, hogy addig feszíthetjük ezt a hozzáférünk a valósághoz egy bizonyos perspektíva, hogy erre is mondhatod azt, hogy mi a számítógépben belül lejátszódó eseményekhez, amik ilyen elektromos jelek jövése, menése, ahhoz azon a módon férünk hozzá, amit tapasztalunk, hogy nekünk ilyen normál világ jön ki. De ezt mégis szeretjük azt gondolni, hogy ez nem realizmus. Tehát, hogy nem furcsa azt mondani, hogy mi így férünk hozzá a valósághoz, és ez a valóságnak egy bizonyos perspektívája, az elme független valóság.
2: Nem, abszolút, de szerintem a Kantnak a realista értelmezőm is így értik.
0: De azért mondom, hogy ehhez még mondani kell valamit, és valószínűleg ez mindenféle nagyon nehéz kantértelmezések függvénye, hogy mit gondolt arról, hogy mennyit teszünk mi hozzá.
3: Nekem úgy jobban tetszik ez a második sokkal, mert azt a jellegű ilyen, hogy mondjam, intuíciómat is jobban letapogatja, hogy amúgy a valóságnak nem, vagy a létezésnek nincsenek fokozatai. Hanem, és még ez az első, az, hogy akkor a jelenségvilág az első nekem inkább úgy tűnik, mintha valami ilyen derivált alsóbb értelemben létezne, mint a magánvaló. Még ez a második, amit mondasz, az nekem amúgy inkább passzol az én Kant képemhez, amiben amúgy tényleg nem fog a jelenségvilág, nem valami bénább, benjobb ilyen izé, hanem hogy kész, hát egyet, az a számunkra létező világ, ez nem valami leértékelt dolog a magánvaló világhoz, hanem ez az adottsága, ahogy mondta, a világra való nyitottságunknak is kész.
2: Azért nem szerintem a Mikey nem rosszul látta az előbb szerintem, amikor összehasonlította a Kant realista képét az izével a Matrix-szal, mert a Matrix világban az elme, valódi elme független világgal, tehát abból kapszulákban vagyunk, az puszta oksági kapcsolatunk van. Hát addig a Kanti révén nem pusztán oksági kapcsolatod van, hisz az okság eleve egy olyan fogalom Kantnál, amit mi viszünk bele a világba. Pont. Tehát egészen
0: Na, biztos, ha jól tudom, akkor ez egy nagyon vitatott része a Kant értelmezésnek, hogy lehet-e mondani azt, hogy okságilag hat ránk az a
2: hát a Kant biztos, hogy a Kant nagyon nem szerette volna ezt.
0: Hát jó, csak másképp meg nehéz
1: elmesélni ezt. Az első Kant kritikák egyik ez
2: így
1: volt.
2: Így van, és be kell látnod, hogy a szándéka szerint, és oké, lehet, hogy nem sikerült neki, de belátod-e, Márki, azt, hogy a Kant szándéka szerint nem úgy képzelte el a dolgokat, mint a Matrix világ?
0: Hát persze, hogy nem úgy képzelte el, de akár beleférhet abba, amit mond. Én csak ezt akarom.
2: Más azt szerintem, hogy egy perspektívából a dologhoz hozzáférek, bizonyos szemben közvetlenül. A perspektíva soha nem közvetítő. A perspektíva az nem valami fátyol. Tehát, hogy nem valami közt, nem köztem és a elmefüggetlen dolog közti cucc, hanem annak a módja, hogy a dolgok tűnnek nekem. Tehát ez fontos, mert sokan összemolták.
0: Jó, csak erre ezt mondod, értem.
2: És értem, tehát, hogy ahhoz férek, de nem... De, a Matrix világban ez egy nagyon, nagyon közvetett és elég komplikált oksági manizmus révén vagy te bekapcsolva az elmefüggetlen világba, tehát itt te egy kapszulában vagy, utána van egy
0: Csak számít-e ez, hogy mennyire közvetett vagy közvetlen? Tehát, hogy mennyi áttétel van? Szóval, érted? Tehát miért lehet azt mondani, hogy a Matrix világ lakóinak úgy jelenik meg a valóság, ahogy megjelenik, és a valóság, tehát a számítógépben futó dolgok jelennek
2: meg. A számítógépben nem jelenik meg a számítógép neki.
0: Miért?
2: Hát egy oksági viszonyban van valami, mert ez olyan, nem? Tehát milyen módon nyilvánul meg számára ez az egész számítógépes masinéria?
1: Hát bizonyos strukturális egyezések lehetnek.
0: Bizony.
2: Tehát egy oksági masinéria, nem tudom, tehát szerintem nem tudom, tehát amikor a perspektíváról beszélünk, akkor szerintem ez valamiféle nyitottság valamilyen létező. Nem tudom, bocsánat, metaforáért. Az, hogy valami nyitott az elme, mondjuk, tehát hogy a dolgok tűnnek neki valahogy, azt én nem feltétlenül gondolnám egy puszta oksági fogalmakkal leírhatónak. Vagy nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ördögtől való ezt a fajta megjelenést nem oksági fogalmakkal leírni. Vannak erre elméletek, mint tudod. És azt gondolnám, hogy a Kant éppenséggel, a Kant amennyiben tényleg ő realista akart lenni előbb említett kanti realista értelemben, akkor szerintem nem azt gondolná, hogy oksági vagyunk behúzódva a világba.
0: Szerintem ezt is gondolta, hogy úgy vagyunk, de ez
2: messze
0: vezet. Tehát, hogy de minden esetre szerintem azt lehet állítani, nem, hogy abba, amit ő mond, abba a modellbe belefér az, hogy a magánvaló világ az teljesen másmilyen.
2: Hogyne, sőt,
0: ahogy számukra megjelenik.
2: Teljesen másmilyen. Abban az értem, ez a hasonlóság szerintem van.
0: Igen, tehát innentől kezdve kicsit ilyen...
2: Értem, tehát,
0: hogy én azt akarom mondani, most csúnyán fogalmazok, hogy kicsit ilyen retorika kérdése, hogy ezt úgy állítom be, hogy ez a mi perspektívánk arra, és igenis a magára, a világra vagyok nyitott, és arra, csak tök másmilyenként jelenik meg a mi perspektívánkból, mint amilyen magában függetlenül a mi perspektívánktól, vagy azt mondom, hogy itt megjelenik egy ilyen önálló jelenségvilág. Kicsit retorikainak tűnik nekem ez a különbség.
3: Igen, de amikor Kant nagyon szeret, meg nagyon figyel, hogy ne spekuláljon, meg ne spekuláljunk azon, hogy milyen lehet a magánvaló világ.
0: Így van.
3: Tehát ez nagyon fontos, hogy itt semmi. Tehát persze belefér, hogy valami nagyon-nagyon más, de amúgy ezt mondjuk így nem írja le soha.
2: Tehát szerintem, hogyha már itt Kantról van, itt én nem vagyok egy Kant kutató tényleg, de azt hiszem, hogy azért ez fontos volt neki, és ez nem spekulált is. Tehát, hogy ugye... Megint vagizok, tehát mert olvastam erről valamit, hogy ugye a dingázis, ugye az egy elliptikus fogalom, ugye, ahogy szokás sok gondolni, mert ugye valójában ezt ki kell rakni, az, hogy dingázis selbst betrachtet, ugye? Tehát, hogy a dolgok magában valóan nézve.
0: Igen.
2: Oké, tehát, hogy ebben az életemben, mint hogy azt sugálná, hogy a dingázik az a dolog, amitől megfosztod a perspektívát. Amire úgy tekintesz, mint ami nem perspektívában, nem az emberi perspektívánkból adódik. Tehát szerintem itt ez egy ilyen, szerintem ebben az értemben elég, nem tudom, de nem volt elég okos, hogy nem érte ki mindig ezt a zervet áttetted, de itt azt mondom, hogy kontra Kristóf, hogy itt volt egy pozitív idea is szerintem.
0: Már ugye a dingázikről.
3: A Kant fejében volt egy pozitív idea róla, csak arról úgymond saját magát is korlátozva nem annyira beszél.
2: Nem tudom, csak azt gondolom, hogy nem tudom. Én csak azt olvastam, hogy ez egy elliptikus kifejezés, és hogy ha ember végig nyalazza a tiszta téket, akkor igen, sokszor ki van írva, de nem mindig van kiírva. Aha. És hogy ez kicsit azért más, mert akkor hiszem, ez tök világos. És ha ez tényleg így van, ez elég erősen azt sugallja, hogy itt nincs egy ideák fátyolaként értett jelenségvilág köztem és a magában való világ között. Mert hogy magában világ nem egyéb valójában, mint az a dolog, mint a dolog, ha megfosztod a perspektívánktól. Tehát mit tudom, hogyha minden dolgot, ahogy számunkra dolgok megjelenek, ezeket mind kidobsz, és ami maradott, ez az elváltoztatása mindezek után, ez a ez lent a ez, ez, ez, ez, ez a nem tudom, milyen fogalom lenne a magában való.
0: Igen, csak ezt nem nagyon tudjuk megcsinálni, tehát nem tudjuk kidobni a perspektívánkat.
2: Nem nagyon tudjuk megcsinálni, igen.
3: Hát valószínűleg ilyen valami isteni, és ez Kanti, hogy mondjam, metafizikában oké, és lenne valami fajta isteni perspektívának a része.
2: Annyi még a Mikey-val kapcsolatban, és tényleg leszakadt Kant a témáról, hogy az, hogy nem tudunk semmit a magában való világról, az abban az értelemben szerintem nem igaz, vagy nem is a Kant, amennyire a Kant szöveget valaki végignézte, akkor nem igazán igaz, mert hogy a Kant sokszor beszél magában való dolgokról. Ugye, többes számba használja, ha többes számba van, akkor legalább azt tudjuk a magában való dolgokról, hogy nem egy nagy hatalmas nagy egy.
0: Uh-huh. Igen, uh-huh. Dolog. Igen, lehet.
2: Tehát, hogy, és az is, hogy az is nyilván akkor, hogy valahogy ezeket lehet individuálni is. Vagy van valami egészé, valami...
0: Mondjuk ez szerintem egy kérdés, de aztán végképp nem akarok ebben, hogy ez egy szándékos, tudatosan átgondolt dolog a Kant részéről.
2: Valószínűleg inkonzisztencia, mert hogyha a kettőt nem lehet egyszerűen állítani, ezt nem állíthatjuk, hogy nem tudunk semmit róla,

0: Fontos rögzíteni, hogy innentől kezdve az egyetlen kérdés, vagyis innentől kezdve a kérdés az nem annyira metafizikai, mint inkább az ilyen nyelv vagy fogalom használatot illető kérdés. Tehát ő azt mondja, hogy nincsenek, oké. De hogy ugye vegyük például mondjuk a boszorkányokat, valaki, minden normális ember manapság azt gondolja, hogy minden normális ember manapság boszorkány antirealista, és azt gondolja, hogy nincsenek boszorkányok. És akkor mit csináljunk? Leginkább ugye ebben a példánál szerintem a legtöbben ilyen erre szokták leginkább használni, amikor használják az ilyen eliminativista szót, azt gondolják, hogy hát felejtsük el. Tehát, hogy amikor a valóságról beszélünk, akkor ne is használjuk ezt a kifejezést, hogy boszorkány, tessék kiiktatni a beszédből.
1: Ezért töltsük meg akár egy más tartalommal. Abban az értelemben felejtsük el ezt a fogalmat, ahogyan régen használták.
0: Igen, ez egyébként messze vezet, ez a töltsük meg más tartalommal, mert van például a Magyar Boszorkány Szövetség, és azok azt gondolják, hogy ők maguk boszorkányok, de más értelemben, de ez aztán tényleg messze vezet, mert nem menjünk bele. Oké, egy másik lehetőség, ugye például sokan vannak, akik azt gondolják, amiről beszéltünk, hogy nincsenek absztrakt tárgyak, tehát az absztrakt tárgyakkal kapcsolatban antirealisták. Ugye ilyenek lennének a számok is legtöbb.
1: Igen.
0: De azért azt kevesen mondanák, hogy akkor a számokról való beszédet azt úgy, hogy felejtsük el, ilyet ne csináljunk.
1: Olyat sem mondanánk, hogy arra ez a kedvenc példám, hogy arra a kérdés, hogy mennyi prím szám van, azt kéne választani, hogy nulla. És nem az, hogy végtelen.
0: Igen.
1: Hogy, mert ha szó szerint azt gondoljuk, hogy nincsenek absztrakt tárgyak, és a számok absztrakt tárgyak, akkor erre a kérdés, ez a helyes válasz.
0: Akkor ez a helyes válasz, mert nincsenek is egyáltalán számok, tehát prim számok sincsenek. Így van.
1: De ez semmiképpen.
0: De ez mondhatnánk.
1: Bocsánat, nem tudom, most volt érettségét, tehát valakinek ezt nem kell ezt az érettségén követni. De nem tudom, mi lenne, hogyha egy hallgató ezt írná. Mivel nincsenek absztrakt számok így, bocsánat, nincsenek absztrakt számok így, számok sincsenek.
0: Szóval a legtöbben persze nem dobnák ki a számokat.
1: Még sztoriban voltam egyébként, de nem fejezem
0: be. Még folytatod a sztorit?
1: Nem folytatom, mert közben szóltál, de folytatom volna,
2: hanem szóval közben. Már úgy lementem a tekérettségi múlthelyzem.
0: Így van, lement.
1: Akkor jövő, akkor a 2027-es érettségizőknek javasoltam volna valamit.
0: Így van. Szóval akik azt gondolják, hogy de azért ne dobjuk ki a számokról való beszédet, azok egyrészt lehetnek, én legalábbis ez szerintem nagyon billeg ennek a fogalomnak a használata, de én úgy szeretem használni, hogy lehetnek instrumentalisták, akik elköteleződnek az ügyben, hogy nincsenek, de mégis azt mondja, hogy bizonyos értelemben hasznos mégis ezekről beszélni. Ilyen instrumentális értékként fenntarthatjuk ezt a beszédet, és annak vannak különböző remek hasznai, hogy így tudunk beszélni. Például fizikai törvényszerűségeket tudunk így kvantifikálni, így számokban kifejezni, és így tovább, és ez nagyon hasznos dolog, tehát fenntarthatjuk, csak jegyezzük meg, hogy ez nem arról szól, hogy elköteleződünk amellett, hogy vannak. Akkor van egy másik elképzelés, ami nagyon hasonlít erre, és erről fogunk majd a mentális létező kapcsán beszélni, ketni egy vendégünkkel 2 hét múlva, amit fikcionalizmusnak szeretnek hívni, és nagyon hasonlít erre, de azért van egy kicsit más. Én szerintem úgy lehetne megkülönböztetni az instrumentalizmustól, hogy ő azt mondja, hogy legalábbis baromi kétséges, hogy vannak-e, vagy szóval itt vannak nehézségek, és akkor azt mondja, hogy figyeljük meg, hogy szerinte valójában nem is arra szoktuk használni, hogy ténylegesen elköteleződjünk a létezésük mellett, ahogy ők szokták mondani, ez nem egy ilyen tényállító diskurzus, amikor mondjuk valaki fikcionalista a számokat illetően, hanem azt mondja, hogy ilyenkor valami más csinálunk, hogy pontosan mit, ebben most nem menjünk bele, 2 hét múlva szerintem erről sokat fogunk beszélgetni. Kicsit hasonlót csinálunk, mint amikor regényírók regényt írnak, vagy ilyesmilyen fikciókat találunk ki. És egyébként végülis akár létezhetnek is, vagy nem léteznek, mindegy, mert nem arra használjuk az ilyen kifejezésünket, hogy beszámoljunk a valóságról, mint valóságról, mint elmefüggetlen, vagy megismerés független valóságról. Ugye ezek lennének, csak még egyszer hangsúlyozom, hogy ezen ez itt már nem metafizika, tehát az antirealista, a létezésnek nincsenek fokozatai, azt mondja,

0: Nincs és kész. Hanem arról szóló elméletek, hogy akkor mit kezdjünk ezekkel a fogalmakkal, vagy szavakkal.
1: Amikről amúgy azt gondoljuk, hogy nincsenek, vagy azt gondoljuk, hogy kétséges, hogy vannak.
2: Akkor úgy különböztetnéd meg az instrumentalizmust, meg a fikcionalizmust, hogy az instrumentalista az elköteleződik amellett, hogy nincsenek. Így de azt mondja, hogy hasznosról beszélni, a fikcionalista meg azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy felfüggeszti az álláspontját ebbe az ügyben, de hasznosról beszélni, és azt mondja, hogy igazából nem is az a lényeg. Igen. Bizonyos szempontból.
0: Valahogy így van. Olyannyira, hogy ez annyira erős lehet a fikcionalista részéről, hogy azt mondja, hogy ne is tedd föl már azt a kérdést, hogy vannak-e vagy nincsenek, mert nem ez a lényeg. Uh-huh. Jó, hanem az, hogy nem arra használjuk. Így van. Nagyjából elment az időnk eléggé, és egy csomó ilyen konferenciát van módunk beharangozni, mert nagyon beindult a filozófiai konferencia szezon, úgyhogy gyorsan mondok egy párat. Május 14-től 15-éig Szegeden kerül sor a nagyon régóta futó konferenciasorozat idei állomására, a lábjegyzetek Platonhoz, 24. A sorozat 24. alkalma lesz, a idei téma az előítélet, tehát május 14-15 a Szegeden, Szegedi Egyetemen szerintem, aztán május 15-én, 16-án.
1: Nem szerintem a Szegedi, a SZAB székházban.
0: Ja, bocsánat, a Szegedi MTA székházon, köszönöm. Május 15-16-án Foucault 100 test, szubjektum, hatalom a kortárs perspektívában a Filozófiai Kollégium és a Filkó és az ELTE esztétika tanszék eseménye az ELTE BTK-n. Aztán a következő, május 22-23-án az Ötvös Kollégium szervezésében a megismerés kihívásai a 21. században című konferencia kerül megrendezésre, és végül az utolsó az, mondjuk addig még találkozunk, azért azt is elmondjuk, a Testfilozófia múltja és jelene című konferencia az ELTE BTK Filozófia Intézetében május 28-29-én. Szóval, aki szeretne filozófiai konferenciára menni a közeljövőben, annak lesz választék.
3: Köszönöm. Lehet, hogy nekünk műsort nem is kell, akkor már csinálni most.
0: Gyertek konferenciára. Nem tudom. De azért fogunk, két hét múlva találkozunk itt ráadásul vendéggel. Köszönjük szépen, hogy ma is itt hallgattatok minket, és két hét múlva jövünk. Minden jót, sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanú lehettünk fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb, sebb gyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jean-Michel Jarre, Brutalizm. Szevasztok! Itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület, és ma nincs áramszünet, és itt vannak nagyon kedves barátaink is, akik múltkor egy fél órát kaptak csak az adásból. Szia Ági, szia Dani!
1: Sziasztok!
0: Sebessén Ágnes Anna és Kovács Dániel hivatalos nevükön, és Anna és Lackó is itt van. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Úgyhogy akkor... Most van egy óránk, és remélem, hogy ezt jól ki tudjuk használni arról, hogy sok mindent megtudjunk a kiállításról. A legelén azért az új hallgatók kedvéért kérlek szépen mondjátok el, hogy akkor hogy van ez a kiállítás, és akkor utána elkezdjük a beszélgetést.
3: Szóval a Walter Rózsi Villa kiállításáról van szó, ami a Magyar Építészeti Múzeumnak a kiállítóhelye, és március közepén nyitottuk a magyar brutalizmusról szóló kiállításunkat, ami... Hát, nyilván főleg a magyar brutalizmust állítja a középpontba, de ahogy a címben is benne van, két emigráns alkotó is nagyon fontos szerepet kap a kiállításban. Breyer Marcel, aki ugye Amerikában dolgozott a második világháború után, és Goldfinger Ernő, aki pedig az Egyesült Királyságban. Úgyhogy a magyar brutalistákon kívül ezt a két nemzetközi alkotót is beemeltük a tárlatba, ezzel is nemzetközi kontextust teremtve a kiállításnak, illetve ez lehetőséget adott arra, hogy a tavaly megszerzett Breyer Marcel gyűjteményünket is be tudjuk mutatni, ami részben integrálva van a brutalizmus kiállításba, még egy külön teremben a bútorai kapnak szerepet.
0: Most majd beszélünk róla is, szól a külföldi résztvevőkről, úgyhogy... Akkor még arra kérnélek meg, hogy azt mondjátok el, hogy mi a helyzet most a vezetésekkel, szóval hogy mikor lehet úgy elmenni, hogy valaki még segít is megérteni a dolgokat.
1: Hát folyamatosan vannak vezetése szinte. Fogalmas is, mikor lesz a következő vezetés.
3: Egyébként most májusban, most kinyitottam a telefonomon, a naptáramon, szóval májusban lesz több szubjektív tárlatvezetés egyébként. Például a Topor Tünde Winkler Nóra tart május 27-én este 5-kor, illetve Erő Zoltán Budapest főépítésze is fog tartani május 31-én.
1: Így van.
3: Illetve jövő héten lesz egy nagyon jó program, Henrietta Morevcsikova, szlovák építészet történész tart egy nagyon-nagyon ígéretesnek tűnő előadást angol nyelven, az jövő szerdán 5 órakor lesz.
1: Ha egy szlovák építészet történészt hallgat meg az ember életében, az Henrietta Morevcsikova kell, hogy legyen.
0: Igen, és ez valami olyasmi a címe, hogy
1: a szlovák way of... Brutalizmus szlovák változata.
0: Igen, igen, igen, igen. Na, nagyon szépen köszönöm, és akkor, ha már szóba került Breyer, akkor legyen most először őről a szó. Szóval, hogy Breyert, ha valaki ismeri, akkor valószínűleg csőbútor, vagy valami ilyesmi ugrik be, meg Bauhaus, szóval hogy lesz ebből brutalizmus, hogy ilyen nagyon zsurnalisztán fogják a témához.
3: Tehát Breyert a kiállításon is, meg úgy amúgy is néha meg szokták fogni két oldalról. Ugye egyrészt a két világháború közötti időszakban bútortervezőként tevékenykedett főleg, és ebben az időszakban dolgozott a Bauhausban, konkrétan 1920 és 28 között, és ekkor készítette el a nagyon híres csőbútor terveit, konkrétan 25-ben tervezte az első csőbútort, amit ma mindenki Vasszili szék néven ismert, ugye ez nagyon divatos, mind a mai napig gyártják, a NOL cég gyártja egyébként ma ezeket a székeket. Tehát erről
0: iszonyat
3: nagyon
0: drága.
3: Iszonyat drága, igen. Ezek erről nagyon ismert Breyer, és de hát már azért a két világháború közötti időszakban is szeretett volna ő valójában építészként tevékenykedni. Néhány épülete meg is valósult egyébként Németországban, illetve Svájcban, de azért igazán építészként nem tudott kibontakozni, és fontos megemlíteni, hogy kevesen akkor... tudják a budapesti...
0: Igen. Csak hogy miért? Hogy miért nem tudott építész, mert nem volt építész diplomája
3: nem
0: igazából.
3: Volt igen.
0: Tehát, hogy ez a kulcs, és akkor folytasd csak, hogy ezt akartam mondani, hogy értsék, hogy nem tudott, de miért nem?
3: Egyrészt, amikor a Bauhausban volt, akkor ott nem is volt hivatalosan építészeti oktatás, tehát itt kezdődött a probléma, hogy hiába építész vezette a Bauhaust, Walter Gropius személyében, érdekes módon a Bauhausban ekkor nem volt hivatalos építészoktatás, úgyhogy akik akkor jártak a Bauhausba, és mondjuk építészek akartak lenni, ilyen volt egyébként Molnár Farkas, aki pont emiatt haza is jött, és akkor végül is lediplomázott a Budapesti Műegyetemen. Tehát, hogy nem kaptak olyan diplomát, amivel építészként tudtak dolgozni, és így járt végül is Breuer is. Pedig ő egy ideig gondolkozott a hazatelepülésen, van neki egy nagyon rövid budapesti korszaka, ezt talán sokan nem is tudják, hogy 34-35-ben jó pár hónapot itt töltött Budapesten, és két nagyon jeles modernista építésszel, Fischer Józseffel és Molnár Farkassal dolgozott egy közös irodában, ami egyébként itt most, ahol ülünk, innen elég közel van, a Kisrókus utcában volt ez a közös iroda a második kerületben.
0: És reméljük, hogy idén egy jel is lesz ott, ami erről megemlékezik.
2: Ígéreket kaptunk a második kerülettől. Hogy nem telepedett le itthon, hogy olvastam egyet is, hogy nem vették fel a kamarába, azért, mert nem volt építész diplomája, vagy a zsidó származása miatt, vagy milyen okai voltak, hogy aztán ő a végén nem tudott itthon letelepedni.
3: Hát a fő oka ez volt, hogy ugye az építész kamara az kikötötte, hogy ahhoz, hogy valakit fölvegyenek az építész kamarába, és hogy magántervezői tevékenységet tudjon folytatni, ahhoz kell építész diploma. És neki ugye csak Bauhausos oklevele volt, és ő ott az asztalos műhelyben volt a diákja, illetve később oktatója, tehát ez ugye nem építész diploma volt, és emiatt is volt az, hogy ő társult Molnárral, és egyébként Fischernek sem volt érdekes módon építész, rendes építész diplomája, csak építőmesteri oklevele, úgyhogy hármójuk közül egyedül Molnár Farkasnak volt rendes építész diplomája.
1: Ez egy amatőr bagás volt.
3: Abszolút.
0: Igen. És simán megnyerték a 35-ös Budapesti Nemzetközi Vásárpályázatot, tehát hogy elég volt egy diploma, ez úgy látszik, egy kis tehetség még társult hozzá két oldalról. És akkor abból meg is épült valamennyi, ott a Kende Ferenc megpróbált hogy kiforgatni őket, amennyire lehet, de hogy azért meg is épült egy jó pár pavilon, meg saját néven is, azt is egyszer ki kéne deríteni, hogy akkor ebből párhuzamosan hogy volt, hogy Molnárnak saját néven is volt pavilonja. Na, szóval az a lényeg, hogy nem, tehát hogy nem tudott, és akkor elment, tehát itt hagyta Magyarországot.
3: Igen, először Londonba ment.
0: És ott is bútorok, alukon, csomó elképesztő kísérlet alumíniummal, fával, és akkor egy nagy ugrás jött utána, ugye, és akkor ha valaki még erről tud valamit, megérkezik Amerikába, Gropius meghívására, és ott olyan családiázakat, világokat tervez, amiről sok mindent el lehet mondani, mert mesebeliek, de hogy brutalisták lennének, azt nem. Szóval telik múlik az idő, és...
3: És akkor megkapja az 50-es években az UNESCO székhez megbízást, két másik építésszel együtt, és ez az az igazán monumentális megbízás, ami végül is így kimozdítja abból, hogy csak családi házakat tervezzen. Tehát ezzel egyrészt kilép a globális piacra, és kilép a nagyobb megbízások felé, ami már így középületekre, illetve egyházi épületekre szól, és ezek azok az épületei, amik már brutalisták lesznek. Bár ugye Breuer soha nem nevezte a saját épületeit brutalistának, de nyilván ránézzünk a házaira, egyértelműen brutalista épületekről van szó. Tehát az UNESCO-val indult el az, hogy ezek a nagy középületei kapott megbízásokat síkomplexumtól elkezdve grandiózus templomokra, tehát ezek azok az igazán brutalista épületei, amik alapján őt brutalistaként ismerjük.
0: És hogy az előző műsorban itt két értelmezését adtuk a brutalizmusnak, hát ez egyértelmű, majd az ő esete egyértelmű, ez a betonbrű, tehát ez a félbehagyott, vagy nyersen hagyott beton esete, hogy elképesztő. Úgyhogy rá én a betonizmus kifejezést is tudnám használni, csak hogy ez nem fedi le a teljes új brutalizmust.
4: És bocs, csak a Tamás elkezdte feszegetni ezt a váltást, hogy családi házból komoly középület, és hogy ott még tulajdonképpen nem volt nyoma ennek a korszakának, hogy ez összefüggött azzal, hogy a kor technológiai és egyéb olyan kihívásai, amikre az építészeknek választ kellett adnia, azt tulajdonképpen belesodolták ebbe a dologba. Ez csak arról jut eszembe, hogy a segítsetek, hogy hívják azt a Kanadába költözött építészet.
3: Holló Éva.
4: Igen, tehát Holló Éva pont ugyanerről beszél, hogy amikor ő megbízást kapott, akkor tulajdonképpen ebben a Build and Design pálya, vagy konstrukcióban ő tulajdonképpen készhez kapta azt a dolgot, hogy itt milyen technológiával, milyen milyen karakterekkel megvalósul. Tehát, hogy ez szerepet játszott ebbe Breuernél is, hogy az UNESCO székháznál, vagy ez egy ilyen teljesen önálló.
3: Ez is szerepet játszhatott, meg hogy azért ez így úgymond benne volt a levegőben. Tehát, hogy...
1: De azt is egész biztos, hogy egyébként sokat felszedett ott szerintem a Cerfusztól meg a Nervitől, igen, akikkel uh-huh. együtt dolgozott azon a házon, de nyilván nem lehet szétszálazni utólag, hogy akkor most ki micsoda, de meg lehet figyelni azokat az elemeket a párizsi UNESCO székházon, ami korábban a Breuernél azért nem töltötte be olyan fontos szerepet, onnantól viszont gyakorlatilag felépít belőle egy új fajta építészeti formanyelvet, egy sajátot nevezetesen, mert tényleg ott van egy szintlépés, és ezt az UNESCO székház helyett, vagy nélkül nem lehetne elképzelni.
0: Uh-huh. És egyszerűen nagyon-nagyon sok építész nem tudja meglépni azt, hogy egy kicsi után nagyot tervezzen. És nála, tehát lehet, hogy mondjuk például a Nervi múltja, ez már bőven elég volt ahhoz, hogy nagyot lehessen lépni. És hát, hogy azt tegyük hozzá azért Breuerhez, talán pont azért, mert hogy nem volt építész diplomája, hogy mindig volt mellette valaki, aki nem volt olyan híres, mint mondjuk a Nervi, de még a Cerfuszét se éri el, tehát hogy valakik, York, ilyesmik, akik hozzátették azt a szakmai dolgot, ami ez a ilyen féktelen tehetségnek kellett ahhoz, hogy ház legyen a tervből. Szóval, hogy ez szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy lett a semmiből, ráadásul egy olyan ház, az UNESCO, majd teszünk fel képet róla, ami szóval azonnal egy ilyen ikonná vált, egy tárgy, egy hatalmas tárgy lett belőle, nem is épület igazából, és minden porcikája tudja azt, amivel mondjuk Corbusier kísérletezett, de teljesen más lett az egész.
3: Mert ezt is hozzá kell tenni, ugye mondtad, hogy nem volt egyedül, hogy nyilván azzal, hogy egyre nagyobb megbízásokat kapott, ez ugye az irodája is folyamatosan nőtt. És olyan emberek kerültek mellé, akik úgymond az ő nyelvét tudták beszélni. Volt mellette azért 4 olyan fontos építész, akik később a partnerei lettek. Ő egyébként mindig figyelt arra, hogy amikor valaki vele együtt dolgozik egy projekten a partnerek közül, akkor a nevük fel legyen tüntetve. Ilyen volt például a Whitney Múzeum esetében a Hamilton Smith, de ilyen volt a Herbert Beckhardt, a Robert Gacci, aki egyébként memoárt is írt Breuerről. Szóval mindig, igen, voltak mellette valakik, meg hát nyilván ugye kellettek azok a statikusok is, akik ezeket a konstrukciókat úgy meg tudták csinálni, hogy ez tényleg megálljon. Mert azért Breuernek voltak ilyen elég elszállt ötletei, ami tényleg látszólag így ellentmond a gravitációnak, és ahhoz kellettek azok a statikusok, akik ezt meg tudják valósítani.
0: És a kiállításon a Whitney Múzeumnak szerepel makettje is, tehát hogy azt majd nézzétek meg, egy ilyen nagyon furcsa vasmakett, de hogy mik azok a Breuer házak, amit feltétlenül javasolnátok, hogyha valaki ezt a beton brutalizmust szeretné megérteni, hogy akkor erre keressen rá, vagyis hogy mondjuk mit rakjunk majd fel az FB-re, hogy van mondjuk kedvenc Breuer brutalista házatok?
3: Hát én még nagyon szeretem a Whitney-t, bár az pont ugye ilyen gránitlapokkal van burkolva, tehát ott a beton azért kevésbé erős. Danival voltunk egy tanulmányúton 2 éve, amikor láttuk a washingtoni szövetségi irodaházait, ugye 2 ilyen házon, és az nekem legalábbis nagyon nagy élmény volt. Ott nagyon szépen látszanak ezek a beton homlokzati panelek. Ugye a másik, ami még elég bravúros, a New Havenben az Armstrong Rubber Company-nak a székháza, ami most hotelként működik. Ugye ott is az van, hogy ilyen nagyon masszív tömböt helyezett ilyen látszólag ilyen kicsi lábakra, ami így ilyen nagyon jópofen így áll, és az tartja azt a nagyon masszív tömeget, és ott is nagyon szép a homlokzati paneleknek a játéka. Úgyhogy ezért is említem ezeket, mert ezeket ugye volt alkalmam személyesen látni, és az nyilván ugye így másképp tudok beszélni ezekről a házakról, amiket mondjuk nem láttam. Igen.
1: Nekem még ez a rotterdami Debbie Jenkorf áruház jut eszembe, amit személyesen nem láttam sajnos soha. De olvastam róla, hogy, és ez nagyon megfogott, hogy ez egy zárt homlokzatú áruház, az egyik első az ilyen jellegzetes áruház dobozokból, amik aztán ellepték a világ nagyvárosait, többek között Budapestet is. És azzal játszott a Breuer a homlokzaton, hogy ilyen sokszög alakú betonlapokkal burkolta azt, de úgy helyezte el a lapokat, hogy a zsaluzásnak az erezete az minden lapnál más irányba mutat, és számolt azzal, hogy a koszos városi levegőből egy idő után ki fog arra csapódni majd a szenny, és hogy az egyes lapokon másfelé folyik a szennynek az iránya, tehát kirajzolódik valamiféle ilyen kvázi organikusnak tűnő ábra, ilyen absztrakt ábra a homlokzaton, ami ezért egy tök izgalmas gondolat így az 50-es években, hogyha az ember belegondol. És aztán ugye amikor eljött a Budapestre és megnézte a Virág Csabának a Karinti Frigyes úti könyvtár és lakóházát, akkor fel is hívta erre a Virág Csaba figyelmét, hogy mivel nem tervezett vízorrot az ablakok alá, ezért ott majd le fog folyni a víz. Tehát látszik, hogy neki a fejében volt ez, hogy ezzel számolni kell. A Virág Csaba, aki akkor egy pályakezdő építész volt, neki nem, és aztán Brolyának igaza is lett, és ugye a mai napig látszik, ott igen, a lefolyt igen. Víz azon a házon. De a Virág Csaba ezt később így elismerte.
0: Aha, ez nagyon jó. És Anna, Lackó, nektek van kedvenc Breuer?
4: Nem is kicsit ehhez a Rotterdam, én sem láttam élőbe ezt, de hogy szerintem azért erre tekintetünk úgy egy ilyenfajta finomságra, amit egész biztos, hogy ilyen műhelyvezetőként, tanárként a Bauhausba felszedhetett, mert ott tulajdonképpen ilyen gyakorlatokból mérhetetlen sok volt, tehát ott ez egy az ilyenfajta érzékenyítésnek egy gyakorlatilag a lehető legjobb helye, és ugye ezt mind a mai napig egyébként ezt a módszertant, ezt használják művészeti egyetemeken is ezt a dolgot. Nagyon felbosszantott a kiállításon, nem ti, hanem hogy ugye az eredeti nyaraló terve nincsen korlát a két épületrész közötti teraszon, és ugye ott van egy ilyen durván, majdnem két méteres szintkülönbség, és mivel látogathatóvá tették, ugye ott
3: kiadhatóvá,
4: bekerült egy korlát, és viszonylag érzékeny olyan szempontból, igen. Hogy egy farúd, és
3: igen, és egy nagyon vékony drót.
4: Nagyon vékony drót, igen. Hogy valójában egy ilyen látszólag semmilyen mozdulat is mennyire át tud értékelni egy olyan gondolkodást, ami a laikusnak valójában valószínűleg nem mond sokat, de egy építész az rögtön ráharap, és mondjuk személy szerint engem felbosszan, mert hogy nem lehet össze egymás mellé tenni azt, amikor van korlát, meg amikor nincs korlát, mert ennek olyan mélységei vannak az ilyen gondolkodásnak, ami nem megfogható vagy egyszerű vonallal, vagy egy rúddal. És ez gyönyörű, ez nekem nagyon tetszett.
0: És Anna, neked, Breuer?
2: Sajnos én egyébként nem láttam még élőben, de egyébként a Whitney Múzeumot én azért szeretem, mert szerintem a Bán Ferencnek Nyíregyházán van egy nagyon hasonló háza, és ebben volt egy ilyen párhuzam. Ott ugye van egy ilyen, hát most már nem tudom, hogy ilyen elektromos
1: titász
2: irodaház, és akkor az nagyon hasonlított nekem mindig is, mert gyerekként. Arra.
1: Hát ezt bevallottam. A Whitneyből inspirálódik, igen. Na. Igen, hát igen. Akkor... Tehát ott ez szerepel, és még a kiállításon is kint van a ház. És ugye a Bán elmondja, hogy hát tőle azt kérte a Titász, hogy a Titász vezérigazgatója, hogy a meglévő sehogy nem kinéző irodaház mellé valamilyen emblematikus épületet emeljen bővítésként. És akkor ő azt mondta, hogy hát annál emblematikusabb, mint a Whitney Museum New Yorkban, nehéz elképzelni, csak ugye neki univáz szerkezetből kellett ezt megoldania, amiből az lett, hogy mivel az univáz egyetlen egy másfél méteres konzolt bír el, többet nem, ezért a felső előre lépcsőzéseket, azokat függesztett szerkezettel kellett megoldani a tető felől, tehát egy hihetetlenül bonyolult szerkezetű házat sikerült terveznie, ami viszont egyáltalán nem látszik ez az erőlködés, tehát van benne valami olyan nagy vonalúság, amit az ember hát nem várna el ott, ebben a funkcióban, az tény. De igen, ez egy
2: hát meg ugye a helyzet egyébként a városon belül a háznak, nagyon érdekes.
0: Innen is köszöntjük Bán Ferencet. No, akkor Breuerről kb. Ennyit, és...
4: Ne annyit, van, mert hogy...
0: Na, mondjad le.
4: Hogy ugye én hamarabb érkeztem, és akkor váltottunk egy pár szót, és ugye még Tinta Nedves, ugye? Ági,
3: még nem.
4: Ja, még nem.
1: Még gépelés.
3: Gépelés, de utolsó korrektúrák zajlanak.
4: De hogy napokon belül nyomdába kerül.
3: Igen, a könyv, amit a Breuer gyűjteményről írtam, ez most már napokon belül nyomdába kerül, és június elején tervezünk a könyvbemutatót, konkrétan június 9-én. Úgyhogy ez a terv. Mert hogy, hát ez az építészeti múzeum történetében ezért ez egy jelentős lépés, hogy ugye voltak a gyűjteményeinkben Breuerhez köthető anyagok, ugye az említettük már a Molnár Farkas Fischert, ugye levelezett velük, tehát ilyen dokumentumok voltak, amiben egyébként tök izgalmas történetek rajzolódtak ki már eddig is, de ilyen látványosabb darabjaink nem voltak, úgyhogy ezzel most nagyot léptünk a tavalyi évben, és ugye ezt lehet látni a Walter Rózsi villában, úgyhogy a könyv az most már
0: szuper, kétnyelvű lesz?
3: Kétnyelvű, egybe kétnyelvű, magyar-angol.
0: Nagyon jó, fúha, nagyon várom. Igazából annyi Breuer könyv jelent már meg, amik így egymásból táplálkoznak, hogy első ránézésre, és ebbe egy csomó olyan dolog lesz, ami meg önálló, úgyhogy fú, nagyon jó.
1: És az az érdekes, hogy és közben, ahogy foglalkozik vele Ági, meg nyilván nagyon távolról foglalkozunk vele többen, folyamatosan kerülnek elő olyan érdekességek, amiket meg még tök jó lenne tovább kutatni.
3: Igen, tehát ahogy foglalkoztunk bele az utóbbi időben, mindig jöttek el olyan újabb szálak, amik további magyar emigráns alkotókhoz vezetnek, akiket belevettem a könyvbe, de nyilván mélyebb kifejtése nem volt lehetőség, hiszen ugye Breuer áll a könyvnek a középpontjában, de például mondok egy példát, a Noll cégnél dolgozott egy Haraszti Eszter nevezetű magyar textiltervező, aki 46-ban emigrált az Egyesült Államokba, és állítólag Breueréknél lakott, így rögtön az emigrációja után, és Breuer ajánlotta be a Nollhoz, és aztán ő lett 49 és 55 között a Noll textil osztályának a vezetője. Oh. És ő olyan állítólag annyira ügyesen használta a színeket, és annyira szuper színkombinációkat csinált, hogy tényleg nagyon erőteljes színkombinációkat, hogy nagyon sikerre vitte a Nolnak a textíjeit. És például van egy ilyen hölgy, akiről korábban nem annyira hallottunk, szóval előkerültek olyan nevek, mint például Szuzán Székely, vagy Székely Zsuzsanna, aki belső építészként dolgozott a Breuer irodában. Tehát így kerültek elő nevek, akikről aztán így szeretnénk többet megtudni a továbbiakban.
2: És a könyv kapcsán terveztek valamilyen ilyen bemutatót, vagy megnyitó, vagy újabb megnyitót a kiállítás keretein belül, vagy ennek lesz ilyen nagyobb publicitása, hogy megjelenik?
3: Igen, június 9-én lesz a könyv bemutató a villában, Walter Rózsi villában.
2: Szuper.
1: És nyáron pedig Amerikában is, ha minden jól megy.
3: Igen.
2: Oh. Wow.
0: Nagyon jó.
3: Igen, június végén lesz egy New Yorkban, illetve amikor tavaly szeptemberben voltam kint Amerikában, akkor el tudtam menni néhány magánházat is megnézni Connecticutban, úgyhogy a Litchfield-i könyvtárba is meghívást kaptam egy ilyen könyvbemutatóra, azt, hogy július elején lesz.
0: Óriási. És a kiállításon azon a megnyitó napján lesz valami extra Breuer tárgy van, még valami a sifonban.
1: Extra Breuer tárgyat szerezünk valahonnan.
3: De akkor ezen gondolkozom, hogy legyen-e valami extra attrakció.
1: Legyen. Vannak még a tarsolyunkban meglepetések valójában, amikről most nem árulunk. De vannak.
0: Na hát akkor én személy szerint kérlek titeket.
3: Akkor ezen még addig gondolkozom.
0: Legyen meglepetés. Nagyon jó. Breuerrel kapcsolatban még valakinek valami... Akkor most arra kérnélek meg, hogy akár a túl is lépve a kiállításon, hogy egy pár építészről essen szó, akik számára brutalizmus volt mondjuk a kiteljesedés, vagy akikhez kapcsolhatjuk a brutalizmust. Szóval mondjuk például a Smithson házas párról, vagy hogy akiről akartok, csak hogy segítsünk még abban, hogy érthetőbb legyen ez az egész beton.
1: Ugye itt szerintem az első név, akit említeni érdemes is kell, az valójában nem az, akit a brutalizmushoz elsőként szoktak hozzákapcsolni, Le Corbusier. Tehát a század közepének a legnagyobb hatású építésze a svájci francia Le Corbusier, aki természetesen utólag magának vindikálta a brutalizmus feltalálását is. Többé-kevésbé joggal egyébként a maga szempontjából, tehát ő ugye a háború után jut először olyan lehetőségekhez, egyébként Breuerhez hasonlóan, hogy nagy léptékben el tudja kezdeni megvalósítani a különféle vízióit, és ugye rögtön a 40-es évek második felében elkezdi Marseille-ben építeni az Unité d'Habitation-t, amivel amivel aztán tényleg a világ minden építésze foglalkozik, meg minden, világ minden építészeti lapja lepublikálja, hiszen egy teljesen újfajta kollektív jövőképet kínál a háború utáni lakhatás számára. Kétszintes lakások, a házban a különféle közösségi, szociális funkciók, közös használatú tetőkert, egy olyan új lakógép, amiről korábban tényleg csak az elméleti szinten gondolkodtak, nem is túl sokan. És ugye ahhoz, hogy ezt a házat meg tudja építeni Le Corbusier, arra döntésre jut, hogy mivel egy rakás különféle építőbrigáddal kell együtt dolgoznia, ezért a legegyszerűbb és a legegységesebb hatást úgy éri el, hogyha nyers beton felületeket használ, mert hogyha ezek a Pierre és Jean elkezd két oldalról csempészni, vagy vakolni, vagy akármi, annak katasztrófa lesz a vége, de a nyers beton azt tud úgy találkozni, hogy ez nem annyira feltűnő. És ugye innen jön az, hogy a nyers beton franciához beton brű, és Le Corbusier a 60-as években úgy emlékszik már vissza, hogy hát igen, amikor jöttek az építkezésre ezek az angol építészek, és kitalálták, hogy ez a ház milyen brutális, mert hogy nyers, akkor ők nevezték el Le Corbusiert brutalistának, vagy brutálisnak, meg az építészet, meg ezt az építészeti irányzatot is. Ugye van a szó eredetére nézve más történet is, ezt te még részletesebben el tudod mondani, mint én, a skandináv példa, de az biztos, hogy a brit Smithson házas pár az 50-es évek elején onnan Skandináviából kölcsönzi a saját építészeti tükre azt, hogy ez a New Brutalism, vagyis új brutalizmus. Na most, ami fura, hogyha megnéz az ember egy Smithson házat, meg mellé rak egy Le Corbusier házat, ezek nem lehetnének különbözőbbek egymástól, tehát totálisan két eltérő világ, de fura módon úgy fejlődik ez a dolog, hogy a 60-as évek közepére szerintem ez a két irányból induló kísérletezés, ugye az egyik a szerkezetek megmutatása, egy nagyon racionális, egy nagyon puritán építészet, amiben azért legalább ugyanannyi Mies van der Rohe van, mint amennyit a Smithsonék kitaláltak maguktól. A másik meg ez a Le Corbusier féle nagyon plasztikus, nagyon szobrászi épület tömegkezelés, ez úgy összeér a 60-as évek közepére, és ennek lesznek olyan eredményei, mint mondjuk ugye a Nemzeti Színház Londonban, a Denis Lesdanzol, vagy a Goldfingernek a házai, vagy itt Magyarországon, és akkor itt már lehet hozni ezeket a példákat, aztán a 70-es évekre mondjuk a Csikvári Antalnak a Radalkis háza, ahol látjuk a puritánságot is, de látjuk a nagyon tudatos, nagyon szobrászi, nagyon művészi irányból érkező tömegformálást is.
0: Igen. Szóval hogy ezt erről érdemes lenne gondolkodni, hogy miért ér össze ez a kettő, és akkor most még keverjük bele a téglát is, ami úgy első, tehát akikről eddig volt szó, ott a tégla nem volt főszereplő, és közben pont ez az első értelmezés, az egy téglaházból indul ki. Szóval, és a magyar példák, és akkor most megint említsük meg a könyvedet, ami itt van éppen Anna előtt, Magyar Brutalista Építészet, vagy az, jól mondtam?
1: Brutalista Építészet
0: Magyarországon. Bocsánat. Hogy ebben simán vannak tégla burkolatos házak is, mert hogy van egy, tehát tulajdonképpen ez az első változat, a New Brutalist, az egy téglaházból ered. Szóval, hogy igazából nagyon-nagyon sok minden belefér, és én úgy gondolom, ahogy egy eszme így leér a hétköznapokba, az természetes, hogy összekeveredik, hogyha több irányból jön. Sokan gondolják azt, hogy ők összekapcsolják a kettőt, akkor ők lesznek az eredetiek. Szóval bármi lehet a magyarázat, de hogy tényleg így van, hogy lett belőle, és ezért is nehezen megfogható. És én úgy gondolom, hogyha ezt a könyvet véglapozza valaki, aki mondjuk építész, vagy építészet iránt érdeklődő, akkor azt mondja, hogy oké, ez a X darab, ez szerintem nem az, ez meg az, és a másik ember ugyanezt mondja, de nem ugyanazok a házak lesznek. Tehát, hogy egyszerűen...
1: Ez egész biztos. De hát, ha belegondolunk, hogy tehát ugye ma már 100 évvel később a szecesszió címkéjel a simán besoroljuk Lechnert, meg Gaudit, meg a francia Art Nouveau-t, meg a német Jugendstilt, amik azért megint csak jelentősen eltérnek egymástól, de mégiscsak kialakult egy összefoglaló fogalom. Valószínűleg a brutalizmussal is előbb-utóbb ez fog történni, csak hát az még sokkal maibb, sokkal kortársabb.
0: Igen. Hogy lett vége, vagy egyáltalán, mert azt mondjuk, hogy valamikor a 70-es, 80-as években vége lett ennek a kornak, hogy látjátok, hogy mi, mi miatt fejeződött be ez a dolog. Illetve még előtte annyit, hogy milyen volt a fogadtatása ezeknek a házaknak a maguk idejében?
1: Itt Magyarországon.
0: Hát külföld is lehet, de hogy Magyarország is. Magyarországon azért nehezebb, mert ez az időszak, ez az állami építkezések időszaka volt, tehát nem kérdezték meg az embereket, vagy nem számított, hogy az emberek mit gondolnak.
1: Igen, igen. Egyébként azt gondolom, hogy ez külföldön is így volt, de őszintén szóval erről nincs túl sok tapasztalatom, mert hogy pont ezzel egyébként az átlagember recepciójával igazából tök kevés tanulmány foglalkozik, mert mindenkit elvarázsol a betonnak a nyersessége, meg a formák plasztikussága, meg ezek a különféle ilyen bűszavak.
3: Hogy erős ellenérzést vált.
1: Igen.
3: Is gyakori.
1: Igen, hogy... igen. Tehát, hogy ami a leginkább felmérhető, az, hogy egyébként egy átlagember nehezen viszonyult ehhez a, már új korában is nehezen viszonyult ehhez ezekhez a házakhoz. Én erre egyébként csak az Oskó Juditra tudok hivatkozni, aki még amikor ugye modern párti, akkor az unokáink is látni fogjákkal elmegy és bejárja a Veszprémi, meg azt hiszem, talán a Salgótarjáni, meg a Szekszárdi Újváros Központot, és Veszprémben megkérdez egy nénit, hogy hát hogy tetszik neki a 20 emeletes, és akkor a néni azt mondja neki, hogy hát én nekem nem tetszik ez itten, pedig van ám én nekem jó ízlésem, tessék elhívni. És ez szó szerint így szerepel egyébként a leíratban, az unokáink is fogják látni, nem? És annyira bájos és őszinte, hogy nehéz rá mit mondani, tehát tényleg elhiszi az ember a nénének, hogy neki ez nem tetszik, mert hogy annyira idegen mindattól, amit ő megszokott, meg attól a léptéktől, meg attól a kontextustól, amiből kilóg, és hát jó eséllyel így reagált rá a korabeli ember is, tehát ezekről a házakról azért el lehet mondani, hogy a legtöbb esetben kevés közük van ahhoz a társadalmi és fizikai kontextushoz, amibe belekerültek, mert hogy nem ez volt az építészek célja. Magyarországon ezért sok esetben meg lehet figyelni ilyen finom, tehát az illeszkedésnek ugye a mi építészetünkben van egy akár rejtett, akár felvállalt hagyománya, de azért a legtöbb ilyen nagy ikonikus brutalista építészetnél, brutalista épületnél ez nem igazán tapasztalható.
2: És mi a meglátásotok, hogy ez javult mondjuk így idővel? Ez a megítélés, vagy mit lehet elmondani most, hogy...
1: Hát, ugye erre mondta azt Barry Bergdahl a kiállításunk megnyitóján, a MoMA-nak a volt kurátora és a Columbia professzora, hogy a brutalizmus trendi, de nem népszerű. Tehát van egy egyértelmű divathullám elsősorban a fiatalok körében, meg a közösségi média használói körében, szerintem nyilván erre épít, vagy erre alapoz a mi kiállításunk is. Ennek köszönhetően kapta a brutalista címet szerintem az ominózus film, de ettől még maga ez az építészet, ez a korszak, ez nem nevezhető népszerűnek abban az értelemben, hogy az átlagember nem kedveli különösebben, pont azok miatt a jellemzők miatt, ami miatt olyan, amilyen.
0: Igen, és akkor még van egy réteg, a panelház, ami nem csak itt a szocialista zónában, hanem máshogy is létezett, és az beton volt.
1: És ez nem tesz jót.
0: Igen, ez nem tesz jót, pedig nyilván nem, tehát hogy olyan értelemben persze brutalisták a panelvárosok, hogy egy rendeshez képest, tehát ez az igazi brutalizmus, de maguk a műformákban ez nagyon ritkán jelenik meg, csak hát, hogy hatalmas mennyiségben egyforma jobbára kockák, de hogy ez tuti, hogy nagyon rosszat tett ennek az egész betonügynek.
1: Igen, ugyanakkor szerintem pont ez itt a beton, vagy a panelházaknál van egy sajátos magyar helyzet, mert hogyha körülnézünk a környező országokban, ahol szintén házgyári eszközökkel kellett dolgozni, azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenhol nagyobb tere volt az építészeknek a kísérletezése, meg az egyedi formák és megoldások kipróbálására, mint nálunk. Uh-huh. Tehát nálunk tényleg ugyanúgy néz ki egy paneles lakótelep Debrecenben, Miskolcon, Kecskeméten, Szegeden és Zalaegerszegen körülbelül. Ilyen minimális változtatások vannak, hogy az előtetővel esetleg lehetett. Ugye Pécset ott lehetett kísérletezni, mert ott nem volt házgyár, csak elemgyár volt. Tehát ott lehetett egyedi dolgokat kipróbálni, máshol nem. Viszont Lengyelországban, az egykori Csehszlovákiában vagy Jugoszláviában, de még Romániában is érdekes módon nagyobb teret volt az építészetnek arra, hogy kicsit egyedibb, kicsit változatosabb tömegeket, formákat tudjanak kialakítani ezzel. Szóval pont ezért egyébként a kiállításomban, meg a könyvben egyáltalán nem került bele a szó klasszikus értelmében vett házgyári lakóház.
2: Vannak, én ezt akartam kérdezni, és azért lapoztam fel, hogy
1: vannak,
2: van-e
1: vannak nagy elemes lakóházak, de azok mind egyedi tervezésű elemekből készültek, mint a debreceni Petőfi téri ház, vagy, a, vagy az újpalotai víztoronyház.
0: Igen, igen.
3: És egyébként még az anyaghasználatban is lehetett volna sokkal izgalmasabb, amit egyébként a kiállításon be is mutatunk. A BMR-ről kaptunk egy ilyen nagy anyag...
1: mintakollekciót,
3: amiből az látszik, hogy tényleg így a, hát ugye nyilván a legegyszerűbb és a legolcsóbb került végül kiválasztásra, de hogy vannak olyan minták, ami alapján látszik, hogy ez sokkal izgalmasabb lehetett volna.
0: Igen, igen, igen. Ezt csomó helyen lehet ilyen nyomokat találni, hogy, hogy aztán végül a legolcsóbbat sikerül kiválasztani. Na szóval, hogy azt kérdeztem, csak újra felteszem a kérdést, hogy hogy a nemzetközi szcénában kik azok, akik még ilyen komoly, tehát hogy Corbusier-en kívül, akik komoly brutalista építészetet produkáltak?
3: Goldfingert kezdted még emlegetni, uh-huh. Szerintem beszéljünk róla picit
0: jó,
3: többet, mert
0: jó,
3: hogy ugye a
0: kiállításban
3: is, igen. Breyer mellett ő az a nemzetközi alkotó, aki nagyobb szerepet kap.
1: Igen, ugye Goldfinger egyidős Breyerrel, tehát egy évben született itt Magyarországon, csak ő nem azt csinálta, hogy egy kiábrándító műegyet, ami fél év után Németországba ment, hanem megelőlegezte magának, hogy úgy sem fog működni a műegyetem, és alapból Párizsba ment tovább tanulni, és ő ott végezte el az akadémiát, ami csak a hagyományosabb iskola volt egyébként, tehát mondjuk a műegyetemhez hasonló szemléletű, viszont már egyetemistaként megismerte Le Corbusiert, aki akkor szintén egy fiatal feltörekvő építész volt, és egyetem után elment hozzá ott Párizsban is, és megkérdezte, hogy hát fölvennie, amire Le Corbusier azt mondta, hogy nem. De, hogyha érdekli ez, amit én csinálok, fiatalember, akkor menjen az én mesteremhez, az Auguste Perrier-hez. Aki a korszak abszolút ünnepelt francia építész sztárja, már vagy 20 éve, ugye a vasbeton építészetnek egy nagyon fontos úttörője, és végül is Goldfinger nála kezd el tapasztalatot szerezni, és aztán nem sokkal később egy másik párizsi magyar emigránssal, a Szívessi Andrással megalapít egy saját építészirodát, és egy pár évig ott dolgoznak. Ugye nekik is nyilván pályakezdőként ilyen üzletfrontok, belső építészeti munkák jutnak, tehát kevés konkrét eredmény kötődik ezekhez az időszakhoz, de az mindenképpen Goldfingernek a párizsi éveihez kötődik, hogy megismerkedik egy fantasztikus angol hölgyel, akit aztán elvesz, és ők együtt Londonban telepszenek le, és a hölgy hozományából ugye vásárolnak egy három házból álló telket Hampsteadben, és ezt a három házat az Goldfinger lebontja, és a helyükre felhúz egy háromlakásos modernista ikerházat, ami Nagy-Britanniának az egyik első modern háza. Nagy-Britanniáról is azt érdemes tudni, mint Magyarországról, hogy
3: Sőt, még később,
1: tehát hogy abban az értelemben periférikus, hogy későn érkezik meg a modern építészet, tehát amikor Goldfinger 36 és 38 között megépíti ezt a házat, az ott óriási nagy revelációval bír.
3: Hát talán az első az a 34-es Eyesokon, hát ez a Lone Road Flats, ami szintén Hampsteadben van, és egyébként ott lakott Breyer, Gropius és Moholy negy, amikor kim voltak Londonban.
0: Meg titkos rendőrök.
3: Titkos rendőrök kémek és Agatha Christie.
1: Még mielőtt eltűnt. Aztán tényleg eltűnt. A Goldfinger házán ugye még az a fura, hogy téglát használ. Tehát ami akkoriban azért nem egy magától értetődő helyzet, ez az Eyesokon társasház is. Ez egy van olyan szép pakolt modernista ház, amit Ági említett. Szóval ennek elég nagy visszhangja lesz, és elindítja Goldfingert a hírnév felé, ezt lehet mondani. Van még egy sajátos életrajzi vonatkozása, egy szerencsés életrajzi vonatkozása Goldfingernek, az apukája révén lengyel állampolgár is. És ennek köszönhető, hogy őt nem internálják a II. Világháború alatt, sőt, aktívan közre tud működni Britannia és London újjáépítési terveinek a készítésében. És aztán ez a munka, meg ez az ismertség, ez beérik a háború utánra, és az 50-es évektől ahogy megindulnak az újjáépítési programok, meg ezek a nagyszabású szociális programok Nagy-Britanniában is, egyre fontosabb megbízásokat kap, és nagyjából Breyerre párhuzamosan ő is elkezd ilyen egészen nagy léptékű házakat tervezni, és hozzá hasonlóan sikerül elkapnia ennek a feladatnak a lényegét, és ugye először megépül a Balfron Tower, aztán a Trellick Tower, annak a tanulságait levonva, még a kettő előtt az Elephant and Castle-nél, az úgynevezett Alexander Fleming ház, amiben már a tervezés alatt kiderül, hogy az egészségügyi minisztérium fog beleköltözni, szóval az egy nagyon nagy durranás. Itt egy csomó olyan dolgot el tud sütni Goldfinger, mint például, hogy a lépcső korlátba építi bele a fűtést, tehát a lépcsőnek a fémkorlátja lesz a radiátor, aki tudja próbálni ezeket a sajátos ablak megoldásait, amivel saját állítása szerint több napfényt juttat a belsőbe, hogy ez mennyire valós, ja, azt nem tudom, de hogy van egy csomó fejlesztése, amivel azért ő folyamatosan komoly visszhangot kap a brit közéletben, és hát az 50-es, 60-as évekre egyértelműen a legismertebb brit építészek közé emelkedik. És akkor még ugye erre tesz rá az, hogy van ez a kis afférje a Fleminggel, és ő lesz a névadója James Bond egyik legfontosabb ellenfelének. Mindenki megismeri a nevét a Shirley Bassey főcímdalában nyilván, tehát ez azért még ezért jelentősen hozzájárul az ő népszerű. Hát népszerűségéhez
0: különös
1: vagy.
0: Népszerűségéhez,
1: ezzel most lehet vitatkozni, de hogy ismert a neve, tehát hogy Nagy-Britanniában ez az egyik legismertebb építésznév, az biztos. Nem biztos, hogy az emberek tudják, hogy ez egy építész, azt meg biztos nem tudják, hogy ez egy magyar építész, aki élete végig borzasztó akcentussal beszélt, és erre nagyon büszke volt. De mi tudjuk, szóval ezt azért érdemes is tudni.
0: Ja, nagyon jó. Na hát akkor itt az ideje, hogy hazatérjünk, és akkor nézzük meg, hogy nálunk kik voltak a nagy ikonok. Szerintem kezdjük Zalotaival, aki egyik legelképesztőbb figurája volt ennek az időszaknak.
1: Ugye Zalotaira is az jellemző, ami egyébként a korszak szerintem nagyon izgalmas építészeire, hogy egy ilyen szalmaláng az ő munkássága is, meg a brutalizmusnak a megjelenése is az ő munkásságában. Ugye Zalotai tényleg egy ilyen Le Corbusier-szerű zseni, aki persze Magyarországon aztán egyáltalán nem tudja kifutni magát. Ő már az egyetemi évei alatt elkezd dolgozni a szalagháznak a tervein, ami először még csak egy kilométer hosszú, aztán 3 kilométer hosszú, 40-50-60 emelet magas sávház elképzelés Csillaghegyre, tehát Óbudára, amivel Zalotai úgymond egy huszárvágással megoldaná a háborútani Budapestnek a lakhatási problémáit.
0: És az elején támogatják is, tehát ez az érdekes.
1: És az elején igen, mert akkor még messze vagyunk a házgyáraktól, éppen csak, hogy ott tartunk, hogy Óbudán elkezd épülni a kísérleti lakótelep, szóval egy állam is lát abban fantáziát, hogy hát ha itt valamit sikerül. És ugye Zalotai egy, vagy több mérnökkel együttműködve egy építési technológiát is kidolgoz, amivel megvalósíthatónak tartja ezt a egyébként a kor Magyarországon teljesen abszurdnak tűnő magasságú, meg méretű épületet. Ugye nem, tehát hogy valójában ez nem teljesen abszurd. Tehát nem sokkal később, de hogy ilyen típusú komplexumok azért elkezdenek épülni a 60-as években. Ugye Olaszországban ugye tök nagy divatja van ennek, tehát Triestben, Nápolyban állnak ilyen típusú házak, ha nem is ekkorák, de ez a gondolkodásmód, ez be tud épülni az építészetben. A magyar építőipar ez nyilván nem tudta volna ezt bevállalni. És ezen Zalotai dolgozik egy pár évig, ugye több-kevesebb hátszéllel, elkezdi publikálni, Kovács András készít róla egy dokumentumfilmet, amit betiltanak, kialakul egy nyilvános diskurzus erről az egészről, míg nem egy ponton a hatalom azt mondja, hogy na jó, nekem elegem van ebből a baromságból, mert ugye ebből úgyse lesz semmi, és akkor Zalotait betiltják tulajdonképpen, tehát itt áthelyezik Szombathelyre.
0: És ami... ennél jobb döntést nem hozhattak.
1: Igen, mert nyilván, tehát hogy Zalotai szemszögéből azért Szombathely nem egy Budapest, ennyit azért érdemes ezt hozzátenni. Ott laknak a szülei egyébként azért, tehát nem teljesen véletlen, hogy oda kerül, és a Vasi Terv nevű világcégnél kezd el dolgozni, és tulajdonképpen ez alatt a néhány év alatt, amíg ő a Vasi Tervnél van, valósul meg az összesen 5 darab épülete, ami Magyarországon áll, amik teljesen különbözőek egymástól, meg mindentől, ami abban az időszakban megvalósul Magyarországon. Tehát ezeken tényleg látszik, hogy Zalotai egy ilyen fékezhetetlen agyvelejű figura. Ugye nekem, hát ez mindegyik fantasztikus épület, de talán a kedvencem az a Sárvár-Bajti telepen található dugványozó

0: Ugye nyilván az, hogy egyedül maradt, ebben voltak ilyen személyes szálak is egyébként, ugye elvált a feleségétől, és aztán végül is 70, azt hiszem 73-ban talán, sok-sok év próbálkozás után, ugye megtanult repülőgépet vezetni, hogy emigrálni tudjon. Tehát az volt a terve, hogy ő majd átrepül a határon, de végül is ezt nem kellett, hanem 73-ban sikerült útlevelet kapnia, és akkor nem jött vissza.
1: Igen, igen. És kinek a neve szerepel legtöbbször a könyvedben?
0: A legtöbb ház az Jánosi Györgytől van. Uh-huh. Ugye Jánosi ő egy dániás építész valójában, tehát nem Goldfinger programos.
1: Igen, de azért két mondatot mondj erről a Dániáról, hogy értsen a hallgató.
0: Ugye 44-ben a visszavonuló német seregek magukkal vitték műegyetemi diákságot is. Volt, akinek sikerült ezzel megmenekülnie, de hát a többségnek nem. És akkor ők egy ilyen elképesztően az Odüsszeiához méltó viszontagságos út után az építész hallgatóknak egy része az Dániában kötött ki, amikor véget ért a háború. És hát ugye szétbombázott Közép-Európán keresztül nem igazán volt lehetőségük hazatérni azonnal, úgyhogy olyan egy-másfél évet jó néhány fiatal építész hallgató az ott töltött, vagy Kopenhágában, vagy aztán többen elmentek dolgozni Stockholmba, volt, akinek Finnországban is volt lehetősége utazgatni, és aztán akik hazajöttek, az nyilván egy kisebbik része volt ezeknek az embereknek, de akik hazajöttek, ők épültek be a magyar építészetbe a dániások címszó alatt, mert hogy megismerték a mid-century skandináv építészetet és dizájnt, ami akkor hát úgy nagyjából a világ legjobb építészete és dizájnja, és hát ők ezt ők élőben el tudták hozni, és aztán beépíteni, az 50-es évek végétől beépíteni a saját épülő karrierjükbe. Ugye egy ehhez hasonló fordulat lesz a 60-as évek elején, a már említett Goldfinger erőnek köszönhető angliai munkavállalás. Ugye a Goldfinger szervezésében meg 19 fiatal magyar Angliába tud kimenni egy másfél évre dolgozni, és ők meg aztán onnan hoznak haza mindent magukkal, amit csak tudnak. De a Jánosi ugye az előző generációhoz tartozott, és ő már a 60-as évekre a mesterek közé számított, és ő mint mester, és mint közismert és elismert figura másfél évtizeden keresztül kísérletezett a nyersbetonnal, különféle funkciókban, méretekben, műfajokban, különféle helyszíneken, és egyrészt tényleg nagyon-nagyon minőségi házakat tudott áttolni a tragikus magyar építőiparon, másrészt meg tanítványai is vannak. Tehát, hogy ő egy olyan hatású figura, akinek aztán a munkatársai, például a Valkó Zoltán, csak egy példát mondjak, aztán tovább csinálja ezeket a dolgokat, saját módszerekkel tovább fejleszti. Tehát, ha kell mondani egy meghatározó mestert a hazai brutalizmusról, aki persze sosem hívta magát brutalistának, akkor én Jánosi Györgyöt mondanám. Ha kell mondani egy őrült zsenit, akkor meg Zalotai Elemér. Uh-huh.
2: Uh-huh. És van olyan magyarországi vonás itt a brutalizmusnál, ami csak itt egyedi, és mondjuk nem, ami így kialakult mondjuk az évek során, és nyilván egy csomó beemelt rész van, de hogy amire azt tudod mondani, hogy ez csak itthon.
0: Nem tudok ilyet mondani, és számomra pont ez a kellemes bizonyíték arra a feltevésre, hogy ez tényleg a nyugat. Tehát, vagy ez tényleg egy nemzetközi jelenségnek a hazai megjelenése. Nyilván vannak, rengeteg egyedi megoldás van, de nincs olyan, amire azt lehetne mondani, hogy na, ez a magyar brutalizmus, hogy ők ezt így. Nem.
2: Ahogy nincs egy ilyen ága.
0: Nincs.
1: Meg hogy a megfogalmazás is ezt tulajdonképpen arról szól, hogy ez nem lesz ilyen. Uh-huh. Tehát, hogy az nem hát, nagyon ráadásul, egyéni, de nem úgy egyéni, hogy
3: ráadásul ennek a dániás dolognak van egy folytonossága is, mert tulajdonképpen a kinmaradó és kindolgozó magyar építészek, akik alapítottak, vagy akár betársultak van irodához, ők egy élő kapcsolatot fenntartottak nagyon sokáig, azt hiszem a 60-as évek végéig még, főleg az ipartervvel, de hogy rengeteg volt egy élő kapcsolat, folyóiratokba fogadtak fiatal építészeket, tehát hogy ez tulajdonképpen, és ők hozták hozzá a tudást.
0: Igen, igen. Ez az érdekes, hogy ennek a dániás hatásnak, meg a skandináv építészet magyarországi mítoszának, annak azért olyan nagyon jól dokumentált jelenléte. Ez folytatódik is, tehát még a 70-es, 80-as években is vannak újabb és újabb generációk, akik elzarándokolnak Skandináviába, és onnan hoznak haza dolgokat. Egyébként még ma is, tehát hogy ez a mai napig tart. Amiről sokkal kevesebbet beszélünk, ez az angliai munkavállalás. Pedig ennek

0: legalább ugyanolyan hatása van a magyar építészetre, csak kevesebben beszélünk róla, és szerintem alapvetően a politikai körülmények miatt. Mert hogy önmagában hihetetlen abszurd, hogy 5 évvel az 56-os forradalom leverése után Goldfinger Ernő eléri, hogy 4 fiatal magyar kimehessen dolgozni Angliában. És ráadásul ezek vannak annyira hülyék, hogy visszajönnek. Igen. És aztán a következő 4 is visszajön, meg az azutáni 4 is visszajön, 1-1,5 év után. És hát ugye hozzák magukkal azt, amit látnak, tehát hogy magyarok, dolgoznak magyarok a Barbican toronyházainak a tervein. A Goldfinger irodájában a Balfron toronyháznak a tervein dolgozik a Hofer Miklós meg a Kuba Gellért. Szóval ezek tényleg a nemzetközileg is a top emlékei közé tartoznak a korszaknak, és ők ezeket csinálják, és aztán hozzák magukkal haza ezt a gyakorlatot, meg ezt a tudást. És átadják ők is, megint csak. Tehát Hofer Miklós is ugye egy olyan fontos figurája lesz aztán a Köztinek, aki alatt újabb és újabb generációk termelődnek ki, akár a mesteriskolás szerepvállalása miatt, akik valamilyen módon tudják ezt folytatni. Borvendég Béla és a tégla, ugye az előbb szóba került, hogy Borvendég Béla Angliából hozza haza Szegedre a téglát, mert hogy hiába van ott a fogadalmi templom, Szegeden nem lett téglaépítészet, ahhoz kellett a Borvendég meg az angliai munkavállalás, hogy ő ezt elkezdje csinálni, és aztán viszont neki tényleg sikerül meghonosítania.
1: Abszolút. Vége van az adásunknak, még annyira fusson, hogy ajánlatjatok egy-egy házat, hogy mit nézzenek meg a hallgatóink, hogyha szeretnének ezzel elkezdeni ismerkedni.
0: Ez kegyetlen, mert én 185 házat ajánlok.
1: Igen, igen, legyen Budapest, mert ugye nincs vagy persze a neten van országos lefedettségünk, de ennyit könnyíthetünk.
2: Meg olyat, ami megmaradt.
0: Meg olyat, ami megmaradt, amit lehet látni, igen. Igen. Hát ez nehéz. Nyilván, ha megszerettetni szeretném az emberekkel, akkor mondjuk a Szekszárdi Városközpontra gondolok. Igen. Amit ugye a Júcsik azután tervez, hogy hazajön Angliából. Teljesen egyértelműen érezhető rajta az angliai tartózkodásnak a hatása. Valószínűleg volt Oxfordban, valószínűleg volt Cambridge-ben, látta az ottani egyetemi építkezéseket, és amit ott Szekszárdban egy új városközpont címén művel, az azokkal minden további nélkül felveszi a versenyt. És az a döbbenetes, hogy a mai napig hihetetlenül jó állapotban van, tehát iszonyatosan időtálló az az építészet, amit ő oda csinált. Pedig ugye a pártház az már régen nem pártház, de még mindig építészetileg nagyon egyben van. És tökéletesen eltalálja a léptéket, a technikát, nem kellett hozzányúlni ezekhez a házakhoz. Ez egy nagyon jó példa szerintem.
1: Igen, és olyan szempontból is, hogy mondjuk akár a Smithsonékhoz is kapcsolhatóan a város szövetet nem semmibe veszi, hanem kapcsolódik hozzá, tehát ez nagyon érdekes. És Ági, és neked van esetleg egy házad, amit javasolnál?
0: Én miközben odaadtam Áginek a könyvet puskázásra, és én mozogatok meg egy...
1: Jaj, nehogy
0: már. Hogy válasz egyet.
1: De nem muszáj, mert vége van a műsornak. Lehet itt a vége.
0: Budapesten egyébként meg, hogyha valaki közelebbről meg akar ismerkedni ezzel, akkor menjen el a Farkas Rétre, a Minden Szentek templomba.
3: Kívülről az is. Az egyik, amit akartam.
0: Na, tessék, látod?
1: Jó, akkor sikerült is.
0: Kívülről is, belülről is érdemes megnézni. Ami számomra nagyon pozitív, hogy ott most arra még az egyházközség is felismerte, hogy oda emberek azért mennek, mert az egy ház, és a plévános úrral beszélgettem egy pár héttel ezelőtt, és ő mondta, hogy most már raknak ki több nyelvű tájékoztatót a templom eléterőbe, ami az építészetről szól, mert hogy azt érzékeljük, hogy külföldi turisták jönnek el, hogy megnézzék ezt a templomot. Ezt a 1970-es évekbeli magyar templomot, ami azért nagyon jól esik az embernek így építészettörténészként, hogy ilyenek történnek.
1: Jó, hát akkor nagyon köszönjük, vagy még
3: de
1: is
3: még
1: van.
3: De még a puskázás eredménye az, mert ez nagyon megmaradt nekem így fotó alapján, ez a Soroksári rendelőintézet, amiről ilyen tök jó fotókat lehet csinálni.
1: Na hát ez egy másik fajta
3: nagyon fotogén, nagyon
1: igen. Jó, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy a brutalizmusról beszélgethettünk.
0: Köszönjük szépen, mi is. Köszönjük.
1: Menjetek el akkor a kiállítást megnézni, nézzétek meg majd a Facebook oldalunkat, és a könyvbemutatót se felejtsétek el. Ezen kívül a 1%-otokat is legyetek szívesek, ha még nem adtátok a Tilosnak, akkor adjátok meg. Lackó nem engedte meg múltkor se, hogy felolvassam a számot, pedig gyönyörű, úgyhogy a Tilos Kulturális Alapítvány adószámát keressétek ki, és arra lehet küldeni az 1%-ot. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Kuk-kuki-kuk, puk-puki-puk, zakukala-kukalenka, zapupala-pupalenka, kuk-kuki-ne-kukei, puk-puki-ne-pupei, kukalia-kukalia, pupalia-pupalia, kukalia-kuk, pukalia-puk, tjuki-tjuki-tjuki-tjuk, a už ani muk. Kuk-kuki-kuk, puk-puki-puk, zakukala-kukalenka, zapupala-pupalenka, kuk-kuki-ne-kukei, puk-puki-ne-pupei, kukalia-kukalia, pupalia-pupalia, kukalia-kuk, pupalia-puk, juki-tjuki-tjuki-tjuk, a už ani muk.

0: a szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam haltamig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön föl le, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, s kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát, amint kitárta a kapot, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
1: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
1: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derék egy jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaholba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, és mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legény.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

Sziasztok, kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fent a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 18002454 2-41 az adószámunk, ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kertulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegedések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyontát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méteres megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, ez az FM 90,3 a Tilos Rádió, vagy pedig az alkalmazáson és az interneten is hallgathattok minket, és most pedig elkezdődik a Budapest Eklektik. Mai vendégünk Kis György Ilka, és itt van velem Latorcai Balázs, műsorvezető társam is.
1: Sziasztok, szia Ilka.
2: Sziasztok.
1: Te még nem voltál itt, hello.
2: Valóban, ebben a műsorban még nem voltam.
1: Szívem szerint most 5 percig hümmögnék, hogy ez hogy van, mert igen. Hogy te azért így a belvárosban keresem a jó szót, mert nem a meghatározó, hanem egy ilyen elemi részecske vagy tulajdonképpen. Mind a személyed, mind az eddigi zenei munkásságod, az nem volt érdemes megkerülésre eddig.
2: Igen, hát szerintem ez rajtam múlott, hogy nem nagyon voltam kezdeményező olyan szinten, hogy így magamat így láthatóvá tegyem. Ez egy pár éve változott meg, valami így átkattant bennem, hogy talán el is kellett arra szintre jussak, hogy mi az a zene, amivel láthatóbb szeretnék lenni.
1: Először egy alkotó ember voltál, aztán később el kellett számolnod azzal is, hogy ez látszik. Meghallatszik?
2: Igen, valószínűleg, hogy így szívtam magamba sok-sok zenei inspirációkat, és nagyon sok területen kipróbáltam magam, ezért is sokszor hallom vissza például az, hogy ilyen zenei kaméleon vagyok, hogy mindig valami teljesen új dologgal állok elő, de ez valószínűleg az is, hogy megkerestem azt a zenét, ami a sajátom, és azért ez nekem beletelt, vagy 10 évbe.
1: És akkor... Most nem tudom, hogy a legújabb formációd, a Stories from the Apple Garden?
2: Igen, ez a legfrissebb formációm.
1: Hányan vagytok benne egyedül?
2: Valamikor szólóban adom elő, de hogy alapjában kvártetben működünk.
1: Na ezért egy picit összezavarodtam.
2: Igen.
1: Most szerdán fogsz.
2: Fogunk. Ez most többes szám, most a teljes csapat fog fellépni. 13-án szerdán a Léptékterv tájépítész iroda bemutató terében, a Viaplan szervezésében egy könyvbemutatóval egybekötött koncert. Ha minden jól megy, akkor ez egy egész sorozattá növi ki magát, és ez az én kezdeményezésemre indult, mert februárban forgattunk ott egy élő videófelvételt. Akkor kerestem fel a Viaplantot.
1: Ez az a live session.
2: Igen, a live session, ami a Rekorden is debutált. És azt kell tudni erről a helyről, hogy van egy bemutatóterem, annyira hihetetlenül gyönyörű, ilyen természetből építkező lámpákkal, tehát ilyen szárított nyomatok, növény nyomatokból készült világított testek, lámpák, és én ott dolgoztam a közelben építőmérnökként évekig, és mindig így néztem, hogy wow, ez egy gyönyörű helyszín, és majd egyszer szeretnék közreműködni, és nagyon befogadók voltak az ötletre, már arra a forgatási ötletre, és akkor így nyitva hagytuk a lehetőségét annak, hogy majd lehetne egy koncert is.
1: És ez egy lakáskoncert lesz?
2: Hát lakáskoncert mintájára lesz a tulaj, meg a szervezője ennek az eseménynek. Ő nagy rajongója Márkus Ferinek a lakáskoncert sorozatának, és arra mintára lesz ilyen batyus koncert, hogy mindenki hoz egy kis harapnivalót, és őt el is hívtuk, hogy megnyissa az eseményt.
1: Mert hogy ti akkor viszít, neki már öröksége van akkor,
2: igen,
1: általatok.
2: Igen, igen.
1: És egyébként ez egy irodaként, vagy hát munkahelyként igyekszik funkcionálni, és neked köszönhetően nyílik ki akkor az emberek előtt egy ilyen titok.
2: Hát itt inkább nem tenném a kreditet magamével, mert hogy itt kellett mind a két oldalról a nyitottság, hogy egy ilyen esemény létrejöjjön, és ott az egész csapat zenekedvelő, művészetkedvelő, úgyhogy ez így inkább azt mondom, hogy a helyzetből született ez a további koncert.
1: És akkor nem bánod, hogy ez nem egy nagy hely?
2: Nem egy nagy hely, és amúgy is ehhez a zenéhez valahogy ez az ilyen bensőségesebb, kisebb terek illenek, vagy legalábbis egyelőre ezt érzem komfortosnak, mert ilyen nagyon csendes, nagyon figyelős, és az eddigi tapasztalataim azok, hogy kisebb terekben jobban tud rezonálni. A legelső koncertünk is egy lakáskoncert volt, egy olyan helyszínen, ahol én már többször is szervezőként is részt vettem.
1: Azt hittem, laktál.
2: Nem, hanem ahol többször ilyen gasztró lakáskoncerteket szerveztem. van egy tök jó közönség, akik már megszokták ezt az eseményt, egy ilyen gasztrosorozat, tehát ott mutatkoztunk be, és ez is hasonló lesz, csak ugye egy gyönyörű térben, ami a picit kapcsolódik az eredeti szakmámhoz is. Az iroda is ott van, de hogy a bemutató térbe lesz konkrétan, meg a nagyobb tér, ahol ilyen lámpaworkshopok szoktak lenni, tehát egybe lesz a két tér nyitva, és ott lehet majd bámészkodni a gyönyörű lámpákban, és hallgatni a zenét, meg egy könyv bemutató lesz a koncert előtt, Glázer Attila Budapest 150 parkja.
1: Amiben parkokat mutatnak.
2: Igen.
1: Be, végig is.
2: Igen, és ez is annyira kapcsolódik, ugye Stories from the Apple Garden, a projektem neve, az almáskert történetei, hogy a zenémben nagyon sokszor megjelenik a természet, és hogy a városban való természeti kapaszkodók, hogy a városban megtalálni azt az egyensúlyt, ami így a természetben van meg.
1: Jó és kis akkor,
2: igen, hogy így összeértek a szálak.
1: És akkor ez a zenekar, hívhatom így?
2: Igen.
1: Kvartettnek hívjam?
2: Projekt. Ahogy szeretnéd.
1: Nem szeretem a projektet, de hát...
2: És annyira, mondjuk ez... akkor, hogy zenekar.
1: Jó, hogy erre mondod azt, hogy akkor ez neked most a személyes.
2: Igen, hát ez a, itt mutatkozom be, úgymond először dalszerzőként.
1: Uh-huh. András arcán majd látni fogom, amikor felderül, és onnan tudom, hogy majd kibogarázta magát az elektronok sűrűjében, mert fontos, hogy meg is hallgassuk, és rögtön két számot fogunk meghallgatni a lemezedről.
2: Az első két dal, ami amúgy egy dal, csak szétnyiszentettük.
1: Ez sztori.
0: Mondod ezeknek a címét nekem?
2: Where Are You Love? És For 7 days I was a butcher's lover.
0: Ha készen álltok rá, akkor úgy tűnik, hogy ez meghallgatható lett, úgyhogy
1: szerintem
0: neki vágjunk.
1: Tegyük,
2: akkor hallgassunk bele.
1: Mert utána lesz alja.
0: Megpróbálom, ha összeomlik, akkor még kérek egy perc bogarászást.
1: Semmi baj.
0: Nézzük csak.

0: És ez itt még mindig a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és másfajta internetes eszközökön is elérhető. Társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járuljatok hozzá ti is a Tilos Rádió működési költségéhez, ugyanis a ti segítségetek nélkül a Tilos Rádió nem tudna működni. Méghozzá adótok 1%-ának felajánlásával a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 241. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.
1: Programajánló következik.
2: Mert hogy akkor...
0: És... Vendégünk ma a Budapest Eklektiket halljátok egyébként, és vendégünk ma Kis György Ilka, akinek most a dalpremierben hallottunk két dalt, a Where Are You Love és a For Seven Days I Was a Butcher's Lover, ami valójában egy dal.
3: Igen.
0: Én bennem így felmerült, hogy akkor én ezt megkérdezem tőled, hogy akkor ha egy dal, akkor miért két dal, és hogy milyen ihletésből jön egy ilyen cím, hogy 7 napig egy hentes szeretője voltam.
3: Hát ez úgy mond dalok, hogy ez az egész lemez egy folyamat. Tehát amikor írtam, már nem annyira dalokba gondolkodtam, hanem folyamatokba. Vannak átmenetek, persze valahol meg kell ezt szakítani, hogy majd streamelhető legyen. Egy nagyon jó példa nekem erre a Laura Marlingnak a Once I Was an Eagle lemez, hogy ott is kb. Az egész egy folyamat, és kúsznak egymásból a dalok, és tehát, hogy alig hallható, tehát, hogy ott megszakad a... Tehát, hogy kényszerből van felvágva, mert amúgy az egész le tudna menni egy 40 perc. Ez egy ilyen összefüggő anyag. Hát igen, ott el van rejtve, hogy az egész lemeznek mi a kiinduló pontja, egy nehéz életszakasz, múlva való felépülés, egy bántalmazó dinamikából való kilábalás, annak a feldolgozása. Az volt a legelső dal, amit megírtam, szerintem több mint 10 éve, és akkor még annyira érzelmileg aktiválódott bennem az az élmény, amit megfogalmaztam a dalban, hogy nem is tudtam volna akkor előadni, hanem így kellett egy jó 10 évet így pihentetnem, hogy így teljesen el tudjak távolodni attól az élménytől, és most már az esztétikát látom benne, meg a...
1: És segít ebben a dal?
3: Igen.
1: Tehát nem az van, hogy mindig, mikor meghallod előadó trauma ismétlés, hanem segít feldolgozni?
3: Segít, és én hiszek ebben a módszerben, én újabban a művészetemben nagyon sokat építkezek traumákból, és ez kicsit egy terápiás módszerhez is hasonlít, hogy minél többször szembesülsz egy rossz tapasztalattal, annál kevésbé van súlya. Uh-huh. Tehát, hogy minél többet nyomkodsz valamit, annál kevésbé lesz annak éle.
0: Ez
3: hogy
0: furcsa,
3: így megtanulsz vele együtt élni, és nekem ez idáig a leghatékonyabb módszer.
1: Hogy mi,
3: hogy nem elfelejteni, hanem így annyira a szemed elé tenni, annyira így aktívan oda tenni, hogy már nem is érdekel, vagy hogy már megváltozik az egésznek a jelentése.
0: Ez nagyon érdekes, hogy a traum, pont mondod, hogy nyomkodják, tehát, hogy én úgy tudom, hogy ezek, amikor megnyomsz valamit, ez a triggerelés, ez pont attól a triggerelés, hogy van. Viszont egyszer mondott nekem valaki valami olyasmit is, hogy körbenőni a traumát, és akkor ezáltal nagyobbnak lenni. És ugye mondtad, hogy itt egy tájépítés stúdió, meg egy csomó ilyen organikus dolog, igen, szóba került itt a beszélgetésben, hogy akkor ez egyfajta ilyen
1: komposztálás.
0: Igen, majd legyen komposztálás.
3: Igen, abszolút van benne egy ilyen átalakítás, új jelentési formálás, és valahogy bele teszem mindazokat az élményeket, amik pozitívak voltak, bár ezekből a nehéz időszakaimból is a természethez való viszonyom. Az így az egész lemezbe így megjelenik, hogy az ad erőt, az lendít át, és így dalok között így ilyen atmoszférákat is bekevertem, ilyen városhangok, meg természethangok, hogy ez a kettősség, ami így rétegek így rárakódnak, azokból tevődik össze, és a dallamok meg azok a legkorábbi zenei élményeimre épülnek. Én tanultam ilyen régi zenét rekorderen, és ezek az ilyen kicsit modális régi zenei ihletésű dallamok voltak az első dallamok, amiket én így zenélni tanultam ilyen kicsi gyerekként, és ebben a Butcher dalban is ez a téma, picit arra a világra rezonál.
1: Műfajilag azért ez egy erős fúzió.
3: Igen, igen.
1: És valahogy a tekerőlant az olyan atmoszférát ad neki, vagy ambientet, nem tudom, teljesen elemeli, és magába foglalja az összes, nem merek műfajokat mondani, hogy indi, vagy nem tudom.
3: Igen.
1: De hogy nagyon megcsavarja. Van egy olyan célunk a mai műsorban, mivel ez a lemez...
0: Ez egy folyamat,
1: és még nincsen kiadva.
3: Igen.
1: Úgyhogy amit most hallanak a rádió hallgatók, azok tényleg neked a te titkod, amit ide elhoztál.
3: Igen.
1: Hozzánk, és egyelőre tényleg ez az egyik legszemélyesebb dolgod, és ezt nagyon köszönjük neked. Úgyhogy ha te kész vagy rá, akkor tovább mehetünk még.
3: Jó,
1: egy vagy két számmal egymás után, ez döntsd el te.
0: Abszolút, most egy vagy két.
3: Most ez a különálló, mert van, ami nagyon összekapcsolódik, a Farmer's Wife, az mehet külön.
0: Akkor megyünk tovább a Farmer's Wife-val.

0: Ez itt a Tilos Rádió. Andalító zenéket hallhattatok hazavezetés közben, esetleg otthon üldögélve, kellemes hétfő estét kívánunk. Minden hallgatónknak ez a Budapest Eklektik. Kis György Ilkával beszélgetünk, és az ő zenéjének az első broadcasting, vagy hogy mondjam ezt magyarul, Balázsom, sugárzási premierjét.
1: Premier.
0: Hallhattuk, volt ennek a Ritmón egy koncert, ugye, amin ez felhangzott, ez...
2: A Ritmosókész volt az első ilyen hivatalos koncertünk, azután a zárt körű lakáskoncert után, amiről az előbb már beszéltünk. Igen, az különleges volt, mert éjfélkor zenéltünk, és volt annak az éjféli órának egy olyan hangulata, ami tudta vinni ezt a zenét egy olyan jó helyre. Nem mondom, hogy egyszerű volt nekem addig úgy fenntartani az energiaszintemet, de megérte, tényleg szép volt.
1: Van neked egy másik zenekarod, a Dunyha.
2: Igen.
1: Ez az, amit te is úgy jellemeztél, és én is vajon, hogy máshogy van, amiben bőrszerkóban zúzol tulajdonképpen, az egy erős, dinamikus jó dolog, és hát tulajdonképpen kell ahhoz bátorság, hogy akkor bőrszerkóba lenyúljuk ezt a fajta dinamikát, és utána meghallgatva ezt a fajta személyes

0: Igen, még nagyobb bátorság kell.
1: Igen.
0: Tehát, hogy melyik, ez ilyen kétféle meztelenség, egy ilyen nagyon...
1: Sebezhetős, igen. És, de mind a kettő hasonló talajból táplálkozik, csak a dunyhában azzal a bőrszerkus megjelenése utalok a paraszti elnyomó kultúrára. Valahogy ez egy ilyen képi megjelenítés nekem, hogy ott a paraszti kultúrának az ilyen pszichológiai lenyomata, tehát ezek a mély pszichológiai tartalmak, amikre fókuszálok, és azért van az a zenei háttér is, nem háttér, mert nem mondanom, hogy az háttér, rosszul fogalmaztam, tehát, hogy ez a doom metálos, nagyon dark hangzásvilág, ezt emeli ki, és az öltözködésben is valahogy ezt a törékenységet mutatom be, én azt törékenynek élem meg, még ha kívülről úgy is tűnik, mint egy ilyen domináns szimpati jelenlék, de ott is egy ilyen alárendeltséget szimbolizál
0: nekem. De akkor ott, mint a világ áldozata.
1: Igen, igen.
0: Itt pedig a személyes.
1: Igen, a személyes. Meg itt inkább azt mondanám, hogy a személyes, de hogy a nőiségnek is az áldozata, hogy a legtöbb olyan tapasztalatom, amit ebben a lemezben feldolgozok, az szerintem egyszerűen csak abból adódik, hogy nőnek születtem. Ez lehet, hogy így túl egyszerűsítve hangzik,
0: hát
1: de...
0: Hát véget nem érő feladat.
1: Igen.
0: Mondhatod, hogy ez az elnyomott paraszti kultúra.
1: Igen.
0: Nem a dunyháról akarunk beszélni, de hogy ennek köze lehet az erdélyi származásodhoz, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Hogy jól emlékszem.
1: Abszolút.
0: És akkor annak a kettősége, hármassága,
1: igen,
0: sokasága.
1: Igen, a sok lenyomata, a személyes, a generációktól örökölött traumák, ugye a népdalokban, a háborús emlékek, a szegénység, a nyomor, a szülői kontroll, az elnyomás, amik segítenek megérteni a saját életünket, hogyha megértjük azt, hogy az őseink hogyan éltek. Tehát, hogy én így tekintek azokra a dalokra, hogy azok egy ilyen mentális lenyomatai egy kornak, aminek mi leszármazottai vagyunk.
2: És ezek a dalok pedig te vagy maga a leszármazott,
1: igen,
2: akivel
1: ez
2: történik.
1: Igen, ez az én saját tapasztalatom, de hogy mégis a zenében is megjelenik ez a kicsit ilyen középkori hangulat, hogy picit azt próbálom ezzel bemutatni, hogy az én élményeim is kollektív élmények, tehát, hogy amit én élek meg, az se annyira egyedi, hanem az is, abban is van ismétlődés, és azzal is az én saját személyes történetemmel is tudnak rezonálni, és végül is a népdalok is, ha belegondolunk, egy-egy embernek a történetéből születtek, egy-egy a ballada, tehát, hogy azok is személyes történetek voltak, amihez ugyanúgy a közösség tudott rezonálni. Tehát végül is ezek az én személyes népdalaim egy modern nyelvezetben megszólaltatva. Tehát így kapcsolódik a népzenei hátteremhez.
2: Megyünk tovább?
0: Kicsit mehetünk. Olyan, mintha a dunyhába lenne a düh.
1: Igen.
0: A környezet, a népsors.
1: Igen.
0: És az almás kertben pedig a néplélek.
1: Igen, és a feloldozás, a megtisztulási rituálé. Igen. Mert where are the seasons?
2: Így lesz.

0: Tilos Rádió. A Budapest Eklektiket halljátok, illetve a zene, amit most hallottatok, az egy még meg nem jelent anyagnak az első nyilvános rádiós bemutatója. Kis György Ilka dalai. Kis György Ilka itt ül velünk a stúdióba, vele beszélgetünk. A magának az anyagnak a címe pedig Tales from the Apple Garden.
1: Stories from the Apple Garden
0: lesz az almáskert. Mi az az almáskert? Látom, hogy itt van olyan, hogy Éva víziója.
1: Igen, az almáskert nekem az egy ilyen tér, ahol a női történetemet újra tudom írni, egy ilyen újraértelmezése az Édennek. Egy mai szemmel visszatekintés, meg feldolgozása annak, hogy mit jelent az, hogy én nő vagyok, annak milyen minőségei vannak, az hogyan hat az életemre, hogyan tudom azt felülírni, megérteni. Uh-huh. Ez egy ilyen tér.
2: És biztonságos zónához tudsz ezzel dolgozni?
1: Igen,
2: ismerkedni?
1: Igen.
0: Meg az Éden ez egy ilyen idilli állapotnak is tűnik, nem?
1: Igen, idilli, de nyomasztó is az eredeti formájában, hogy elképzeljük a nő szerep az Édenbe, és valahogy ezt próbálom újra értelmezni, hogy igen, egy idilli Édent próbálok teremteni, ahol egy megerősödött, egy meggyógyult nőként tudok létezni, aki azt a döntést hozta, hogy ő szeretne jobban lenni. Tehát, hogy ebben az egész lemezben egy ilyen gyógyulási folyamat van, bemutatva egy ugye nehéz életszakaszból való felépülés, és egy nagyon fontos pont abban, amikor elhatározom, hogy én nem akarom ugyanazt az utat járni, amit az elődeim jártak, és hogy felteszem azt a kérdést, megkérdezem a folyótól egy adott ponton, hogy hogyan tudom ezt hátra hagyni, és hogyan fogom tudni, hogy megérkeztem egy jobb minőségbe.
0: Azt mondod, hogy ez egy gyógyulási folyamat.
1: Igen.
0: És akkor ez több mint 10 évnek a tulajdonképpen eddig fiókban tartott.
1: Igen.
0: Alkotása. És most meg úgy érzed, hogy megérett ez az anyag arra, hogy megmutatható legyen, akkor neked is tulajdonképpen a gyógyulási folyamatod eljutott egy olyan fázisba,
1: abszolút,
0: amikor már túl vagy a szégyenem, meg túl vagy a fájdalmon?
1: Igen, és az is benne van, hogy teret kellett adjak ennek a kreatív energiának, mert ez nem bújik csak úgy ki, tehát hogy kellett az életemben olyan változásokat tegyek, tehát olyan életmódot hátrahagyjak, ami korlátozta azt, hogy ez a kreatív energia felszínre tudjon törni, és amint ezt a lépést megtettem a zenémért és saját magamért, be tudtam fejezni a zenét, is találkoztam olyan
0: zenésztársakkal. Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent, csak annak, aki...
1: Például vagy, hogy... felmondtam a mérnöki munkahelyemet, és elmentem egy pékségbe dolgozni, fizikai munka, és azóta most meg egy konyhán dolgozom. Tehát adja a közösség, hogy olyan dolgokkal foglalkozni, ami önazonos, amit szeretek, ami nem az anyagi materiális világhoz kapcsolódik, hanem jobban a személyiségemhez illik, és több teret ad annak, hogy elmélyültebben tudjak a zenémmel is foglalkozni. Ilyen dolgok.
2: Kicsit úgy hallom, hogy az élet ne bonyolult legyen, hanem szép.
1: Igen, és egyszerű, és igen, ne a pénzről szóljon, hanem arról, hogy két kezemmel alkotok, meg élek, meg...
2: És nála tudatos a hangszerválasztás is.
1: Igen.
2: Mindenhez, tehát az alkotó folyamat része volt a hangszerek beválasztása.
1: Igen. Igen, itt úgy jött a sorrendben, mondom, hogy először a Halmos András csatlakozott. Kb. Ő volt az első, akinek megmertem mutatni a demónkat. Kijött velem egy interjú pár éve, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és egy ilyen nagyon hosszadalmas zenei beszélgetés indult el belőle, de úgy, hogy playlisteket kezdtünk egymásnak összerakni. És megmutattam neki, elhívott, hogy zenéjünk, így próbáljunk ketten, próbáljuk össze dalokat, de akkor még nem volt kész, csak kb. A fele, tehát vagy 3-4 dal, és én még akkor nem is vettem komolyan annyira, hogy nem gondoltam, hogy be tudom fejezni, azt gondoltam, hogy na, van három dalom, és ennyi az egész. És az, hogy az a bátorítás, amit tőle kaptam, hogy meghallgatta, adott tanácsokat, hogy mibe fejleszem tovább magam, hogy metronommal gyakoroljak, vagy tehát ilyen nagyon praktikus, építő dolgokat mondott, és eltelt egy év, amikor felgyúrtam magam arra szintre, hogy már azt mondtuk, hogy na jó, akkor ezt már vegyük fel. És akkor bőgön gondoltam a Dénes Áberre, vele, na, én már zenéltem évekig a Tarávban, de mindenképp egy olyan bőgőst szerettem volna, aki ugyanúgy, mint mi is, a Rafival nagyon sok területen ott van, ugye a jazz, a modern jazz, a balkáni zene, a szabad improvizáció, ugye a Kovász, meg, tehát hogy így nagyon sok oldalú, és az is fontos volt, hogy személyes, tehát hogy ismerjen meg, hogy legyen egy ilyen biztonsági
2: almáskert.
1: Igen, almáskert, és hogy milyen hangszer, ahhoz az kellett, hogy a tekerő, hogy a Németh András megismerjem, egy jazzajos improvizációs estet szerveztem, ahol ilyen népi drónt akartam összeállítani, és persze a tekerő az egyértelmű, és a Rafi ajánlotta, hogy a Németh András próbálja meg elhívni, és akkor ugye elkezdtünk beszélgetni telefonon még a koncert előtt, és már akkor feltűnt, hogy nagyon-nagyon-nagyon megegyezik a zenei gondolkodásmódunk. És akkor küldött egy szólólemezt, a Kazuhiniát, amin a tekerőt olyan szinten használja, hogy én azelőtt nem nagyon voltam rajongója annak a hangszernek, de ahogy ő használja, hogy ilyen nagyon kortás, nagyon ilyen, majdnem, mint ilyen elektronikus hangszer lenne, közben semmi effekt nélkül.
2: Gyönyörű ambient.
1: Igen, és abszolút, mikor így elkezdtem gondolkodni, hogy milyen hangszer, akkor így beugrott, hogy nem, hogy milyen hangszer, de hogy ő konkrétan, ő azzal a hangszerrel, a Németh András, és akkor így álltunk össze négyen, Stories from the Apple Garden, és így valahogy egy olyan hangzást próbáltunk kialakítani, ami organikus, amiben megvannak a megírt szerkezetek, de hogy szabad kezet kapnak a zenészek a játékmódban, tehát tere van az intuitív reakciónak, az élő hangzásnak, úgy is vettük fel, hogy picit ilyen élő felvétel hangulata legyen, tehát nem egy ilyen nagyon overproduced anyag, van egy pár szólam, amit utólag ráraktunk, de hogy alapjában az volt az elképzelés, hogy a lehető leginkább úgy szóljon, mint ahogy élőben szólna, persze ilyen layer-ökkel, ambient-ökkel ezt gazdagítottuk, ami a koncepció miatt, de hogy maga a játékmód együtt, az így nagyon ilyen közös, együtt lélegző.
2: Úgy hangzik nekem, mert a zenésztársaid is profi.
0: Én azt szeretném jelezni, hogy én nagyon örülök, hogy ezt hallgatjuk. 13 percünk van, aha, és 12,5 percnyi zene van, amit még meg akarunk hallgatni.
2: Búcsúzzunk el gyorsan?
0: Én azt mondom, hogy nem kell gyorsan, de hogyha egyetértetek, hogy inkább
1: jó,
0: most forduljunk
1: hát,
0: át zenébe,
1: akkor... szeretitek, és persze, benne vagyok.
2: Én Ilkával átmegyek a manyiba, aztán sörözünk egyet, mert a zene.
0: Gyertek, ti is. Szóval akkor a Visions of Eve-et és a Take Me Through the River
1: kihagyjuk.
0: Igen. Ezt várja meg mindenki, aki eddig hallgatta, amíg majd megjelenik reményeink szerint a közeljövőben. De lehet, hogy egy középjövőben az
1: igen,
0: anyag.
1: Igen, ezért most már dolgozunk, hogy minél hamarabb megjelenjen. Úgyhogy,
0: ha bármit éreztetek, amit meg szeretnétek osztani Ilkával, azt írjátok meg neki, vagy akár a budapesteklektikuk@gmail.com e-mail címre, ha már a betelefonálás most nem történt meg. Mi pedig akkor elbúcsúzunk tőletek, és nagyon köszönjük Ilkának,
2: hogy itt adjuk nektek Ilkáékat.
0: Így van. Úgyhogy akkor jövő héten ugyanitt, és sziasztok!
2: Sziasztok!

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Ura, jó estét kívánok! Most érkeztem meg, mert a messzi Hüvösvölgyből jöttem, de szerencsére a zenék megelőztek engem. Sok szépet hallottunk eddig is, egy része balkáni volt, más része Ammor Fati volt, pontosabban Szalai Fatima. És most az a tervet forgatok a fejemben, hogy esetleg lenne egy új szignálunk, de nem készült még el. Úgyhogy most a szignálnak a darabjait sorba lejátszuk, amit terveztem, és ti akkor majd esetleg szavazhattok, hogy legyen-e új szignál, vagy nem, de ezekből a darabokból raknánk össze. Ezt pedig inspirálta az a hétvége, amit mögöttünk tudhatunk. Úgyhogy hallgassátok meg szeretettel, Tilos Néplene.

0: No, Tilos Rádió népzenei műsor. Ezek azok az elemek, amikből össze akarna állni a szignál. Ezt a vagy alkalmi, vagy ha esetleg megtetszik, akkor egy ideig tartós is lehet. Elmondom nagyjából, hogy mikből áll össze. Ugye honnan voltak a gyerekek? Sárvár? A Beás gyerekek? Talán Sárvár? Minden esetre ők voltak ott az ország házában, tamburával, és egy szép meglepetést okoztak a zsúfolt politikai események közepette.
1: Sükösd.
0: Bocsánat, miért mondok Sárvárt? Talán azért, mert valószínűleg ott is élnek Beások. És akkor, hogy kik a Beások? Ugye a nagyon sokoldalú, a rétegzett cigány társadalomnak egy olyan szelete, akik az óromán nyelvet beszélik, tehát egy nagyjából középkori román nyelvjárást beszélnek, moldvai nyelvjárást, mindmáig. Ők valaha, amikor még az ottomán birodalomhoz tartozott, amit regátnak neveznek, ugye a Kárpáton túli a román területek jelentős része, különféle fejedelemségek, hozallus államok, stb. Formájában, kezd papósodni a hangom, valamikor, amikor ugye iszlámi államot legyőzték, 19. században, akkor az ott élő elnyomott népesség egy része rabszolga volt, cigányok és egyéb elemek. És akkor ezek között felszabadították ezeket, és elkezdtek vándorolni, és elkerültek többek között Magyarországra, és annak is a délnyugati részén vannak a nagyobb számban, általában a nyugati részén. De Agócs Gergelytől tudom, hogy például Kelet-Szlovákiában is Beások élnek, azt majd ki kéne nyomozni, hogy oda ezen az úton, módon, hogy másképp kerültek. És ők egy nagyon alacsony nívon

0: Éltek, de dolgos emberek voltak, teknővájuk. Ugye a beás az maga is azt jelenti, beás, hogy teknősök. És általában dolgoztak, erdei munkákat végeztek. Na, ezeknek az énekét gyűjtötte fel Orsós Jakab, ismerhetjük Orsós László Jakab néven is, aki szintén beás származású, és gyerekkorában még ő is ilyen kukoricagóré kunyhóban lakott. Innen aztán elég messzire eljutott, mert a magyar irodalmi élet egyik szervező életnek, kulturális életnek, és egy időben a New York-i magyar háznak a vezetője is volt. Minden esetre ő gyűjtött fel egy beás éneket, amit aztán Bari Károly lejegyzett beás nyelven, és utána lefordította magyarra költőileg, ebből is hallottunk részletet, és a Kai Jág elkezdte énekelni, ugye Varga Guszti és együttese, aminek egyik utódja most az Etnorom például ma is napjainkban. És viszont a legnagyobb ismertségre az Andor Drom előadásában Zsigó Jenő és Micura Mónika és mások, például Golyma, ezek voltak a tagok, ezeknek az előadásában lett igazán ismert. Az egyik legszebb felvétel, most éppen nem játszunk be, de fogjuk, majd lejátszottuk is régenben, amikor Cseh Tamás, ha jól emlékszem, 50. születésnapján a Merlin Színházban elénekelték másokkal együtt. A 10 év múlva ne ez a dal legyen Cseh Tamás dallal összekombinálva, ez nagyon szép dolog volt. Nekem ma is nagyon hiányzik az Andor Dromnak a hangzása, és persze a Kai Jágé is. Meghallgattuk ugyanezt a dallamot először Szilágyi Áron, dorombkészítő és dorombművész, és egyben a Kecskeméti Leszkovszki gyűjtemény vezetője az ő előadásában, akinek zenekara a Zord, akik akusztikus hangszereken tudnak előállítani elektronikus hangzást ezekkel a dorombokkal és egyebekkel. Utána hallgattuk a Kai Jágot, és utána, na, hogy hívják ezt a kedves zenészünket?
1: Juhász Gábor?
0: Juhász Gábor adta elő tamburán, vagy tamburicán. Ugye ő alapvetően pengetős jazzgitáros, úgyhogy neki nem ment rosszul ez a tamburicázás. Na és a végén oldotta volna fel az extázis, ez a amikor sok meglett férfi, meglett öltönyös férfi énekel és táncol önfeledten, grúzok természetesen. Ez Georgi Danielia egyik filmje, de még utána kell járnom, hogy melyik filmje. Nálunk a mozikban annak idején játszották. Na, ezek voltak az anyagok. Én most még a Bari Károly magyar szövegéből eldúdolok egy vagy két strófát. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is megy is, gondunk kése húsunkba vág, képmutató lett a világ.

0: Nem loptunk mi, csak egy szöget Jézus vérző tenyeréből. Nem loptunk mi, csak egy szöget Jézus vérző tenyeréből. A harmadik verszakot hallottátok a Kályáktól. Itt megjegyezném, hogy én vitába szállnék, ha találkoznék Barikárojjal, hogy miért énekli azt, hogy könyörülj meg nékünk, mikor ezt nem szokták használni a magyarban. A Barikárója magyar nyelvnek mesteri művelője, tehát ezért nem értem, hanem inkább lehetne mondani, hogy könyörülj meg rajtunk. Igen ám, csak az nem rímelne a népünkkel, úgyhogy szerintem kegyelmez meg nékünk, ez lenne az igazán jó kifejezés. De hát ezt Borikárolyra kell bízni, csak én megkérdezném, hogy miért így alkotta meg. És akkor tovább, van még cigány himnusz, ugyanis a cigány közösségek nagy része ugyanezt elfogadta, de más része meg vitatja, és mást használ a cigány himnusznak, majd ezt is kikeresem egyszer, de az most nincs a fejemben. Viszont valamikor, talán 2008-ban, vagy 1998, nem emlékszem pontosan, volt egy cigány konferencia, meg lehet, hogy Belgrádban, meg lehet másutt, de akkor találkozott össze a világ cigánysága és annak értelmisége és képviselői egy konferencián, és ott egy jugoszláviai, talán szerbiai cigány szerző, most a neve nincs a fejemben, írta meg ezt a dalt, tehát ez műdal, de sok népies elemmel, úgyhogy ezt a cigány közösségek, és ugye lovári nyelven van, úgyhogy ezt a cigány közösséget nagy része elfogadta, és hivatalosan is ez számít a világ cigányainak, a himnuszának. Ez a gyelem gyelem, da da da romanca, da da da da da da da da da hey, haj, romale, hey, hey, haj, sabale. No, ez volna a himnuszozás. Most még a székely himnuszról is beszélnék. A székely himnuszt sokan joggal gicses műdalnak tartják, ugyanakkor valahogy úgy hozta a történelmi helyzet és sors, hogy a székelység nagy része ezt elfogadta himnuszának, tehát ezért ennek is megvan a helye a himnuszok között. Ez a, tudjátok ugye, aki tudja már visz a végzet, gröngyös úton, sötét éjjelen, vezest még egyszer győzelemre néped, Csaba Királyfi csillagos venye, moroknyi székely, forlik, mint a szikló, népek harcának zajló tengerén, fejét az ár, jaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, árdét Istenünk. Szóval, van tovább is, de ezt két nyugat-magyarországi fiatal zenész zenetanára alkotta meg. Le vannak ezek írva, a fejemben nincsenek most benne a nevek. És egy ideig ezt előadták csak, mint egy cigány, nem tudom, mit fohász. De aztán valahol valakik kinevezték cigány himnusznak, és úgy látszik, hogy a két háború közti helyzet, sanyarú helyzet úgy hozta, hogy sokan ezt el is fogadták. Volt valamikor 30-as évek végén, 40-es évek elején egy szélhámos szerzőpár magáénak kezdte vallani ezt a dalt, és már be is akarták zsebelni a jogdíjakat, de akkor az eredeti szerző előkerült, és bizonyítani tudta kottákkal és kéziratokkal, hogy az ő szerzeménye, meg évszámokkal. Így nem sikerült a szélhámosoknak a próbálkozása. Hát minden esetre ezt tartják a székelyek himnuszuknak, nincs mit tenni. Annak örüljünk, de én legalábbis örülök, hogy a magyar himnusz az nem a nélküled. Még eljuthatunk odáig egyszer. Na ennyit a mostani himnuszos boldog békeidőkről. A tavaszi szél vizet áraszt, az egy moldvai csángó dal. Én nem gondolnám politikai indulónak. Hát vannak ugye formációk, amik magukénak vallják és választják. Lelkük rajta, a nékoszosok is énekelték ezt. Annak idején, ugye közvetlenül a II. Világháború után, és még a kommunista hatalom átvétel előtt, akkor ez nem folytatódott igazán, és van neki olyan változata is, ugye azt hallottuk már felvételen, hogy tavaszi szél utat száraszt virágom, virágom, ugye kobuza, minden madár párat választ virágom, virágom. És itt tovább, bújjunk egymás árnyékjába, virágom, virágom. Menjünk egymás hajlékjába, virágom, virágom. Ez egy szép felvétel, meg lehet találni. Aki erről tényleg részletesen és az én kis esetleges hibáimtól mentesen akar erről tudni valamit, két irományt ajánlok a figyelmetekbe. Az egyik a... néha rövid zárlat támad az agyamban, Nyári Krisztiánnak a szép szövege, aki jól utána járt a dolgoknak. A másik pedig Weyer Balázsnak a legfrissebb szövege, aki még jobban utána járt a dolgoknak, és nemzetközi kontextusba is helyezte. És itt jelentkezett aztán Szőr Varga Gusztáv, Varga Gusztiakaiakból, aki aztán ugye bizonyítani tudja, hogy az ő szerzőségéhez kötődik a gyors változata ennek a tajda. No, ennyit a himnuszokról. Van még valami himnusz, amiről nem beszéltünk? A himnusz minden időben, az például. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, dárdának gyémánt köszörű, gyönyörűm te segíts engem. Gyönyörűm, te segíts engem. És így sikerült így ennek a gondolatmenetnek a végére Sevő Ferréről is megemlékezni, hiszen Nagy László versére ez az ő dallama, csodálatos dallam, és csodálatosan van elmuzsikálva. Na de hagyjuk abba a dumát. A duma majd összeül az országházban, ugye a magyar Smolnyban. A Smolny egyébként ott Péterváron, azt hiszem, hogy kolostor volt eredetileg, de nem karmelita. És még egy érdekesség, hogy terjed a gyerekek között az ének. Most már nem dindalokat énekelnek, hanem a óriási kognitív diszonancia, meg ilyenféle tangókat éneklik a pici kis iskolás gyerekek, magam hallottam. Na, menjünk mi inkább muzsikára. Milyen muzsikánk van kéznél?
1: Amiket küldtél, ez egy Vlach valami.
0: Imádom a Vlachokat. Tudjátok, a Vlachok azok, akikből a románok is lettek. Ugye az Oláhok nevű magyar elnevezés az a Vlachnak a magyaros kiejtése, hogy úgy mondjam. De a Vlachok a Balkán szerte mindmáig élnek. Tehát nem vándorolt el mindenki a mai Románia és a mai Erdély területére, hanem élnek Görögországban, Albániában, Koszovóban, Makedóniában, és beszélik ezt az új latin nyelvet, ami szláv és albán elemekkel van leginkább keverve. A zenei világuk pedig többnyire, valamennyire igazodik a környező népekéhez, ahol élnek. Valamennyire. Hát hallgassuk meg, ez azt hiszem görög valak lesz, de ki tudja, lehet, hogy makedón.

Csoda drakon, de szó.

No, Balkánon jártunk, szép lányokat láttunk, nem akartak elszaladni, nem is fogunk locsolkodni. A mostani menetben először egy kurd, jó nevű énekes hölgy következik, Refsán. Utána viszont elég hosszasan meghallgatjuk a tulajdonképpen a legtöbb létező türk népnek, törökös jellegű népnek egy-egy kis dalfoszlányát szemelvényként, szép sorban, szerintem 20-nál többen vannak, és utána a táncosabb dal lamaikból is egy kis csokrot, úgyhogy ez el fog tartani egy darabig, addig én piszkálgatom a körmömet.

Tilos Rádió, népzenei műsor. Itt körömreszelgetés közben belemerültem egy cseh morval szlovák nyelvészeti kérdéseket taglaló oldalba. Hát nem tudnék ezekben állást foglalni, pedig kedves jó ismerősök vitáztak, de az ilyen vitákat például nem is vitáztak, eszmét cseréltek. Az ilyen vitákat például szeretem. Annyi derült ki belőle számomra, hogy a felvidéki magyarok Brnót még mindig csak Brünn néven emlegetik. Az itthoni magyarok azért többnyire a Brno nevet használják, főleg sör összefüggésben. És érdekes módon a nyugat-ukrajnaiak azt a várost, amit a régi magyarok Ivónak neveztek, a lengyelek Lvóvnak, az ukránok Lvivnek, az oroszok Lvovnak, azt például a felvidék, ez a nyugat-ukrajnai magyarok, ruszinok, ukránok általában Lembergek nevezik. Érdekes módon, na ez csak így ide szúródott. Most pedig megint csak egy balkáni muzsikával haladunk tovább, aztán majd meghalljuk a többit.

0: Tilos Rádió, népzenei műsor, előbb hallott hölgy. Na de menjünk kicsit vissza, volt tibeti muzsika is például, és megint csak gyönyörű balkániak, azok még lesznek is, de a most hallott hölgyről csak annyit, hogy ő Krisztus feltámadásáról énekelt, nagyon sok nyelven, de köztük keleti nyelvek is voltak, arab, török, görög, de mint hangolt is hallottam volna. No, mindegy, inkább mondunk egy szép és fontos társadalmi célú felhívást. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. Még nem maradtál le róla, de azért most már igyekezni kéne. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54
1: kötőjel
0: 2
1: kötőjel
0: 41. Azért hangsúlyozom ezt, mert korábban például a végén nem egy volt, most meg igen. Társadalmi céli, nem ez nagy nem jó, társadalmi célú felhívást hallottatok. És akkor menjen tovább a muzsika, itt már nem sokára Fati is lesz megint.

Tirosz Rádió Népzene, kedvenc Fatinkat hallottuk, aki gyönyörű népdalokat gyönyörű versekre szokott ráhúzni, és jól összepászítja őket. Kevés időnk miatt, nem szaporítom a szót, következik az egyik nagyon kedvenc kalotaszegi Hajnalim a Dűvő Együttes előadásában, és utána búcsúzóul Kis György Ilka ezúttal saját gitárkísérettel és egy másik gitárkíséretével blues fog énekelni. Sziasztok, jó éjszakát!

Ez itt a Tilos Rádió. Sziasztok! Jaj! Itt véget ér az Ühüm TV. Nagyon jó kis zenéket rakott nekünk Áfonya. És kezdődik a Bioritmus. Így, né. Tehát akkor ez itt a Bioritmus című műsor. És akkor benne Dr. Analóg kis zenei csokrát halljátok, és folytatnám tovább ezt a hangulatot, és majd megyünk át valami másba, lesz olyan is más, minden lesz. Sziasztok, Tilos Rádió!